0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Lehet számtalan hely, ami szebbé.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on outside.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: home. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
2: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszínenlátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Ma a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még több gomoly felhő képződhet. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Holnap szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

csak 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megszűnő védett benzinár, szigorodó plakátolás, új közmédia. Tegnap is ülésezett a parlament. Körözik a zalai Áll Jézust. Tikkasztó hőség várható. 2026. június 24-e szerda van, jó reggelt kívánok, Gudovics Éva vagyok. Megszűnnek a védett üzemanyagárak, elfogadta az országgyűlés az erről szóló törvényt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szigorította a parlament a közterületi plakátolás szabályait. A képviselők 145 igen, 39 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül betiltották a giga reklámfelületeket. A hagyományos óriás plakátok maradhatnak, ezekről az önkormányzatok dönthetnek. Fontos változás, hogy a törvény értelmében tilos lesz a média tartalmakban a gyűlöletkeltő politikai reklám. Elfogadta az országgyűlés a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Megalakulhat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, és önálló nemzeti hírügynökségként működhet az MTI. Csökkent a jegybanki alapkamat, 6%-ra módosult, miután a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázispontos mérséklésről döntött. Ez megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök szerint, ha fennmaradnak a kedvező gazdasági pénzügyi folyamatok, akkor további kamatcsökkentés várható. Körözést adtak ki a zalai Áll Jézus ellen. A 72 éves teskándi férfi nem vonult börtönbe, pedig jogerősen 4,5 évre ítélték. A rendőrség most keresi. A hírek szerint vagy Somogy nyugati részén, vagy külföldön bujkál. A férfi korábban spirituális gyógyítónak adta ki magát, azt állította, ő Jézus reinkarnációja. Eközben több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől, ezért ítélték el. Ronaldo megérkezett. A portugál klasszis remekelt utolsónak ígérkező világbajnokságán, 2 gólt is lőtt a Portugália-Üzbegisztán labdarúgó világbajnoki mérkőzésen Houstonban, melynek végeredménye 5-0 lett. A 41 éves Cristiano Ronaldót előzőleg sok kritika érte a portugálok első Kongó elleni VB meccsén. Marad a forró nyári idő, ma is lehetnek felhők az égen, zápor, zivatar, főként az ország déli és keleti részén fordulhat elő. A szél olykor megélénkül, de a 30 fok feletti hőségen nem igen tud enyhíteni. Éjszaka még mindenhol 20 fok alá csökken a hőmérséklet, de a kánikula fokozódik a következő napokban, hőségriadó van érvényben. Holnap zavartalan napsütésre készülhetünk 37 fokos csúccsal. Napról napra melegebb lesz, hétvégén 40 fok sem kizárt.

0: forduló ág járható, minden más ág zárva van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8, jó reggel, szevasztok, ebben a hőségben is itt vagyunk, de csak ma. Nem, majd elmondom, de holnaptól nem vagyunk két napot, tehát ezt hogy emésztétek meg. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És ma Anett nincsen, hiszen a Tour de...
2: Tour de Bőszén,
0: Ausztriában lobogtatja a copfos osztrák haját. Viszont itt van Évi, hello Évi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na, akkor úgy örülsz, nem?
3: Igen, minek is?
0: Mit? Hát annak, hogy itt ülhetsz.
3: Annak
0: és,
3: nagyon,
0: és nem abban
3: igen.
0: A szürke penészes irodában, ahol amúgy töltöd a napjaidat.
3: Igen.
0: Nem? Ugye ez sokkal jobb, ugye?
3: De sokkal jobb, igen. Igen.
0: Igen. És most nem akarsz több gondolatot nem. Pazarolni erre, mert félsz, hogy megjárod.
3: Derül,
0: megjárod, ugye?
3: Igen.
0: Igen, na jó. Szóval ezt tényleg el akartam mondani, ezt tegnap döntöttük így spontán, itt van a hőkupola, meg minden, és most tehát tényleg, nem? Egy picit lazuljunk, és annyi. Tehát csütörtökön és pénteken nem vagyunk, hétfőn már újra.
2: Igen.
0: És best lesz. Off lesz, és tényleg

0: Aztán Ati, tedd oda magad, jó? Te itt legyél élőben.
1: Igen, Ati fogja felkonferálni, úgyhogy hallgassátok meg a következő kedvenc pillanatomat.
0: Igen, így. Ati pillanatai. Ez nem lehetne így? Nem Best of-nak hívjuk, hanem Ati pillanatai.
1: Nagyon jó hangzik.
0: Tehát úgyis te vágod őket.
2: Vállalom, nekem tetszik.
0: Igen, és mondod, na, itt van megint egy kedvenc pillanatom. Igen, szerény, ahogy szoktál beszélni. Csak ne szakálasz össze a mikrofonom.
3: Tényleg. Úgy lesz, hogy Ati kedvenc pillanatai újra.
0: Ez olyan Kautsky Armandos volt. Nem olyan bénán kell, olyan Atisan. Sziasztok, Ati vagyok. Most jön egy pillanat, hogy nagyon szerettem.
1: Ezt figyeljétek, ezen ezt nagyon figyeljétek, nevettem.
0: Nagyon nevettem ott a vágószobában. Tehát én ilyen civil kéne.
3: Ez nem most, hogy Ati kedvenc pillanatai.
0: Tehát tényleg, te rontod el ezeket a bemondókat.
3: Hát én vagyok valójában.
0: Te vagy ez a régi stílusú, nem? Te csinálod ezeket.
3: Én vagyok ami rossz a rádióban, az én vagyok.
0: Ugye?
3: Abszolút.
0: Basszus, de miért most jövök rá? Pedig szakember vagyok.
3: Jobb később, mint soha.
1: Hány éve keresed a felelőst, és itt ül mellesed.
4: Közel tartod magadhoz. Igen. Ezt így kell csinálni? Tanulok Lacikától. Mindenre bólogatni, jól van, jó, és akkor szabadul.
2: Igen.
4: Tanulok.
0: Te a te munkájádat törődjél. Most ez a mi klubunk. Jó, de nyugodtan beszélj.
4: Persze, ne... hívjatok máskor is, persze, jövök.
5: Hogy jövő mindenki, hogy Anett tekerne.
4: Igen.
0: Na jó, ezt okozta Anett. Csak mondom. Van. Jó, mindenki jól van amúgy?
5: Igen, mindenki jól van. Ki hogy bírja a detoxot?
0: Ó, én már meg is szektem.
1: Komolyan.
0: Hát most hülyeskedtek?
1: Nem bírtad ki?
0: Úgy is tudtam, hogy nem jövünk hétvégén.
1: Lindemann videók nélkül nem bírtad?
0: Nem, Lindemann videók voltak, spanyol ingatlan videók voltak.
1: Oh.
0: Nem bírtam ki.
5: Jó, de tudod, hogy nem te veszítettél.
0: Hanem?
5: Hát mi volt? Mikor mi kimentünk tegnap az irodából, ki az, aki elsőre pörgette?
0: Ja, Áder György.
1: De fél 12-kor is délben kezdődött a detox.
5: Ez a te szabályod
0: akkor
5: volt.
0: Igen, ez a te szabályod volt, nekem meg még nem kezdődött.
1: Ja?
0: A tiéd már délóta megy.
1: Akkor jó, végül is jó. Végül lehet így is.
0: Anett lesz egyedül, aki nem néz rá a telefonjára. De hát hogy ment Évi?
5: Sehogy
0: nem. Na de én legalább bemallom. Hát én aztán annyira nem érdekelnek a szabályok.
5: Ő az egyetlen, a Gyuri az egyetlen, aki hazudott.
1: Tudjátok, milyen nehéz volt nem átküldeni a Lacikának a macskás videókat tegnap, hogy nehogy lebukjak? Volt olyan az utolsó pillanatban, de jó, nem küldhetem át, mert akkor tudni fogja, hogy...
0: De akkor ezek szerint foglalkoztál vele.
1: Persze.
5: Hát semmi persze. Nem
3: bírt
5: ki.
3: Amit én küldtem neki Schwarzeneggeres videó, azt rögtön láttam oszta.
0: Nem is Schwarzenegger, szintén pépet főz Gangnam Style-ra?
3: Nem, vagy hogyan beszél csúnyán, vagy megtanulja, vagy mindegy, lényegtelen a videó, de átküldtem neki, és azonnal jött, hogy nagyot szólt a mester.
0: Gyerekek, mindenki megszeretett, csak Évi, neked mondom el, hogy tegnap egy téma kapcsán digitális detoxra vonultunk vissza, azaz ezeket a görgetős dolgokat nem csináljuk péntekig. Ezt fogadtuk meg, tehát ebben számomra ugye a YouTube van benne, mert amúgy nem vagyok fönn sem Instán, se TikTokon, se semmin. A Gyuriéknak gyakorlatilag minden az életük, hát ugye neki ott zajlik, és Évinek is, tehát mindenkinek ez lett volna, ez képest...
4: És senki nem tartotta, hogy hallottam.
5: De Gyuri volt az első, tehát ő még a szemünk láttára is igen. Csinálta.
4: Gyuri, komolyan.
1: Hát reflex, nem tehetek róla.
0: Nekem ugye az lett volna a nehéz, mert reggel a kádban YouTube-ot nézek. Mm-hmm. És aztán mondtam, hogy jó, akkor Netflixet fogok. Tehát, hogy én nekem ez lett volna, de ez most nem hozom meg ezt a szívességet nekik. Egyszerűen a saját szórakozásom, hedonizmusom többet ér.
4: Mm-hmm. Értem, nagy fogadás volt.
0: Jó, ennyi volt.
4: Hogy jutok máskor is.
5: Nem ez volt egy kemény sztori. Csapat, nem? Igen. Kitartó és tényleg igen. Lemondó egymásért.
1: Mindez alatt Anett lelkesen teker, és Csabi, hozzá nem érhetek a telefonomhoz, nem?
0: Igen, ő is megfogadta.
5: És ő tényleg mondta, akkor én sem nyúlok telefonhoz. Mondtuk neki, nem is tudsz, mert biciklizel.
0: Na jól van, gyerekek, nézzük az SMS-eket. A helyzet az, hogy a McLaren-es barátunk elutazott, és Gerard a Pék vette át a kertjének a gondozását, és ő így írja ezt, ismét megkérte a leanderek és pálmák gondozásáig, péntektől hétfőig ismét egri lakos leszek, tehát beköltözött oda. Jó döntés Tibitől, hogy bennem bízik meg feltétlenül, míg távol lesz, mert nagy tapasztalattal bírok a ciprusok, pálmák, narancsfák és szőlőtőkék ápolásában, mivel ezek a növények Toszkán házam kertjében is megtalálhatók. Ott, ha gondom van, akár 30 percen belül Sting és Trudy szomszédaim tanácsát is megfontolhatom. Itt Jocival a Bordillerrel kell beérnem vele, meg tudom értetni magam, viszont rosszul énekel. No mindegy, péntek este bográcsparti, szombaton grilleste, vasárnap pedig rendelünk valami Tibi törzskártyájára a közeli csárdából. Zserára Pék!
1: Jó program.
0: Ilyen összetartó, igen. Ma van a görögországi nyaralásunk utolsó napja, tenger csodás, az ételek fantasztikusak, hétvégén Benedek fiunk és a mennyasszony a Salome Szlovákiában összeházasodnak. Szombaton utazunk az esküvőjükre. Sok boldogságot kívánunk nekik, Győri, Éva, Budapest. Fú, mennyi helyszín. Győr, Éva, Budapest. Mennyi helyszín.
4: Éva.
0: Uh-huh. Ott lehet Évában is lenni.
5: Uh-huh. Okay. Lehet.
0: Helyszín. Nem? De. Voltál már helyszín?
5: Voltam.
0: Évi. Gabi bátyám, jó reggel. Hetek óta figyelem a KOI pontjain gyümölcsfogyasztási ranglistáját. Mit desszertként adok nekik a haltáp után? Egyértelműen a felkockázott görögdénye a favorit. Megőrülnek érte, próbálom megfejteni az okát. Még az is lehet, hogy a vokcihoz fordulok magyarázatért. Kérdezd meg a vokcit, McLaren-es írta amúgy. Jó reggelt kívánok, tegnap megnéztem a gangsta videót, nagyon kemény. Üdv Zoltán a kamionos Günzburgból.
1: Zoli tud népszerűsíteni, ez biztos.
0: Köszönöm, én így van, nagyon köszönöm Zolinak. Jó reggel, nem kértem rá, ő is csak kérte, hogy fújja, hallom, hogy van a kéglid, oda mehetünk, na persze, menjetek, és akkor tök helyes volt. Jó reggel, bocsi, hát itt a legújabb bizonyíték a baromságra, a FIFA pénzéhességére. Anglia-Gána meccs, dögunalom, de ez mellékes, 22 Celsius fok eső és ivószünet.
5: Igen, ez már nem az első eset egyébként a VB.
0: Nagyon durva.
1: Ott álltak a focisták, mester, nem tudok többet írni, azt a kulacsot ki kell írni, gyerünk.
0: Mert még megy a Rexona reklám. Gyerekek, a Rexona visszatér? Tehát tényleg még dezodorálja magát nő Rexonával?
4: Eddig is volt Rexona.
0: Hát a 70-es években, igen.
4: Nem is rossz.
0: De a 70-es években még nekem is volt.
1: A tévében is mennek a reklámjék.
0: De érted, de azt hittem, hogy eltűntek.
1: Aha.
0: De miért erre most érzi, hogy mindenki, akkor kicserélik a Messit, meg a Ronaldot, ki föltartanak egy táblát, oda jövő Rexona.
5: Igen, van, de mindig
0: eddig
5: is
0: legalább
5: volt.
0: Übló volt, érted, valami köze volt a számokhoz. Az egy 70-es években dezodorral hívják le a Messit.
4: De a focisták is izzadnak, ez is releváns tud lenni.
0: Te mekkora marketing szakértő vagy.
4: Ugye?
0: Igen, a focisták izzadnak, fújja be Rexonával.
5: Igen. De egyébként ilyeneket reklámoznak a futballisták.
0: Tehát... Nem, a proli rajongók izzadnak. Hát láttam a Rexona reklámot. Tehát ilyen büdös, örjöngő szurkolókat fújják be oldalról, hogy ne legyen büdös a másik mellett. Láttam a reklámot.
1: Én csak azt a reklámot láttam, amikor jó nőket fújnak. Én mondjuk,
0: az alkot tetszik. Vagy az nem?
1: Nem, az lesz a szurkolós.
0: Nem, szurkol, érted, egy csapat nézi a tévét, szurkolnak félmeztelenül izé, és föl a karokat, ott vannak a kis hónajkutyák, és a másik majdnem rosszul lesz tőle, mert ugye a hónajszak, és akkor befújja oldalról Rexonával.
1: Nagyon trükkös. Nagyon trükkös.
5: Micsoda marketing ötlet.
0: Mondjuk valóban az életből van. Jó reggelt, bocsi, itt az újabb, jó, ez megvolt, jó reggelt, Tankcsaladás Pityu, és Morgan, Évi imádjuk, Évi imádnak. Mármint te, Évi.
4: Engem, Évi, oké.
0: Okay. Te, Évi, igen. Jó, nézzük az időjárás jelentést, Anett azért örökségbe hagyott nekünk valamit. Még nem lélegezhetünk fel, ma is folytatóig a kánikula, kevés felhő lehet az égen, és legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar frissítheti fel a napunkat. 20 fok körül van most, délután 36 fok is lehet. Iván és Héra névnap van.
5: Boldog névnapon.
0: 73 éves Révés Sándor, a generális, a piramis énekes. Hát Isten éldesse Révés Sanyit, tényleg fantasztikus. Ő megint csak az igazi rockstar. Én annak idején emlékszem a piramis koncertekre, és hát lenyűgöző. És jó egészséget kívánunk neki. 39 éves ma Lionel Messi, argentin válogatott labdarúgó.
5: Boldog szülinapot.
0: Boldog szülinapot. Mick Fleetwood, a Fleetwood Mac dobosa 84. 1986. június 24-én megkezdte sugárzását a Danubius Rádió, Magyarország első kereskedelmi rádió adója.
5: Mekkora dolog lehetett ez?
0: Bizony, hát nagy volt, ott voltam. Aztán 74 éve először jelent meg a Bild-Zeitung. 74 éve. Hát igen, Németország gyakorlatilag legnépszerűbb napilapja, és a mai napig papírformában iszonyatosan népszerű.
5: Ott nem megy az a teória, ami itthon megy, hogy a papír alapon nem működnek az újságok?
0: Tehát hát annyira nem, tehát nyilvánvalóan ott is változott, nem tudom a számokat, ott is változott, de működik a papír alapú még.
5: Én is Olaszországban nagyon sok olyan embert látok, akik kiülnek kávézni, és ott fogják az újságot is, és még mindig ez a megfogják, lapozgatják, tehát szerintem nálunk nincs ez a szokás.
1: Kulturális beidegződés kérdése egyébként, hogy hagyja-e egy nép mondjuk ezt kiveszni. Az olasz valószínűleg nagyon ragaszkodik.
0: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy más országban, azt tudom, hogy Spanyolországban is így így van. Tehát ott vannak újságosok, még mindig újságos bódék, megállt, tehát jössz, mész és veszel újságot. Tehát ma tényleg azt hiszem, hogy a Mon Parknak a aljában, a parkolóháznál ott tudsz venni egy rakás újságot, amúgy sehol.
1: Nem, más.
0: Meg benzinkútnál, de az is már alig-alig.
1: Talán a Moricon van még egy, a körtéren van még egy ilyen klasszikus.
0: Igen, hogy nem a városképhez tartozik már, és nem az emberek kezében látod az újságot. Tehát, hogy ez, és ez tényleg így van. Kíváncsi lennék, például az USA-ban hogy van most. Mert ott is minden lépte nyomon volt New Yorkban újságos. Ugye ez van-e még? Na, szóval aztán mi volt? Ez volt a Bild Zeitung, 116 éve született meg az Alfa Romeo márka. Múltkor láttam egy reklámot, és az még mindig szép. Tehát, hogy Istenem, az olaszok tudnak forma tervezni, nincs mese. Az ázsiaiak meg sose tudtak. Nagyon sajnálom, de még a japánok sem. Soha nem tudtak. Hát ne rázd a kis fejedet.
3: Ezért a japán autók.
0: Mondjál már egy szép japán autót.
3: A 90-es években az összes.
0: Egy se.
3: De.
1: Egyből vadszintekre váltott a vita.
5: Ebből kimaradunk.
0: Na jó. És 1997-ben ezen a napon jelent meg Harry Potter és a bölcsek köve az Egyesült Királyságban J.K. Rowling első regénye. Ki Harry Potteres? Csak úgy mellékesen kérdezem. Ati?
4: Most Évi, már igen.
0: Most már te is?
4: Mióta a fiam szereti azóta.
0: Azóta te is. Oké. Okay. Lacika?
2: Imádom.
0: Harry Potter vagy Kautsky Armand? Ki a kedvenc?
3: Kautsky Armand.
0: Gyuri?
1: Inkább a Harry Potter, köszönöm.
0: Évi?
5: Nem.
0: Nem vagy Harry Potteres?
5: Nem.
0: Én meg nagyon. Akkor mi is, akkor biztos, hogy Gyűrűk Urás vagy, ez a másik szokott lenni.
5: Nem.
0: Mi vagy? Ja nem, te nem voltál sehol akkor.
1: Semmi nem vagyok. Halálos irambanos vagy, nem? Akkor az.
0: Semmilyen, nem? Hát tudod, hogy 2012-ben húztuk ki a vízből. Hát addig, és ez meg 97 volt.
5: Így van, és 3 hónapja élek, amióta itt vagyok.
1: És mennyi mindent meg kell megmutassunk a filmiparból is.
5: Ettől tartok.
0: Ja, gyerekek. Időjárás Gyuritól. 20 fokos Veszprém, 33 lesz és napsütés. Szarvas 20 fokos, 33 napsütés, pont úgy, mint Veszprém. Calgary 10 fokos jelenleg, 23 lesz a csúcs napsütéssel. Székutas. Mi ez, így emlékműsor a netnek?
1: Évi
0: visszatér egyáltalán?
1: Évi kérte, legyen Székutas is. Hát legyen.
0: Jó. 21 fok, 32 lesz Székutason. Hugo Hartung kedvenc puszta városa, hogy mi az?
5: Igen, puszta.
0: Pusztája. Napsütéssel, Budapest is napsütéses. 21 fok van most, és 34 lesz. 34 lesz nálunk. Jó, ha már itt a hőségről beszélünk, annyit megjött már, Évi, ez a kupola?
4: A hőkupola szerintem úton van.
0: De ez a kupola, az nekem azt mondja, az nem mozog, tehát az van, az felettünk van, és akkor igen.
4: Ideér, és akkor 40 fok fölé megy a hőmérséklet tartósan.
0: Tartósan?
4: Tartósan.
0: Sattól kupola. Tehát hétvégén ér ide?
4: Elvileg igen.
0: De ez még nem kupola?
4: Ez még nem, mert van egy kis szél, tehát picit mozog a levegő, ez még nem kupola.
1: Ez nagyon pará.
0: Hova fogsz ennek jönni, Gyuri?
1: Nem tudom, otthon maradok a hűcsben, szerintem.
0: Hiszen nőket?
1: Igen. Gyere, bújj el a hőkupola elől.
0: Nyújtasz menedéket a hőkupola elől?
1: Bizony, ez lesz.
0: Jó. Na, nem csak azért beszélünk erről, mert tegnap olvastuk, hogy van egy ceglidi ilyen kisbolt. Kisbolt mindenhol van, nekik nagyon helyesek, és szeretem a kisboltokat, és most ott valaki lefotózta, és ezen felháborodott, hogy, és a Blikben találtuk egyébként, hogy üdítőket, mint minden kisbolt árul, de azokat, amelyek le vannak hűtve, felárral. Tehát a 250 ml-es az plusz 20 forint, a fél literes plusz 20 forint, az 1 literes plusz 30, a másfél literes plusz 50 forint.
1: Hát ez jól ki van kalkulálva, nehogy már ugyanannyiba kerüljön a 2,5 dl is, mint a másfél literes lehűtése.
0: Egyetértünk, akkor nincs is mit erről beszélni.
1: Nagyon jogos.
0: Akkor ennyi. Na jó, szóval ezen felháborodtak, hogy le van hűtve az üdítő, az többe kerül, mint a melegebb üdítő a polcokról. Erről fogunk beszélni, hogy ez igazságos-e, vagy ez totál lehúzás?
5: Szerintem egyébként lehet érte pénzt kérni. Áramot használ, ipari áram. Drágábban veszi, mint egyébként a lakossági áram.
1: Jó, de mennyi minden van egy boltban is, akár amiért még lehetne pénzt kérni, mert áramot használ, de mégis természetes, nem?
5: Gyuri, már szerintem mindenért pénzt kérünk.
0: Nem, most a Gyuriét is értem. Tehát, hogyha ott van egy termék, a terméknek van egy vég felhasználói ára, akkor abban legyen már minden benne. Nem? Tehát, mint az éttermeknél is, hogy hát nincs benne a szervizdíj, vagy benne van a szervizdíj. Hogyha én megveszek egy cigánypecsenyét, akkor abban legyen benne a pincé fizetése is.
1: Így van.
0: És akkor majd én eldöntöm, hogy azt a cigány pecsenét én mit tudom, 3200 forintért drágának találom, vagy nem találom drágának. Kérem-e, vagy nem kérem. Ott fogok ebédelni, vagy nem fogok ott ebédelni. De legyen már benne, és ne legyen az, hogy ennyi ez, de még akkor fizesd meg be a pincér TB-jét, itt a fodrászát, a takarítást, meg a mit tudom én, és még hoznánk neked az elmű csekkeket. Tehát, hogy ne, legyen az árban benne. Tehát ez is egy hozzáállás, nem?
5: Ja, ez is egy hozzáállás, de ő külön fel akarta jönni, hogy mennyibe kerül a hűtés.
1: Ezt is elemezgethetjük, hogy mi lehet ennek a pszichológiája, hogy ezt a
5: nem külön akarta beletenni.
0: Nekem van egy gondolatom egyébként, hogy miért. Mert minden idióta a hűtőtre nyúl. Hát de akkor sose lesz, érted, kiveszik az első 10 pepsit, ami hideg, és sose lesz hideg egész nap. Igen. Mert a hülye kiveszi, mert ingyen
4: de
0: van.
4: De ha 20 forint a drágább, akkor nem veszi ki.
0: Hát és persze, hogy nem lehűl. Veszi ki. Uh-huh. Hát nem veszi ki, mert magyar.
4: Okay.
0: Szerintem... Nem, mert magyar, Adam, azért, mert ez, ennek ez a pszichológiája. Tehát, hogy na, azt már nem.
4: Akkor
0: azt
4: majd én otthon lehűtöm?
0: Tehát aki kifizeti ezt a luxust, hogy hideg az üdítő, annak tényleg hideg az üdítője, mert nem nyúl hozzá az ingyen élő.
4: Erre nem gondoltam?
0: Én meg de.
4: Oké.
1: Okay. Hát prémium életérzés innentől.
0: Szerintem is. Nem mindennek megvan az ára.
5: Mindennek, hát erről beszélünk.
0: De hogyha az a kóla, most nem tudom mennyibe kerül egy kóla, 350 forint. És most így 370, ha hideg. Igen. Ha eleve 370-et írt volna rá, senkinek nem tűnik fel.
1: Igen, nem lenne belőle egy országos marketing
0: kampány. Egy korrekt kisboltos.
5: Így van.
0: Van lehetőséged olcsóbban venni kólát.
1: Jó, igen. Hát akkor ennyi erővel legközelebb azt is ráírhatja, hogy felkapcsoltam a neon neked, mikor elkezdtük az üzletet, kinyitottuk. Tehát, hogy érted?
0: Most ízléstelenkedsz.
1: Igen? Úgy érzed?
5: Sértegez, Gyuri.
0: Gyerekek, ez az egyik témánk, hogy milyen lehúzásokat ismerünk még boltból. Jogosnak tartjuk-e, vagy sem? Legyenek külön feltüntetve, ne legyen külön feltüntetve. Egy csomó ilyen dolog van. Hát van a klasszikus balatoni jégkockás eset, ugye?
1: Ja, amikor jégkockáért számoltak fel plusz költséget. Mm-hmm. Bizony.
0: Hát, de nem keveset. Igen. Szóval, hát azt mondom, az ördög Nóráik voltak ők?
1: Nem tudom, majd utána nézünk.
0: Nem, majd nézünk utána, jó? Nem akarom őket oktalanul vádolni.
1: Igen, de egy csomószor tud lenni a számlán olyan meglepő tétel, amire azt mondod utána, hogy na menjenek a bárhova.
0: Na jó, ez az egyik témánk. A másik témánk is, ennek nagyon örülök, és hát ezt Évinek köszönhetjük, hogy egyáltalán adásba kerül ő, és velünk szóba áll ő, a nagy legenda Cseh Laci.
5: Igen.
0: Cseh Laci, képzeljétek el. Tényleg, én nem tudom, hogy Gyuri, te se követed nagyon az úszást, meg én sem.
1: Nem.
0: Jó.
1: Nem.
0: Mégis az emberben, hogyha van egy kedvenc úszó, akkor eszedbe jut a 2-3 név. De...
1: Nézd, hogy volt mutatok. Nem sarkában látok valakit. Nagy kedvencem Risztov Éva.
0: Na nyilván. Na, de Risztov Éva, utána sokáig semmi.
1: Így van.
0: És utána...
1: Utána Cseh Laci. Ez egy nagy reggel nekem.
0: Na, Cseh Lacival kapcsolatban két érdekes dolog van most, hogy hát ugye abba adta az úszás, nyilván mindenki tudja, hogy bekerült a vízesportok Hall of Fame-jébe.
5: Így van, a Hall of Fame.
0: Ami, hogy hívják ezt a Panteont?
5: Halhatatlanok klubja. Nem?
0: A vízesportok halhatatlanok klubja?
5: Igen.
0: Aha. Tehát ahol ott van Kemény Dénes, Egerszegi Krisztina, Cseh Laci is ott van. Benedek Tibor.
5: Így van.
0: De nem nagyon sokan magyarok, tehát nincsenek. Vannak vagy 5-6-an, nem igen. Sokan. És Laci bekerült úgy, hogy nem volt olimpiai aranyérme, hanem ezüstök voltak, majdnem azt mondtam, hogy csak, de ez a csak szó, ez ilyenkor nagyon rossz, hogy ezüst érmei voltak, Michael Phelps volt, ha nincs Michael Phelps, akkor a Laci tele van arannyal.
1: Bizony, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondasz, hogy az ő olvasatával, hogy kettőjük harcában megítélni a Laci tehetségét, az egészen különleges.
0: És ha Laci tanult volna a műkorcsolyázó hölgyektől, akkor nyilvánvalóan elintézte volna, hogy Michael Phelps még egyszer ne álljon rajtkőre. Hát a Tony Hardingnak a... Hát tudod, amikor szétroncsolta a tért kalácsát.
1: Ja. Igen.
5: Hát azért mi nem itt tanultuk ezt.
0: Tudom,
5: hogy a fair play szabályai szerint.
0: Hát, ne viccelj, hát aki gyárfás alatt tanul úszni, az a maga a fair play szabályai szerint éli életét.
5: Így van, szegény Tamás ma is szóba kerül.
0: Egyszer meg kéne látogatnunk így hárman.
5: Nem hiszem, hogy örülne nekünk. Mit mondok, ti ki vagytok?
0: Kik hát vagytok? Én ismerem őt.
5: Hát oké, okay,
1: hát de hát... folytatjuk a nevelésedet utána. Tehát mi átvettük.
5: Annak viszont örülne.
0: Hát igen, miután ő most nincs itt, érted, mi vagyunk a gyámod. Jaj, ja. Cselacival beszélünk, és a másik ugye az az, hogy tök érdekes, hogy ő a villanyszerelő szakmát választotta így az úszás utáni életére, de ami azért izgi, mert ugye a legtöbb sportolónak egyrészt nagyon nagy fejtörés az, hogy mi legyen, hogyha az aktív karriere véget ér, másrészt meg ugye minden sportoló, vagy a legtöbb sportoló valahogy a sportban való elhelyezkedés látja maga előtt, mint jövőkép. Tehát, hogy nem tudom, a szövetségben lenni, te is ott vagy, mi van még, edzőnek lenni.
1: Valamiféle ilyen sport nagy követi pozíció tud még lenni.
5: Sportdiplomácia.
0: Így van, ki hogy lobbizik, ugye? És nem, Laci azt mondta, neki elege van ebből, ő villanyszerelő lesz, az viszont tetszik neki ez a szakma. Erről beszélünk, tehát Cseh Lacit hívjuk ma, meg hát, hogy milyen volt Krisztóf Éva, amikor fiatal volt.
1: Nagyon jó.
0: Ezt is
5: jó, az előtt akkor fölhívom.
0: Jó, Agrár Szerda lesz ma Vokcival, képzeljétek el, és azt mondja, hogy bizonyos gyümölcsök csendben eltűnnek tűlünk, ezt írtad pedig.
1: Tűlünk. Hát tudod, egy kicsit olyan lazán már.
0: Tűlünk.
1: Tudod, felvettem az agráros hangulatot. Tűlünk.
0: Hogy gyümölcsök eltűntek. Én nem tudom, milyenekre gondol. Ezek olyan gyümölcsök, amiket ismerek?
1: Persze, amik eddig természetesek voltak. Akár csak például kiemelte nekem a sárga barackot, hogy abból is egyre kevesebb van, majd figyeljük meg. Az egres például.
0: Egres sose szeretem, sárga barackból kevesebb van, igen?
1: Kevesebb van, és ezek olyan gyümölcsök, amik eddig természetesek voltak, és szépen lassan búcsút inthetünk nekik.
0: Mi az egresnek a paraszt neve? Puszkáta vagy
4: Pöszméte.
1: Pöszméte.
4: Az nem valami békésben.
1: Nem rovar?
4: Nem, pöszméte.
0: Igen? De... Nem kell írtani a pöszmétét?
4: Nem.
1: Úgy hangzik, igen.
0: De biztos, hogy az az egres?
4: Békésben, igen.
1: Ez úgy hangzik, ez megcsípett a pöszméte.
0: Az egres olyan, mint egy szőlő, csak olyan, látod az erezetét, ismerem, mint egy öreg asszony vádlián.
4: Belőle
0: igen.
4: Otthon.
0: Igen.
5: Brüszke, büszke, piszke, püszke, pöszméte, köszméte.
4: Köszméte,
0: kösz is, pösz is?
5: Igen. Pösz, brüszk, pesz, pisz.
4: Köszméte, azt hiszem, Eger környékén.
5: Igen.
0: Hiszen egres.
5: De ennek sem értem ennek a növénynek.
0: Én se szeretem.
5: Mi jó
0: nagyon
5: lenne?
0: De hogy is savanyú. Rossz. Sőt, tök jó, hogy nincs már.
1: Én imádtam gyerekként. Mi piszkének hívtuk. Megenni.
5: Jó.
0: Na mire, én nagyon ülök, hogy nincs. Tehát, hogyha a Voga ezt folytatja, ezt a sort, még van a másik, amit szintén gyűlöltem, de a Voga szereti, az a szőrös, úgy néz ki, egy darab kaki.
1: Kivi.
5: Nem. Noszpoja. Noszpoja. Mi
1: az? Olyan nehéz megpucolni ezt a noszfajt, mindig utáltam.
0: Na, ha ezek mennek, jó van akkor.
1: Jó. Hát akkor igazából ez a rovat az lesz, hogy gyümölcsök, amiket utálsz, de többet nem lesznek. Szóval, hogy...
5: És de jó, hogy meghaltak. Megdöglöttek.
0: Nagyon nem, komolyan veszük ezt a dolgot. Komolyan veszük, eltűnőben lévő gyümölcsök, és hát nyilvánvalóan egy kérdezék halati körülmények miatt van ez. És így akkor van-e bármi, ami bejön helyettük, ugye?
1: Ezekről is fog beszélni a János. Igen, hogy mit ültethetünk, ami eddig nem került szóba, de valószínűleg most már jobb lenne.
0: Lehet, hogy Jánosnak át kéne ezt gondolni, ezt az agrárszerdát, hogy nem akar mindenki ültetni. Tehát úgy fogalmazza meg ezeket, hogy nem akarunk ültetni, csak mondd el, mi van.
1: Igen. Lehet, hogy akkor megvenni, akkor fogalmazunk.
0: Megvenni.
5: Igen. Nem, nagyon jó, amit a Voga csinál. Én nagyon sokat tanulok tőle. Tehát tényleg. Én használom, amit a Voga például agrárszerdában mond. Tényleg.
0: Oké, okay, elhiszem, hát akkor legyen így. Ő se csinálja egyébként, ő csak mondja.
5: Tényleg, te mindenkit lelombozol mindenben.
0: Ez nem igaz, én fel vagyok dobva.
5: Látom.
0: Na jó, Évi, a tegnapi nap legjobb pillanatai mi volt?
5: Nagyon jó volt. Olvastunk egy összeállítást világsztárokról, akik fura kis babonáikat osztották meg, mi is vallottunk ciki babonáinkról.
6: Az előző rész tartalmából.
0: A babonáról beszélni mindig megpróbálunk, és aztán mindenki úgy érzi, picit feszélyezve van, picit ciki erről, hogy kinyé, nem? Hogy azt érzi, hogy mások hülyének nézik egy picit, nem?
1: Persze, ezek azok az intim dolgok, igen, amik a milyen kis bugyutasságaink, és nem akarjuk, hogy a világ meglássa, mert tényleg hülyének néznek.
0: Elég így van. Ugyanakkor ragaszkodunk hozzá, főleg olyan helyzetekben, amikor reméljük, hogy szerencsénk lesz. Biztos te is, amikor elmentél úszni, akkor megcsókoltad a flip-flopodat, nem? Kétszer, vagy háromszor, hogy jó időt ússzál. Nem volt ilyen? Ilyen titokban, hogy a kamerák ne lássák.
5: Nem volt flip-flopom, de hát nem...
0: És leveted a flip-flopodat, vagy a lábadat oda tudtad még húzni a szádhoz?
5: Akkor régen még a lábujjamat tudtam kapni.
1: Egyből világszár lettél volna. Az Eurosport egy ilyen vágóképet rá tud vinni.
5: Igen, igen, az volt a babonám.
0: Beszéljünk arról, itt találtam egy listát, hogy külföldi hollywoodi sztároknak vannak babonáik, ők ezt bevallották, ők ezt elmondták, és hát ha ezek mentén, majd mi is egy picit felszabadulunk, és elmondjuk a sajátjainkat, jó?
1: Uh-huh. Nézzük.
0: Itt van Victoria Beckham. Az ember azt gondolná, hogy minek neki babona? Hát ennyire szerencsés nő nincs még egy a világon, nem?
1: És lehet, hogy ezért, mert vannak babonái amúgy.
0: Szóval képzeljétek el, hogy úgy gondolja, hogy bizonyos kövek hatással lehetnek az érzelmi, fizikai vagy lelki jólétére, és ezért ő mindig tart magánál ilyen spirituális kristályokból meg kövekből egy pár darabot.
4: De jó.
5: Van ilyen.
4: De
0: hát sok sikert a vámon, amikor izé...
1: Azt mondja, a spirituális zsákot cipeled a hátadon, ami neked kell a szerencséhez.
4: Jó, de szerintem ez tök jó dolog. Nekem van egy hegyi kristálykarkötöm.
0: Hát látom, hogy nincs.
4: De azért...
0: Van egy fogja a csuklóját is.
1: Van-e olyan karkötőd, és rajtad kívül más is lát, olyan van.
0: Ja, ez a láthatatlan karkötő, de ezt is meg szólt a puszilni.
4: Drága Kristály.
1: Nézd, nekem van egy vastag aranynyakláncom, nézd csak. Ez is szerencsét hoz.
0: Na, de ezek kövekkel nekem van, hát van egy munkatársunk, és most nem mondom el ki az, nincs is jelenleg itt, aki már régóta együtt dolgozik, és ő ilyen köveket hord a zsebében.
1: Komolyan.
0: És ő ezeknek a köveknek energiát, tehát energiát tud beléjük, vagy hogy mondják.
4: Nem, energiát adnak neki, nem?
0: Nem ezt akartam mondani.
1: Ő adja a köveknek az energiát?
0: Nem, tehát ő úgy tudja, hogy energia van a kövekben, és ezért, és mindig ott hordja a zsebében, és morzsolgatja.
1: Egy ágyéknál tartja akkor ezek.
0: Ágyéknál tartja, igen, és néha benyúl, és ízé is elkezdődött görgetni a köveket, majd kiveszi a kezét. És néha akart adni a kövéből, és nem kérek, fúj. Nem, esküszöm, hogy nem hazudok. Tehát, hogy nem hazudok.
1: Elhiszem. De biztos, hogy van kő, nem valami alibi volt, hogy benyúlt a gatyába, és akkor ott tízi pörgetett?
0: Volt kő, mutatta, elővette.
1: Aha, jó.
0: Több színű volt.
5: Esküszöm. Én most lehetek, hogy ki lesz velem szemben.
0: De várjál, hát azért mi is hordjuk most ezeket a nagyon divatos ilyen bogyós karkötőket, ugye? Igen, a miénk látszik is, nem csak...
5: Ti elhoztátok.
0: Mindenki látható. Szóval mivel magyarázod, hogy egy kő van rajtad, az hogy hat rád?
1: Azzal, hogy itt van a közelemben.
0: Energia van benne.
1: Érintkezik velem, és akkor nyilván az energia... Az
0: de milyen
1: az...
0: energia? Miért van egy kőben energia? Tudod, miért van energia? A plutóniumban.
1: Azt hittem, hogy...
0: Abban van energia.
1: Kerestem azt is a spirituális boltban, de...
5: De nem volt.
1: Elnézést, plutónium karkötőt tartanak már?
0: De miért van energia? Az egy halott kő.
1: Hát erről szól a spiritualitás.
0: Egyetlen egy energia van benne, hogy minden testnek van gravitáció.
5: Tehát, hogy én egyébként nem hiszek ilyen külső tényezőkben.
0: Ja, te nem.
5: Tehát egyáltalán, tehát, hogy ilyen tigriszem, vagy bármi, meg van ez a, nem tudom, ez a valamilyen kék szem, tudjátok, ilyen görög, meg török helyeken lehet, és akkor az ilyen harmadik
0: ja, az alla szeme, igen.
5: Igen, igen. Abba se hiszek, mert ezek csak ilyen külső tényezők, amik megerősítik.
0: Azok szimbólumok inkább. Jó, de babona vagy vallás, már ezek keverednek.
1: Nem hittél benne, hogy alla szeme lát? Hát azt én sem mondjuk. Tehát, hogy ez tényleg...
0: Miért nem?
1: Hát mert ez csak egy dísz, nem? Tehát, hogy ez egy vallási motívum.
0: Az egy vallási motívum. Miért a feszületben hiszel?
1: Hát milyen szempontból?
0: Hogy ott van,
1: látom, hiszek. Abban hiszek.
0: Nem, hogy például Drakulát távol tudod tartani, hogy megmutatod neki a feszületet.
1: Hát az lenne az első, amit felkapnék, hogyha jönne. Tehát, ha így nézzük, igen, hiszek.
0: Ahogy nem tudom, mire jó. Nem
1: Drakula.
0: Amúgy mire jó? Na mire? Jó, van még gyerekek, hát gyerekek, még egy csomó színészünk van. Itt van Jennifer Aniston. Ő retteg a repüléstől, viszont ugye nagyon sokat kell repülni, nyilvánvalóan, és van egy rituália, hogy jobb lábával lép fel a repülőre, és ez megnyugtatja akkor. Hát, repülés mindenkinek stressz?
5: Én nem szeretem, gyűlölöm.
1: Stressz mindenkinek, igen.
5: Én nekem bármilyen lábbal lépek fel, ugyanúgy izgulok és félek.
0: Én nekem annyi van, hogy én mindig megérintem a repülő oldalát, amikor beszállok, de ezt más is csinálja. Ezt
1: azért simogattad, mikor mentünk Marokkóba?
0: Igen, azért simogattad túlságosan?
1: Ja,
0: hát, nő lenne?
1: Darabig azért simogattad, paskolgattad, néztünk a Lacikával, hogy oké.
4: Puszilgattad is.
0: Így van, megpuszíltam a repülőt. De azért mondom ezt, mert én ugye repültem saját magam hosszú évekig, és valahogy ez igen, tehát ez egy ilyen jó leső érzés. Inkább ezt mondom, nem azt mondom, hogy lezuhanunk, ha nem simogatom meg. Volt már olyan, Gyuri, hogy repültél velem, és nem simogattam meg a repülőt.
1: A franc legyen meg, miért kockáztatsz? Miért akkor rizikózol?
0: Na, Kim Kardashian, képzeljétek el, az a szokása, hogyha egy mentő autó szirénáját hallja, akkor megsimogatja a haját, és imádkozik azért, akihez megy a mentő.
1: Ez nagyon helyes.
4: De miért a haját?
0: Hát mert nem tudom, lehet, hogy muszlim vagy, én nem tudom.
1: Hát az van kéznél a haja.
4: De a mentőautó mindannyiunkból kihoz egy ilyet, hogy kívánod, hogy jó legyen, vagy jobban legyen az az ember, aki utazik benne.
1: Szerintem ez igaz, nekem is így van, hogy ha látok egy mentőt, mindig az, hogy amerre megy, hogy az legyen rendben, akihez megy.
0: Tehát van egy ilyen gondolat.
1: Igen, mindig. Aha.
4: Én ki is szoktam hangosan mondani, a kocsiban ülök, hogy édes Istenem, add, hogy túlélje. De tényleg, most ne nevessetek.
0: Nem.
1: Nézd, nem nevetünk.
4: Nem lehet? Nekem ez nagyon fontos.
0: De ez jó, figyelj, ez emberi, hát ez baromi emberi.
5: Nálunk egyébként kezétek el, amikor gyerekek voltunk, akkor ugye a mentőautónál mindig attól féltünk, hogy ne a mi családunkhoz menjünk. Aha. És akkor azt mondta az édesanyám, de ez egyébként egy ilyen helyi szokás volt, vagy legalábbis azt mondják, hogy babona, hogy ha veszel egy nagy levegőt, addig, míg a mentő hangját hallod, akkor Jézusom, megóvod a családodat.
0: De így lettél úszó. Hát ezt nem lehet kibírni, amíg hallod. Azt a mindenit.
1: Ülsz a kocsiban, és ilyen 3-4 perceket visszatartod, így a lélegzeted?
5: Hát jó, nyilván, mikor már halkul, meg nem bírom. Régen...
1: Kezd elsötétülni a kép.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgyis tett!
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Rekkenő hőség várható, jön a hőkupola. Narancssárga a Szimbapatak Miskolcon, rozsda került a vízbe. Őrizetben van 6 ember a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Jó reggelt kívánok, Gudovics Éva vagyok. Fokozódik a hőségriasztás, péntekig még másodfokú marad a riasztás mértéke, ám szombattól harmadfokúra emeli az országos tiszti főorvos. Extrém melegre figyelmeztetnek, amely tartósan velünk is marad. Úgynevezett hőkupola húzódik a Kárpát-medence fölé. A szakemberek azt tanácsolják, nagyon vigyázzunk magunkra a héten, most tényleg ne várjunk a szomjúságra, igyunk rengeteg vizet, hogy elkerüljük a rosszullétet. A gyerekeket, háziállatokat egy percre se hagyjuk a parkolóautóban, mert tragédia történt. Ha bárki ilyesmit lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. Nem szabad kertet vagy járdát locsolni, autót mosni, spórolni kell a vízzel. A korlátozás 18 ezer fogyasztót érint. A Zala Víz ZRT szerint soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki, miközben sokan még mindig az ivóvízhálózatból öntöznek, hiába vészesen alacsony a víznyomás, néhol alig csöpög a víz a csapból. Több településen lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Rozsda színezte narancssárgára a Szimva patakot Miskolcon. Az elsővizsgálatok szerint a távhőszolgáltató egyik fűtőművében volt karbantartás, a vasoxidot, vagyis rozsdát tartalmazó víz egy része pedig a patakba jutott. Hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás miatt, az később derülhet ki. A rozsda alapvetően nem veszélyes, ám a vízi élővilágban már is károkat okozott. Őrizetbe vettek 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében indult büntető eljárásban. Ők korábban a Kulturális Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte az adóhatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, amely 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóhírek szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap lemondott alelnöke, Óbuda volt polgármestere is. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit egy hónapja függesztette fel az új kormány. Újabb grippeneket kapott a Magyar Honvédség. A két harcászati repülő múlt héten érkezett hazánkba. A kecskeméti bázison most hivatalosan is fogadták a svéd gyártmányú vadászgépeket, ezzel ünnepelve a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját. Marad a forró nyári idő, ma is lehetnek felhők az égen, zápor, zivatar, főként az ország déli és keleti részén fordulhat elő. A szél olykor megélénkül. Éjszaka még mindenhol 20 fok alá csökken a hőmérséklet, de a kánikula fokozódik, hőségriadó van érvényben. Holnap is zavartalan napsütésre készülhetünk. Napról napra melegebb lesz, hétvégén 40 fok sem kizár.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az útinform adatai szerint baleset történt az M4-es autóúton. Pilis és Albertirsa között Szolnok felé az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot, torlódásra számítsanak. Több kocsi összeütközött az M7-es autópályán Budapest felé, a Török-Bálinti szakaszon az M0-ás elválásnál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkül az útpálya, torlódásra kell készülni. Árokba hajtott egy teherautó az 54-es főúton. Pincefalu és Császártöltés között a 77-es kilométernél lezárták a félútpályát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 7 perc múlva. Itt Ági az igazgatónő írt egy SMS-t, hogy küldött egy fotót a habpartiról az info@retro.hu-ra. Nem vagyok benne biztos, hogy megkaptátok. Nem kaptuk meg, az nem jön be hozzánk, de szerettem volna a hitelesség kedvéért megmutatni nektek, hogy jó buli volt, szép, árnyékos és hűsítő napot kívánok. Mi még 30 plusz fokos iskolában toljuk július 7-ig. Kitartás minden kollégának. Kitartás nektek, drága Ági. Nem tudjuk ezt, ugye, mert ez másnál van, az az infokukat.
2: Ez nem miénk. Hogyha a Bocskor Facebook oldalra elkülditek, vagy elküldöd üzenetben, akkor azt egyből fogjuk látni.
1: Tedd már meg, Ági Léci, megnéznénk a képeket. Köszönjük szépen. Évi, mit találtál?
3: Mivel, hogy most elmegyünk szabadságra, ezért muszáj egy kis sporthírt hoznom, hogy képzétek el, hogy lehet, hogy még összekerül a világbajnokságon Cristiano Ronaldo és Lionel Messi.
2: Nem már.
3: De a negyed döntőben úgy jön ki, hogy ha mind a ketten tovább jutnak, akkor Argentina-Portugália összecsapás lesz, és hogy egy olyan szinten már számolgatják az emberek, hogy több millió forintba fog kerülni egy darab jegy. Az átlag jegyek is felmennek olyan szinten, mert hogy történelmi pillanat előtt áll végül is a labdarúgás, mert hogy a 8-szoros aranylabdás az 5-szörös aranylabdással utoljára látható valószínűleg, mert ugye már mindegyik mondja, hogy vége. És hogy pont az jutott eszembe, hogy ére ez egyébként az embereknek ennyit, hisz már nem azokat a játékosokat látod, mi is nézzük azért őket, jók, tényleg nagyon jók, de nem azt mutatják már, amiért ők 8-szoros aranylabdások lettek szerintem. Tehát bennem van egy ilyen érzés, hogy nekem megérne másfél millió forintot, ja, hogy lássam ezt a két játékost. Jobb esetben, ha találnak negyed döntőbe gólokat.
1: Hát, nézd, hogyha összetudtál volna szedni az elmúlt években milliárdokat, akkor megérni. Így, hogy most te, hát neked is van egy fizetésed, nekem is, meg izé, hogy azt gondoljuk, hogy nem. Tehát, hogy nem éri meg. De visszatérve, Évi, másik Évi, te beszéltél Ronaldóról?
4: Beszéltem, igen, a hírekben.
1: Mit mondtál róla?
4: Hogy portugál klasszis.
1: Kíváncsi. Azért nem? Hát itt van a Wikipédia velünk.
4: Kit akarsz tudni? Hát kérdezz.
1: Mit művelt a Ronaldo, hogy beszéltél róla? Hogy hírértéke van?
4: Hát két gólt is lőtt
1: tegnap. Ez az. Nagyon jó.
4: Ennyi.
1: Szóval, igen. Hogy igen, nem tudom, hogy láttátok, hogy aztán megkérdezték Ronaldót, aztán a meccs után volt sajtó munkatársai ott körbeálltak, és akkor valaki Messiről kérdezte, és így tovább legyintett a következő. Tehát, aha, hogy Messiről ő nem akar hallani sem.
2: Wow, de durva.
1: Nem akar, igen, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert nyilvánvalóan én egyszer láttam, hogy aranylabda gálán egymás mellett ültek.
3: Igen.
1: Sőt, a backstage-ben még odaszólt Messinek, hogy Messi, gyere már, a fiamnak kéne egy vagy autogram, igen, vagy selfie, már nem tudom. De hogy olyan nagyon jóban nincsenek. Mitől is lennének?
3: Nézd, alapvetően szerintem köztük azért akkora rivalizálás nincsen, mint amit egy a sajtó csinál. Egyrészt ugye a gyerekének Messi a példaképe. És ez vagyis hát, hogy legalábbis rajunk. És ez szerintem meg rendben van.
1: Szerintem meg nincs rendben.
3: Ne haragudj neki, te a fiúnak természetes, hogy az apja ilyen.
1: Hát, ezért választ egy bohócot.
3: Azért nem bohóc a Messi.
1: Jó, tudom, nem bohóc Messi, baromi jó futballista, de azért mégis.
3: De az, hogy két gólt rúgtál egy világbajnokságon 40 évesen, jó, nyilván az üzbégek ellen nem egy óriási dolog, ha franciák ellen rúgja, oké, de miért azt kell kérdezni, hogy láttad-e, hogy Messi hármat rúgott? De erre mit válaszolsz?
2: Én is erre gondoltam, hogy valószínűleg azért is legyintette tovább, mert könnyökén jöhet ki ez a messzizés. Tehát képzeld, hogy mindig mindenki ezzel találja meg. Hát francnak lenne kedve róla már.
3: Így van, úgyhogy, de azt ér, ő is nyilatkozta, hogy megérkeztem, hogy én is itt vagyok, mert ugye állandóan csak leírják, és abban azért gondoljatok bele, hogy úgy mész egy világbajnokságra, hogy mindenki azt nézi, hogy hol fogsz hibázni. Senki nem nézi, hogy te hogy fogsz előre haladni.
1: Igen.
3: Úgyhogy azért akartam mondani, tehát Portugália és Argentina összecsaphat még a világbajnokságon, elviekben a pontos dátum az július 11-én, úgyhogy mindenki úgy készül.
1: Ha úgy alakulnak a mérkőzések.
3: Úgy alakulnak, úgyhogy...
1: De nem érem meg, egyébként a tegnapi meccsről, ugye Portugália-Üzbegisztán, ott a közvetítő ember mondta, egyébként ő jó volt, ő mondta, hogy azt is nézték Amerikában a szurkolók, hogy melyik az a meccs, ahol legkevesebb pénzért látsz világsztárt.
3: Na.
1: És ez volt. Tehát a portugál üzbég.
2: Ez egy jó statisztika.
1: Tehát legkevesebb pénzért látsz világsztárt, ez volt, ez a meccs.
3: Na ez az adat tetszett neked, ugye? Tehát ennek érezted a hírértékét.
1: Ennek éreztem a hírértékét, ez vicces volt, igen.
3: Tehát az, amikor azt mondja, hogy mondjuk hányat nyert Portugália az elmúlt években, az nem érdekel.
1: Az elmúlt években, tehát ők elmennek 1920-ig, érted? És nem, és az nem. De nem, ne kezdjünk ebbe újra bele, mert felhúzol.
3: Nem akarlak, tudod, hogy nem akarlak. Utolsó napunk a héten, nem gondolt, hogy úgy akarok elmenni bárhova.
1: És ezt nevezzük szabadságnak, ez a kupola elől való menekülés.
3: Uh-huh. Hova meneküljek?
1: Ahol mindenki, ahol akar. Tehát ez a menekül szabadság. A Gyuri ugye egy hűtött lakásban nőket vár.
2: Így van. Ez lesz az én kupolázásom.
3: Oda nem mehetek.
1: Mi? Oda te nem mehet. Van egy New Yorki, Fati írja New Yorkból. Tavaly októberben voltunk New Yorkban, és nagyon sok újságos bódé volt a városban, ami az újságon kívül rágót és dobozos italokat is árult. Igen. Na ennyit erről, csak mert ez kérdés volt az előbb a Bildzeitung évfordulója kapcsán. 7 óra lesz 1 perc, szóval jövünk vissza, és hát itt a hűsölés gyakorlatilag ezen a nyáron fő téma. Az, hogy minden nyáron már nagyon-nagyon durva kánikulák vannak Európa szerte, tehát a mi égövünkben is. Ezt kezdjük lassan megszokni. Sok minden változik. Tényleg a klímaváltozásnak tudható ez be, de ezt most már fogadjuk lassan el. Az én gyerekkoromban voltak meleg nyarak, de légkondicionáló nem is hallottunk erről a készülékről.
2: Még amikor én gyerek voltam, és ha 30 fok volt, az azt jelentett, hogy a nagyon durva tetőfoka van a nyárnak.
1: Én a légkondicionáló készüléket először úgy hallottam, hogy Elvis Presley autójában van.
2: Aha.
1: De amúgy tehát azt se tudtam, mi az. Sokáig azt hittem, hogy a mi autónkban is van, de az a rájtan az egy ventilátor.
2: Igen, én is keverem.
3: Ventilátor volt.
1: Nem tudtam, mi a különbség. És ma meg már elengedhetetlen kellék. És most azt akarom, azért beszélünk erről, mert itt most van megint egy furcsa vetülete ennek a hőségnek, egy ceglédi kisbolt. Képzeljétek el, ők felárat számítanak fel a hűtött üdítőért. A polcon levető melegüdítő az valamennyi, de a hűtött üdítő az 20 forinttal, vagy 30-tal, vagy 50-nel drágább, attól függ mekkora.
3: És ez óriási port kavart mindenki szemében.
1: Igen. Hogy ez jogos-e vagy sem, ezt beszéljük meg a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
12: Csapjunk bele a nyárba!
13: Nappal strand, este buli.
12: Bükkfürdőn.
13: Csúszdák, ninja pálya, napág chill, koktélok.
12: Bükkfürdőn.
13: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
12: Találkozzunk Bükkfürdőn.
14: Nem tudom, mi történik.
8: Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
15: Rekkenő hőség várható, jön a hőkupola és a harmadfokú riasztás. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése.

0: Bot. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szeretnének szerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. Nem járhat a havi több milliós juttatás, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tisza legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Csökkent a jegybanki alapkamat, 6%-ra módosult, miután a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázispontos mérséklésről döntött. Ez megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök szerint, ha fennmaradnak a kedvező gazdasági pénzügyi folyamatok, akkor további kamatcsökkentés várható. Állapénzt fogadtak el, ezért milliókra büntettek két orvost és egy hozzátartozót Miskolcon. Tért protézis műtétet akart korábbra hozatni egy beteg, így hozzátartozója felvette a kapcsolatot a megyei kórház vezető orvosával. Ő kapott pénzt, valamint a műtétet elvégző főorvos. A vesztegető nőt most 2 millió forintra büntették. A két orvossal szemben pedig vagyonelkobzást is elrendeltek a 1,5 milliós pénzbüntetés mellett. Marad a nyári forró idő, ma is lehetnek felhők az égen, záporzivatar főként az ország déli és keleti részén fordulhat elő. A szél olykor megélénkül. Éjszaka még mindenhol 20 fok alá csökken a hőmérséklet, de a kánikula fokozódik, hőségriadó van érvényben. Holnap zavartalan napsütésre készülhetünk 37 fokos csúccsal. Napról napra melegebb lesz, a hétvégén 40 fok sem kizárt.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform adatai szerint baleset történt az M4-es autóúton. Pilis és Albertisa között volt karambol a Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél. Lezárták a belső sávot, torlódás van. Több kocsi összeütközött az M7-es autópályán Budapest felé a Török-Bálinti szakaszon az M0-ás elválásnál. Egy sávra szűkül a pálya a 16-os kilométernél, ott is torlódásra kell számítani. Árokba hajtott egy teherautó az 54-es főúton, Pincefalu és Császártöltés között. Lezárták a félútpályát a 77-es kilométernél.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra és 12 perc van, jó reggelt újra. Szevasztok, hello Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: És ma Anett Tour de Bringán van, és Évi, Gudolcs Évi van itt helyette. Szia.
3: Sziasztok, jó reggelt.
0: Jó reggelt. Na, M4-es Pilis Monor 52-es kilométer feloldották, megszűnt a sávszűkítés. Ezt Mikó Futár üzente nekünk, és mi van még? Bocsi, tegnap Ronaldo visszajött, vert 2 gólt 41 évesen, a sok károgó meg a hozzáértő emberek erre mit mondanak? Más 20 évesen nem bír 90 percet, ez a csávó meg végigtolt, a CR7 a legnagyobb. Én is annyira örültem, nagyon-nagyon örültem neki. Jó, gyerekek, itt van a kánikula, pusztító a hőség, kupola, így hívják, ugye? Kupola, Évi, te magyaráztad el, hogy azért kupola, mert nem mozdul a levegő. Itt van, igen, felettünk, igen. Forróságon is nem mozog sem erre.
3: Igen, és tartósan marad. Aha.
0: Igen. Na jó, és akkor próbálunk így hűsülni. Én például azt csinálom, hogy ignorálom a hőséget, és csak légkondicionált helységekben és járművekben vagyok hajlandó tartózkodni. És ezzel egyébként egész jól csinálom.
2: Igen, nagyjából ez az egy menekülés van igazából. Tehát most már annyira rá vagyunk szorulva a légkondira, hogy szerintem soha ennyire.
0: Igen, meg a folyadékfogyasztás. Ezt tudom, hogy szokták mondani a hírekben, hogy a fogyasztatok sok folyadékot, meg minden, de én hiszek abban, hogy az ember akkor így jön, ha szomjas.
3: Itt azért kicsit többet így áll.
0: De minek? Tehát, hogy a zebra is akkor iszik, amikor szomjas, és ő is elég melegben van.
3: Igen, csak a bőrödön keresztül párolog egyébként a víz. Csak mondom neked, és nem úgy fogod
0: érezni. Még mindig, mint a zebra.
2: Tehát becsapja az érzékeidet az, hogy a bőrödön keresztül is párolog.
0: Nem csap be, hát a szervezet nem tudja, hogy mikor kell neki folyadék.
3: Te is, hogyha zebrának érzed magadat, akkor te is úgy iszol, hogy így lehajolsz, két lábadat így szétteszed, és akkor úgy iszol.
0: Te ebből a hasonlatból neked ez jött le, hogy a lábamat szétteszem? Oké. Okay. Mit kérdeztél, Évi?
3: Nem akarom kérdezni, ellenkezni szerettem volna én is veled.
0: Amennyiben?
3: Hogy igyál sokat, és vizet lehetőleg.
0: De tényleg, szóval azért te se különböző, azért vagy fehérben, mert nem különbözöl az orvosoktól.
2: Tudta emelni a tétet.
3: Igen, mert félreértett, hogy igyál sokat, tehát, hogy na,
0: de legközelebb fonendoszkóp legyen rajtad.
3: Jó.
0: De tényleg, szóval ezeket annyiszor hallottam már, tehát a igyál vizet és ne egyél zsíros sajtot. Tehát ezt... ez a nagy orvosi tanács. Szóval, hogy én hiszek abban, hogy a szomjúságom az egy jó fokmérője annak, hogy mikor igyek, de ebben nem is nyitok vitát. Ami viszont ennél sokkal érdekesebb, köszönöm Évi, hogy egyetértesz.
3: Egyetért, ne nyiss sem vitát. Hagyjuk. Tényleg, igyál akkor, mikor szeretné, és azt, amit szeretné. Mi még iszunk vizet.
0: Igen. Eljuthatok a témáig?
3: Próbálj meg.
0: Igen. Szóval, de az nem mindegy, hogy mit. Tehát, hogy meleget vagy hideget. Ugye, valahogy érdekes módon, egyébként, na erre adjatok választ, két okos Évi, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon szomjas vagyok ebben a nagyon-nagyon nagy hőségben, akkor tök mindegy, hogy langyos üdítőt iszom, vagy hideg üdítőt iszom?
3: Nem mindegy különben. Nem mindegy, de a langyos is, meg a meleg is teljesen oké, sőt. Sőt, elviekben jobb is. Igen. Igen, nem szabad nagyon hideget inni, mert akkor sok hatás éri a szervezetet ugyanúgy. Igen. Képzeld el.
0: Oké. Mégis vagy az ember a hideg után nyúl, nem? Tehát, hogyha te bemész egy kisboltba, mondjuk Kapolcson, hogyha kiengednek a rezervátumból, akkor igen. Gondolom, ott is van egy kisbolt.
2: Hát mennyi, igen. Igen.
0: És akkor ott...
2: Berongyolok, és az első hideg sört leveszem a polcról.
0: Egy tálca Sopronit... A hideget veszed, vagy?
2: Hideget.
0: A hideget persze, veszed. Persze. Tehát egy egész rakományt kiveszel a hűtőből.
2: Abszolút, az összeset így sorba. Ami,
0: tudod, hogy annak a boltnak hűtve. Mennyi időbe telik egy újabb rekesz sört fel, vagy lehűteni?
2: Hát biztos vagyok benne, hogy akik utána jönnek a következő 2 órában, azok bár hűtőbe pakolt, de langyos sört fognak kapni.
0: Igen. Na jó, és akkor ezt most képzeljétek el, orvosolja egy ceglédi kisbolt. Ők úgy döntöttek, hogy pluszköltséget számolnak fel azért, mert ők hűtik az üdítőket. És egy vásárló küldött fotót a Blicknek, ezt a fotót láttuk mi is, és itt vannak az árak. Tehát egy 250 ml-es üdítőért plusz 20 forint, ha hűtve van, fél literesnél szintén 20 forint, egy literesnél 30, és másfél literesnél 50 forint. Az a díj, hogy le van hűtve.
2: De helyes.
0: Igen. Na, szóval gyakorlatilag ezt a prémium életérzést, amikor tényleg a hideg üdítő a hőkupola alatt állva hűsíti a torkod és a szervezetet, ez egy pluszköltséggel jár. Na, szerintetek ez rendben van-e, vagy sem?
2: Hát figyelj, csúnya visszaélés azzal, hogy ebben az időben mindenféle hideghez azonnal rohansz és vonzódsz. Tehát, hogy ez igazából ez egyfajta lehúzás, kikényszerítés ebben az időben. Hát télen nyilván nem csinálja meg, pedig akkor is megy majd a hűtő, gondolom én. Szóval, hogy ez ilyen. Nem?
0: Én nem tudom. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy biztos, hogy Gyuri, voltunk már olyan borbárban, ahol kikértünk egy bort, és azt mondták, hogy az még nem elég hideg.
2: Ó, az milyen rossz ilyen, amikor várni kell arra, amit szeretnénk, mert még langyos.
0: Fizeté volna plusz 50 forintot, hogy kihozzák a hideg pohárbort?
2: Simán.
0: Na, tehát, hogy ez egy extra szolgáltatás, amikor legyártja neked a Coca-Cola, vagy a Fanta, vagy a Pepsi, vagy a nem tudom, a Traubi gyár, legyártja azt az üdítőt, az egy szobahőmérsékletű üdítő. Az a termék, az a kész végtermék, az, hogy az le van hűtve, az egy adott, hozzáadott érték. Sőt, energiába kerül.
3: Igen. Így van. Tehát én például egyetértek azzal, hogyha például felemeli 50 forinttal.
2: Ugyanakkor meg egyébként általában azok a márkák adják a hűtőt is hozzá, tudod, akinek az üdítőjét belerakod.
0: Már
2: tehát ők is valószínűleg azért adják ezt, hogy ez természetesen járjon az itallal, hogy le van hűtve, hiszen azon a minőségen kéne fogyasztani, amilyenre ők ezt megálmodták.
0: Igen, egy bolt nem étterem. Fogyasztani étteremben szoktunk, nem boltban. Boltban bevásárolni szoktunk.
2: Tehát akkor miért hűtik egyáltalán?
0: Azért, mert vannak mohó emberek, meg olyanok, akiknek van elég pénzük, hogy ezt a prémium életérzést átérezzék, hogy hideg üdítőt nyakalnak.
2: Jó, hát prémium, a bolt ez, előtt. Tény, ez tény, hogy a bolt előtt prémium, hideget nyakalni, az prémium, ez teljesen jogos.
0: Ha kőműves lennél is, egy ilyen tengerészitalt, ilyen kis kettest vennél reggelente, igen, mielőtt elkezdeni malterozni.
2: Aha.
0: A hűtőben viszont 20 forinttal drágább. Akkor te a bolt meleget vennéd a polcról?
2: A hűtött kevertet kérem, a prémium polcról, azt mondanám.
0: Na, szóval én azt gondolom, hogy ezzel nincsen olyan nagyon nagy baj. Mert ott van, meg tudod venni, ahogy a gyár magából kibocsátotta azt az üdítőt, meg tudod venni szobahőmérsékleten, rendes áron.
3: Meg tudod venni, itt ugye az a probléma, hogy ugye kiírta, hogy 20 forinttal drágább, és ezen háborodtak fel, hogy miért nem jár a hűtött üdítő, holott egyébként nem kötelező.
0: Nem tehát kötelező.
3: Amit mondtál, így gyártották, tehát itt igazából az emberek háborodtak fel. Most 20 forint, 30 forint egy élethelyzetben mindig az ember végig gondolja.
0: Észre se venni, ha beépíteni az árba.
2: Ha beépíteni az árba, így van, akkor most nem beszélgetnénk.
0: Nem beszélgetnénk,
2: erről. Megvenni annyi az ára, és kész.
0: Na de erre jöttek itt az internet népe, elkezdte kommentelni elég durván. Miket írtak? Ti láttátok?
2: Hát például írtak ilyet, hogy ha a polcról veszem meg a kólát és meleg, azért kapok melegítési kedvezményt.
0: Ez hülye.
2: Vagy legalább levonnak 20 forintot az árból. Mert hogyha meleg, akkor 20 forinttal legyen kevesebb, ha már a hideg 20 forint.
0: Ez valami nem fog fel az árképzésről ez az ember. Tehát, hogy van egy termék, annak a végfelhasználási ára 100 forint. Ugye?
3: Igen.
0: De ő a hűtés nem számolta rá, tehát 120 forint amúgy, hogyha le van hűtve.
3: Igen.
0: Tehát 100 forint. Akkor, hogyha meleg, és nem rakta a hűtőbe, akkor abból nem vonódik le semmi.
2: Logikus.
3: Nem tehát, érti. Hogy... De aki írta, nem érti.
2: Nem, ő nem.
0: Igen, de hát neki üzenem. Mi van még?
2: Várja, van még. Várom a telet, amikor majd külön fűtési hozzájárulást kérnek a boltban belépésért, vagy melegítési díjat számolnak fel a frissen sült pékárura.
0: Ismeri a saját általa használt szavakat? Sült. A sült az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hőkezelésen megy át valami. Tehát amúgy meg csak egy nyers tészta lenne.
2: Igen, hát...
0: Tehát a sült az hőkezelt.
2: Igen, de azért kérhetnek tőled felárat, hogy megsütik a zsemlédet, nem odaadják így nyersen, hogy vízhozom.
0: Az nem zsemle, az tészta. Tehát, hogy a fogalmakkal tisztában kéne lenni. Ugye? Te szakács vagy, nem?
1: Hát nem, alapvetően nem, de szoktam sütni.
2: Most éppen szakács vagy.
1: Most akkor az.
0: Doktornő, te szakács vagy, nem?
1: Igen. Pont endoszkopot, ha most szakács vagyok.
0: Na de mondd el már ennek a nem túl okosnak, hogy...
1: Pont egyetértek veled.
0: Hogy a tészta és a sütemény között, vagy a péksütemény között mi a különbség?
1: Igen, hát a hőkezelés, persze.
2: A hőkezelés mi hivatalos volt?
1: Hát, igen. Szakácsként.
0: Én mondtam 2 perce.
1: Igen. Egyébként a boltos halál jól csinálta, mert a fogyasztóvédelmi hatóság azzal, hogy ő külön feltünteti ezt a kis 20-30 forintot, teljesen békén fogja hagyni, és ez így tisztességes. Tehát az a boltos tisztességtelen, aki beleépíti az árba a plusz 20 forintot. Ha
2: komolyan.
1: Te tudod bizonyítani, hogy a kánikula előtt még 100 forint volt, a kóla most meg 120,
2: akkor
1: bepanaszolhatod a boltos.
0: De miért nem lehetne a boltos bármikor, bármilyen módon árat?
1: Oké, lefotózott kánikula előtt 100, kánikula alatt 120, és véget ér a hőkupola, és megint 100 lesz a kóla.
2: Azt mondom, akkor hogy akció, nyári akció.
1: de mondanod kell, tehát simán nem építheted bele. Ha odaírod, hogy egyébként hűtve plusz 20, az a jó, jogszerű eljárás.
0: Jó, oké. Mi van még? Mondtad még valamit?
3: Igen, vajon van külön díj belépés? Van, tehát vajon van külön belépési díj is, csak azért, mert bemész az üzletbe?
0: Ne, ez már tényleg primitív. Tehát, hogy ez
1: ezek
0: igen.
1: Ezek kiborultak.
3: De tényleg nagyon kiakadt.
0: De hát belépési díj, mert belépsz az üzletbe, hidd el, van. Tehát egyáltalán az, hogy az üzlet ott áll, ott van egy pénztárosnő, ott vannak polcok, kerreg az áram és villog a neon. És te abban a helyiségben vagy, hideg vagy meleg az a helység. Az a díj, az benne van. Igen, benne van az áruban, amit veszel.
3: Igen, de azért azt hagyd mondjam el, az áram, ipari áram. Az ipari áram drágább, mint a lakossági áram, és ez az emberek nem értik. Tehát, hogy nem tudom beépíteni az árba azt az áramhasználatot, amit a kóláért csinálok, mert különben nem tudnál kólát venni. Tehát ez a 20-30 forint még azt se tudja fedezni.
2: De hát egy kólában is le van bontva igazából hivatalosan, nem annak az órabére, aki ott áll a pultban és eladja neked. Nyilván annak a neonnak a fogyasztás, ami fel van kapcsolva egész műszakban.
3: Van, tehát
0: ez ez egy baromi jó kérdés, hogy mivel értünk egyet és mivel nem. Tehát mi az, ami lehúzás, és mi az, ami egyébként tök oké, hogy beépítik az árba. Tehát egy étteremben nekem tényleg a legfelháborítóbb, a mai napig, a legfelháborítóbb ez a, milyen díj?
3: Szervizdíj.
0: Ez a szervizdíj, igen. Hogy ne legyen az, hogy azt mondják, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, de plusz szervizdíj, amit ők elvárnak ugye kb. 10-15%-os borravalóban, vagy már eleve úgy számoljuk 18.
2: Most már gyakori, igen, ez a 15%-os szervizdíj.
0: 15%-os szervizdíj. Hogy akkor inkább ne idegesítsenek ezzel, hanem legyen 3400 forint a cigánypecsenye, és akkor vége. Vége ennek az alkudozásnak, meg nem tudom, cigánypecsenyi, nem mondhatom, hogy cigánykodás?
1: Mondhatod.
0: Csak itt szójáték.
2: Hát a szakácsot, aki tud főzni, őt kérdezd meg.
0: Hogy van a konyhán ez? Hogy mondjátok?
1: Mondjad.
0: De most komolyan, szóval, hogy ez annyira, én nem tudom, egyébként vannak ilyen pluszköltségek, amik viszont pofátlanok. Tehát most olvastunk egy párat egy balatoni étteremben például, korábban 300 forintost extra felárat számoltak azért, mert kettétállalás volt.
2: Aha.
0: Tehát mi ez a kettétállalás?
2: Hát megkéred a pecsenyedet, és azt mondod, hogy te a pároddal együtt akarod megenni, és akkor ezt rakják két tányérra.
0: Tehát egy adagot kérek két tányérra.
2: Igen.
3: Tehát 300 forintot számoltak fel a mosogatásért és a tányér használatért.
2: Összekoszoltad a tányért. Így az neki egy mosogatási költség.
1: Nagyon így van.
3: Komoly.
0: Szerintem
3: ez gáz.
1: Egyetértek, én nem.
0: Te miért nem?
1: Mert rengeteg ugye munkaerő, mosogatni kell pluszban, mosogatószerviz, így van. Aha.
0: De ez azért nem igaz, mert minden étteremben mosogatógépek vannak, ezek ilyen gyors mosogatógépek.
1: Világos.
0: Ilyen 5 perc alatt vég tolják az ízét. Most ha abban 15 tányér van, vagy 16, az ugyanannyi mosogatószer, és ugyanannyi víz, és ugyanannyi idő.
1: Nem, szerintem nem. Nem hát mindegy, hogy mikor telik meg az a gép. Mindenkinek kedve lesz itt ketté osztogatni az ételét.
2: Szerintem ugyan...
1: Na,
0: igen, tényleg a konyháról jöttél.
2: Nem te vezetted be? Nem a te helyeden volt?
0: Hány évet dolgoztál a Balatonnál?
1: Még nem kezdtem el, de kezd megjönni a kedvem.
0: Na várjál, aztán egy Balaton akaratjai vendéglátó helyen 200 forintot kértek el adagonként jégkockáért. Wow. Nem kockánként, adagonként.
2: Balatoni vendéglátósok azért úgy nagy elméletekkel dolgoznak.
1: Ez volt az ördögnórás, és egyébként ők után azt mondtak, hogy ez egy adminisztrációs hiba volt, tehát hogy nem akartak felárat, ez volt az ügy vége.
0: És a pénztárgép hogy printeltek ki?
1: Véletlen a pénztárgép valahogy.
2: Véletlen elárult a pénztárgép. Francagyemek.
1: Szóval, hogy ez nem szándékos.
3: De azért hogy véletlen nem tudja a gép kiírni, hogy jégkocka.
0: Ezért voltam ilyen ironikus.
3: Én nyomatékosítajak.
1: Én nem tudom, én hátul vagyok a konyhán, nem tudom.
0: Te tudod, mi vagy? Szemfüles.
2: Szeretem, hogy ez a műsor több sávon kommunikál, ezt mindenki érti.
0: Istenem. Aztán mi van még? Gyuri, neked volt ez a Budapest Parkos élménye?
2: Most erről a jégkockáról, ahogy mondod egyébként, tényleg. A Budapest Parkban most nemrég megcsinálták azt, hogy vettem két fröccsöt, és az egyikbe kértem, mert a hölgy, aki velem volt, az a bodzaszörpöt szeretett volna belekérni. És akkor kértem bele egy kis szörpöt. És így a szemem előtt, ahogy így ütötték fel a tételt, ugye a kis monitoron látom, és a bodzaszörpre, erre az egy nyomásnyi bodzaszörpre 1000 forintot így felütött tételként.
0: Egy ennyi.
2: Így van. Ha. Az 1300 forintos fröccs mellé egy 1000 forintos tételt így berakott azért, hogy a...
0: Totál lehúzás.
2: Elképesztő volt. Igen. Tehát ugye azért mondom, hogy nem csak a balatoni vendéglátós tudja ezt megcsavarni. Ezt
3: szóval nélkül hagytad?
2: Persze. Hát most mit csináltam volna?
3: Én balhét.
0: Meg hát véletlenül így... De Évi, hát így van benne a gépben, igen, hogy egy nyomás bodza az 1000, tehát azt nem akkor találta ki.
3: Oké, de szerintem az nem az lett volna, hogy az a bodzaszörp vízzel, jéggel, citrommal, az az 1000-es, te pedig ugye kértél bele bodzát, ugye most megspórolta a vizet, meg a citromot rajta, tehát lehet, ők jól jártak.
2: De kivetetted volna belőle a bodzaszörpöt, mi azonnal?
3: Én ki.
0: Akkor szívja ki a bodzaszörpét. Igen, az a vicc, hogy a boltokban egy csomó minden van, amit valljuk be, hogy totálisan természetesnek veszünk, csak kérdés az, hogy ezek természetesek-e egyáltalán. Tehát például ez a nyáron a légkondi. Belépsz egy boltba, a légkondis, nem légkondis a bolt. Nem mindegy.
3: Hát nem.
0: Na most nézel.
2: Nagyon nem. Nagyon
0: hát Kapolcson nem. Nincs légkondi.
2: Bizonyos helyeken van. Majdnem menekülünk is oda csoportosan. Igen.
0: És ott álltok, ti leizzadt izék.
2: Hippik, mondta hippik, ki. Igen.
0: Igen, leizzadt hippik, ott álltok a boltban, és lehet, hogy még egy Milky Way-t sem vesztek.
2: Nem, hát olyan a Milky Way olyankor, mint a debreceni. Ilyen. Hát flak, ezt nem veszed meg ilyenkor, ilyen nyáron.
0: De hogy ha a légkondis boltba mentek.
2: Igen.
0: Akkor meg ott hűsöltök, érte? És meg...
2: Simán, és nézegetjük csak egy 20 percig a kirakat.
0: A Milky Way-t.
2: A Milky Way jó lesz-e valamire. De a légkondi akár ugyanaz a kategória tud lenni, mint ez a pia hűtés. Most azért számoljon fel plusz költséget egyébként? Szerintetek korrekt lenne? Rohadt sokat fogyaszt, és állandóan nyitogatják az ajtót az emberek, jönnek, mennek.
0: Itt a hallgatóink azt írják, szerintem jogos a felár, jogos a felár a hűtött üdítőért, nem feltétlenül az üdítőkre, hanem az italokra gondolok, nem azzal van baj, hogy valaki kivesz egy palackkal, hanem arra, hogy csinál otthon egy házi bulit, akkor onnan vesz ki 20 doboz sört, vagy úristen 20 doboz hűtött üdítőt, vegyen meg egyet, azt fogyassza el helyben, a többit meg vegye meg melegen, és otthon hűtse le. Tehát, hogy onnantól a következő 20-ast, amit betolnak, mint a te soproni tálcádnál, hogy az, amíg újra lehűl, hát az iszonyat sok idő, és akkor gyakorlatilag egy darab meleg, vagy hűtött üdítő, vagy sör sem marad már a hűtőben, mert mindenki hidegért nyúl. Akkor fizesse meg.
3: Így van.
2: Jó, ez értem a logikát ebben.
0: Erre nem most mindenki bólogat, én is azt gondolom.
2: Aha.
0: Jó, azt mondja, hogy tehát, és ne felejtsük el, hogy tényleg a hűtött üdítő hiába tolja oda a gyártó a hűtőjét, az az áram, ahogy te mondod, ipari árammal, az azért komoly költség, plusz költség.
3: Igen, nagyon komoly.
0: Jó, egyébként ez a légkondizás, én szerintem rengetegen vannak ilyen plázákban is, meg minden, meg ilyen nagyobb szupermarketekben is, csak hűsölnek. Én biztos, hogy bevezetnék egy ilyen légkondi pénzt. Hát, ha nem veszel semmit, akkor is egy vonalkóddal, mint a önkiszolgáló pénztároknak ki kell tudnod csekkolni gyakorlatilag egy légkondi díjat, ha nem vettél semmit. Ha vettél, akkor nem, akkor benne van az árban.
2: Álom vendéglátós lennél, ez biztos.
3: Igen, sokat járnánk hozzád.
0: Hát ez ugyanolyan, mint hogy te hányszor kéreckedtél be olyan helyre pisilni, nem is fogyasztottál.
3: Hát előtte fogyasztok gyorsan.
0: Na, de látod?
3: Hát úgy illik, igen. De egyébként, amikor Amerikában voltam terhesen, léptennyomon mindenhova bekéreckedtem, Amerika egy másik ország persze, mint mi.
0: És mi történt?
3: Mindenhova beengedtek, mosolyogva, kedvesen.
0: És így mutogat a hasadra?
3: Nem kellett, meg azért beszélek angolul.
0: Ennyire kell.
3: Igen, és akkor megrémültek és beengedtek.
0: Igen, hát lehet, hogy mi itt még egy picit mögöttük kullogunk.
3: Lehet itt Magyarországon, de szerintem ha bekéreskednék nagy hassal, itt is beengednének. Nem.
0: Hát ezt nem tudom, a Lacika tudja ezt megcsinálni, én nem.
4: Ennyire kell.
0: Na, gyerekek, nézzük már meg, hogy mi az, amit egyébként szépen beáraznak, és régen egyébként ingyen volt. Tehát itt van például a szatyor vagy a papírtáska a pénztárnál. Régen ez ingyen volt.
3: Régen ingyen volt, és bármennyit vehettél, most ugye már darabonként veheted, illetve ugye az a durva, hogy nagyjából rákényszerítenek, hogy vegyél, mert hogy nincsen más opció, vagy vannak ezek a drágább zacskók, már tudjátok. Igen. És ott is ugyanaz van, hogy megveszed a papírzacskó, meg semmit nem ér. Hát abban három dolgot teszel.
2: Semmit nem ér, de a környezetvédelem jegyében drágább, mint az összes többi.
0: Ja, és hát a papírzacskó drágább, igen, amivel környezetvédek, az több pénzbe kerül. Hát ez sima matek, hogy nem védem a környezetet. Sima matek.
3: Szörnyű.
0: Igen. Gyerekek, például az önkiszolgáló kasszán gondolkodtatok-e már? Tehát, hogyha valaki elkéri a 20 forintot ezért vagy azért. De ugyanakkor önkiszolgáló kassza. Ennek ugye mi a lényege? Az, hogy én magam végzek el egy olyan munkát, amiért egyébként egy pénztáros nő szokott ugye dolgozni. Azaz, abban az árban, amikor veszek egy párizsit, egy felvágottat, egy ízét, egy kólát, egy nem tudom mi tojást, abban az árban, a végfelhasználói árban benne van a pénztáros nő fizetése. Ha én az önkiszolgáló kasszán ezt magam végzem el, akkor gyakorlatilag felszabadítottam munkaerőt, felszabadítottam költséget a cégnek, magyarán nekem olcsóban kéne adniuk ezeket a termékeket.
1: Így van, mínusz 10%.
0: Én azt gondolom, hogy ez így lenne
2: teljesen
0: korrekt.
2: Teljesen jogos lenne, elvégezted a bolt alkalmazottja helyett a munkát.
3: Igen. De igen, ők meg lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy munkaerőt csökkentettek, ezáltal ugye ők nem emelik az árakat, mert hogyha meg kellett volna tartani a munkaerőt, akkor árat kellene emelni ahhoz, hogy kifizesse a további béreket.
2: Mm-hmm. Jó, hát egy ügyes szóvivő ezt mondaná, igen,
3: nem,
2: de
3: nem,
2: amúgy...
3: nem, csak mondom, ez jó, ez jó. 35 emberre foglalkozom.
0: Azért nem korrekt ez, mert ugyanazt fizetem a Milky Way-ért, a pénztáros nőni, pik, és fizetek, ugyanannyiba kerül a Milky Way, mint hogy a oda viszem én, és pik, magam le. Tehát kell, hogy legyen a kettő között különbség.
3: Igen, de...
0: Ő ott szolgáltat egy ember a saját munkáját, erejével, stb. Tehetségével, és itt meg magam végzem el azt a munkát. Hogy a kettő között nincs árkülönbség.
3: De neked nem emelik mostanában az árakat az ételeken, vagy a vásárolt termékeken.
0: De nem érted, hogy ugyanabban a boltban ugyanakkor. Tehát akkor tényleg értsd. Egy öreg néni egy szál Milky Way-vel a kezében sorbál a pénztárnál, és én egy szál Milky Way-vel a kezemben, oda megyek az önkiszolgáló kasszán, egyszerre jutunk oda. A néninek lepittyenti a pénztáros néni, aki kinyitja a pénztárját, becsukja a pénztárját, néni előveszi, nem tudom, mint talán még van kuponja is. És ugyanannyiba kerül, mint hogy én ezt a munkát elvégzem. Hogy? Hogy?
3: Ott is áll egyébként egy ember, csak szólok neked. Az önkiszolgálom
2: egy segít. Egy ember ellenőriz, hat ilyen kasszát felügyel. Tehát, hogy
3: nem értitek, hogy a munkaerő nagyon drága?
0: Nem értitek, hogy a Milky Way-én dolgoztam meg? hogy az kiszabaduljon abból a boltból, azért én dolgoztam meg?
3: Oké, értem. Csökkentik a költségeket a munkaerővel, és nem akarják ráterhelni a vásárlókra.
0: De ráterhelik.
3: Hogy?
0: Úgy, hogy ugyanannyit fizetek Milky Way, mint az öreg asszony. Hát ezt nem hiszem el.
3: De te nem
0: hát
3: érted, amit mondok.
0: Miért nem fizet felárat az öreg asszony?
3: Jó, akkor a 10%-ban én egyetértek. Na, az önkiszolgáló kasszánál legyen 10%. Ennyiben egyetértek. De még egyszer fogadd el, a munkaerő nagyon drága. Olcsóbb az önkiszolgáló.
0: Munkahelyteremtésről nem hallottál? Minden országnak ez a célkitűzése, a munkahelyteremtés.
3: Én ezt értem. Igen, remélem sikerülni fog.
0: Na jó, engedjük el, amikor Risztov Éva makrogazdasági tanácsokat oszt. Ezt felejtsük el. Kérdezzük meg a hallgatóinkat. A hallgatóinkat arról, hogy...
3: Pedig új babérokra akartam tenni, hátra felfedeznek.
0: Azt a helyzetet meséljétek el, drága hallgatók, amikor valami olyan tételt láttál egy számlán, lehet az vendéglátóhely, vagy kisbolt, vagy büfé, bármi, amitől tényleg eldobtad az agyad, hogy ez mekkora pofátlanság. Egy olyan tétel a számlán. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Tudta? Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A reklám után...
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Megszűnő védett benzinár, szigorodó plakátolás, új közmédia, tegnap is ülésezett a parlament. Körözik a zalai Áll Jézust, tikkasztó hőség vár ránk. Jó reggelt kívánok, Gudovics Éva vagyok. Megszűnnek a védett üzemanyagárak. Elfogadta az országgyűlés az erről szóló törvényt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szigorította a parlament a közterületi plakátolás szabályait. A képviselők 145 igen szavazattal, 39 nem mellett tartózkodás nélkül betiltották a giga reklámfelületeket. A hagyományos óriás plakátok maradhatnak, ezekről az önkormányzatok dönthetnek. Fontos változás, hogy a törvény értelmében tilos lesz a médiatartalmakban a gyűlöletkeltő politikai reklám. Elfogadta az országgyűlés a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Megalakulhat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, és önálló nemzeti hírügynökségként működhet az MTI. Körözést adtak ki a zalai Áll Jézus ellen. A 72 éves teskándi férfi nem vonult börtönbe, pedig jogerősen 4,5 évre ítélték. A rendőrség most keresi. A hírek szerint vagy Somogy nyugati részén, vagy külföldön bujkál. A férfi korábban spirituális gyógyítónak adta ki magát. Azt állította, ő Jézus reinkarnációja. Eközben több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől, ezért ítélték el. Ronaldo megérkezett. A portugál klasszis remekelt utolsónak ígérkező világbajnokságán. 2 gólt is lőtt a Portugália-Üzbegisztán labdarúgó világbajnoki mérkőzésen Houstonban, melynek végeredménye 5-0 lett. A 41 éves Cristiano Ronaldót előzőleg sok kritika érte a portugálok első Kongó elleni VB meccsén. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma. A Hungaromet mindenkit óvattól, hogy napra menjen 11 és 15 óra között. Ha mégis a szabadban vagyunk, keressünk árnyékot, húzzunk kalapot, használjunk fényvédőkrémet, nehogy leégjünk. Mert napsütésben bizony lesz részünk, nem is kevés, jönnek a részletek. Marad a forró nyári idő. Lehetnek felhők az égen, zápor, zivatar, főleg az ország déli és keleti részén fordulhat elő. A szél olykor megélénkül. A hőséget azonban nem igen enyhíti. Éjszaka még mindenhol 20 fok alá csökken a hőmérséklet, de a kánikula fokozódik, hőségriadó van érvényben. Holnap zavartalan napsütésre készülhetünk 37 fokos csúccsal. Napról napra melegebb lesz, hétvégén 40 fok sem kizárt.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinform adatai szerint az M6-os autópályán karbantartás miatt lezárták Érdnél a Pécs felé vezető oldalt a 14-es és a 20-as kilométer között. Dolgoznak Szolnokon is, a Szent István Tisza hídon. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőrámpa irányítja a forgalmat. Mindkét irányból torlódásra kell számítani. Az 52-es főúton pedig több szakaszon aszfaltoznak az útépítők Fülöpszállás és Solt között. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódás várható.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, gyerekek, itt aztán nem mindenki ért egyet mindenben. 3-1-8 elmúlt egy perccel. Rosszul fogjátok fel. Ezt szeretem, amikor így kezdi valaki. Rosszul, te jól. Te ő a jól, mi meg a rosszul. Igen. Nem drágább a hűtött, hanem olcsóba nem hűtött. A zöldségboltunkban, az egészben, egész bevásárolt dinnye olcsóbb, mint a darabolt. Elfogadták a vásárok szét. Miért nem indokolod meg? Miért olcsóbb? Az egész dinnye, mint a darabolt.
2: Mert abban benne van a daraboltban meló, hogy felszeleteli, és ezt felszámolja, vagy mi van?
1: Ugye te is tudod, hogy ez a dinnye darabolás nem egy nagyon bonyolult munka.
2: Nem egy
1: nagyon eszközigényes, nem egy bonyolult munka, nem kell hozzá se nagy erő, ész végképp nem. És... talán egy kés.
3: De kopik az éle.
4: Meg rajta maradhat.
1: Szerintem ez a zöldséges, aki nekem írt. Az élkopást milligramban leméri, és kiszámolja a nyagát, hogy mi a vesztesége.
3: Hát,
1: de én meg tudom. Én meg tudom, mert az SMS-éből kiszagolom, hogy nem mérnök.
4: Nem, hiszem. Azon nem gondolkodtatok, hogy rajta marad a vágott dinnye?
2: Azt fogja legelőször.
3: Én igen. Is csak vágottat veszek.
4: Jó, én gondolkodtam, segíteni akartam egy hallgatónak.
2: Nem jössz ki ebből makrogazdaságtamból, mi?
1: Nem akar kilépni. Hát utoljára Marx Károly írt ilyen könyvet.
2: A darabolt dinnye tudása.
1: Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Külföldön, például Görögországban már évek óta divat, hogy a hűtőt üdítők drágábbak. Tehát valahogy ez tök normális. Sziasztok! Kóp üzletben a kenyér szeletelésért, a hús darálásért, a zacskóért zöldséggyümölcs kell külön fizetni Józsó tárnokról. Ezt nem értem, a kenyér szeletelésért. Én is hallottam ezt.
2: A külön kell azért fizetni, hogy felszeleteled?
1: Tehát, hogy a nagy kenyér csinálj, átmegy ezen a gépen, hogy felszeleteled 15 szeletre,
2: meglepő. De nekem az is meglepő volt, hogy ez a pici zacskó, amiben beledobálod a paradicsomot, meg mit tudom, hogy ez is aztán, amikor odamész a pénzzel, az 15 forint pluszba.
3: Tehát
2: azt aztán tényleg, hogy vigyem el a zsebembe a paradicsomot, vagy hogy hogyan?
1: Nem, tök jogos. Gyerekkel voltam tavaly, és azt mondta, a büfé és a hűtött az drágább. És a gyerekkel voltam, az hogy függ össze a hűtővel?
3: Biztos hisztiz ezt a gyerek, hogy...
1: Ja, te az a típus vagy, aki mindenki, de a gyerek, gyerekkel vagyok. Én terhes vagyok, gyerekkel vagyok, én szültem. Hát ugye ez is, hogy drágább, ha is szültem. Tehát ez a típus vagy, akkor értelek, akkor persze, felháborító. Felháborító. Gyerekkel vagy miért drágább?
3: Nem, lehet, hogy arra gondolt, hogy a büfés nőnek még a szíve nem esett meg a gyereken sem.
1: Miért kell megesni a gyereken a szívedet?
3: Jó, van, oké, csak az anya. Hát,
1: hogy pontosan tudja az anya, amikor szül, hogy meg tudja finanszírozni ezt a gyereket egy életen át.
3: Nem, azért a többség nem tudja.
1: Vannak megyék, ahol nem, de hogy... de hogy amúgy de. Tehát ez a felelősség. Te hogy szültél? Nem tudtad, hogy miből?
3: De nekem voltak elképzeléseim, de én egy kontrolláló, előre gondolkodó ember vagyok, és a többség nem ilyen.
1: Jó, akkor értem most már az SMS-t. Köszönöm, hogy akkor megtanítottál.
3: Szívesen.
1: Köszönöm szépen. Jó reggelt, nem tudom, ti találkoztatok-e már ezzel a külföldön, de például Spanyolországban sem ritka, hogy a hűtött sör vagy az üdítő 10-20 centtel drágább, mint amit a polcra veszel. Gyerekek, ez akkor oké. Halászléhez kértem erős paprikát, felszámoltak 90 forinton.
4: Hát plusz dolog.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az ízesítés, tehát hogyha melyik konyhába, országban mivel ízesítenek, só, bors, tájföldön van csili, olaj, vagy nem tudom micsoda, tehát hogy azért a csípős paprika, az ne legyen már extra pénz egy magyar étteremben.
3: Hát igen.
1: Ezt most komolyan mondom.
4: Jó, de most ha meg ő nem számolta bele az árba, hogy egyébként csípőset is ad.
2: Igen, olvastuk olyan kávézóról is, ahol a csapvízért, a szűrt csapvízért 700 forintot számoltak fel.
1: Itt van.
2: Tehát ahhoz képest ez már...
1: Ez mi volt? Tihany? Vagy
2: Tihany.
1: Tatabányán egy étteremben plusz kanál szaft 200 forint. Nem sok, de anyád.
4: Mi?
2: Nem mondod.
1: Mi lehetett a kaja? Plusz szaft pörkölt?
3: Vagy
1: ilyen izéfőzelék pörkölt feltétel, és akkor plusz szaft? Egy plács 200?
2: 200, ez igen.
4: Az komoly.
1: Bocs, hogy mennyire igazad van, én is annyira utálom ezeket az önkiszolgáló kasszákat. Meg szoktam kérdezni a boldon, hogy este ne jöjjek vissza árut feltölteni, mondja Börni. Kedves Gábor, az önkiszolgáló kassa az nem arról szól, hogy te olcsóban vegyél, hanem az időről, a vásárlásról eltöltött időről szól. Ott bőven megkapod a kedvezményt, szerintem az idő a legdrágább, nem a Milky Way.
3: De nagyon mély filozófia lakozik ebben az esetben.
1: Mondd már el, mert nem látom.
3: Az idő a legdrágább valóban, mindannyiunknak.
1: De az önkiszolgálók használva is hogy függ össze?
3: Nem tudom, a többit tehát, nem hogy, tudtam hogy értelmezni, te de ez megérintett
2: belőle. Tehát, hogy ledolgozod a pénztáros melóját, az, hogy te húzódod,
3: de cserében... Nem, én most az öregedésről kezdtem el közben filózni.
1: Erről is fogunk majd beszélni egy másik nagy...
2: Legközelebb jössz, akkor ez lesz.
1: Jó, ha akarod.
3: Jó, beszéljük már meg.
1: Bocs, neked igazad van, ha bérelsz egy autót, vagy bérelsz egy autót sofőrrel együtt, ott sem ugyanazt az árat fizeted. Na, ez egy nagyon jó példa.
4: Ezt érted?
1: Ezt értse az. Ezt értse az, aki az önkiszolgáló kasszáról és az idő összefüggésében. Pontosan, hát egy autó vagy autó sofőrrel. Hát ez a pénztár vagy pénztár pénztárossal.
2: Igen, oké.
1: Egy horgásztónál 2500 forintot kértek napi jegyért, de ha a barátoddal mentél, aki nem is horgászott, ő szintén ugyanannyit fizetett. Csak a férfiak, a nők 300-at.
3: Na hát, komolyan.
2: Na, hát a diszkóban is úgy volt régen, a csajoknak vagy ingyenes volt, vagy nagyon kedvezményes, hát ez logikus.
1: Hát jó, azért, mert a diszkókban ugye a kanos pasik a csajoknak fizettek italokat, hogy lefektessék őket utána.
2: Igen, valószínűleg a horgásztó tulaj ezt a modellt akarta
1: de
2: volna.
1: De ez nincs ez a modell a ponttavon.
3: Vagy honnan vagy tudod, nem tudhatod, hát jársz horgászni.
2: Ezen túl majd jár?
4: Most már ha tudja, hogy ez így van,
1: meg... Nézd, ez nekem 300 forintba kerül, járok, igen. Tehát kimegyek egy horgászbottal, orsóval, csalival, minden, akarok fogni pontyot.
4: Igen.
1: 2500. Mondom, Gyurinak, gyere már velem, ő nem horgászik, gyűlöli a halakat, gyere már velem, na neki is 2500. Ha azt mondom, Évi, hogy gyere már velünk, akkor neked 300.
3: Igen.
1: És akkor nem tudjuk, hogy kié leszel.
3: Lehet, hogy...
1: De ez akkor nekem 5003-ban van.
3: Hát,
1: de úgy, hogy pedig csak én fogok halat. Ez nem zavar?
3: Hát engem nem.
1: Oké.
4: Gyuri,
1: más célnal mész
2: eleve. nagyon furcsa ez a történet. Miért feltételezi a nőről, hogy ő majd nem fog halat tényleg?
1: Egyébként igen, ez a nőknek a totál lemézés. Ó, a nő az hülye orgászható, szóval az semmi.
2: Azt sem tudja, hol van 300, kész.
1: Ja. Hungary Machine-t játszunk, gyerekek, gyorsan. Hungary Machine, hú! Ajaj, nagyon utálom őket.
2: Ja, hát akkor ez könnyű.
1: Nem, a dal jó, a szövege olyan, hogy borzalmas.
2: Mm-hmm. Hát akkor
1: egyik legrosszabb magyar dalszöveg. Na mindegy, ezt kell majd kitalálnotok, csak előtte hívjátok fel a Gyurit. 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 4 perc múlva, a vonalban pedig a Donát. Szia Donát, jó reggelt!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, szép jó reggelt. Jó Donát reggelt. Vagyok gyárról.
1: Gyál?
2: Gyál, igen.
1: Gyál. Hát a Gyuri arra jártas, ott hétvégenként lesz szokott huppanni a vasútról. Nem?
3: Gyálon?
1: Na. Nem gyára jársz? Hol jársz?
3: Nem.
1: Gyömrő.
3: Néha.
1: Ha, gyébetűsök, igen. Győrben áll, nem jársz?
3: Győrben, nem, igen.
2: Gyömrő sincs olyan messze.
3: Gyulára is ritkán.
1: Gyulára is ritkán, igen. Na jó, és mit csinálsz ott, Donát?
2: Hát éppen semmit, a rád beneceket hallgatlak, éppen munkakeresőben vagyok.
1: Mihez értesz?
2: Hát semmi lényeges, ilyen CNC-s köször is voltam.
1: Na de hát, és akkor azt miért nem folytatod? Hát a CNC-s az egy jó szakma.
2: Hát, éppen keresek most valami még jobbat.
1: Még jobbat, oké. Okay. Jó. És akkor ilyenkor válik az ember kamionossá, nem? Tehát egy idő után, amikor a szakmáját elengedi, és akkor na jó van, sioksim van, irány a világ.
2: Hát igen, igen.
1: De mi? Ez ott van? Ott van a tervek között?
2: Nem, nincs jogsim se sajnos.
1: Jogsim sincs, aha. Hát akkor úgy végzed, mint az Ati. Szomorúan és szőrösen. Tényleg, jogsi nélkül...
3: Ebben a csapatban minden tragédiára találsz példát, Donát.
4: Igen, igen.
1: Jó, Donát, nem bántunk, elkezdjük a játékot, jó? Próbálok segíteni, hogyha megy.
2: Kicsit bulok, hogy miről
1: a... Ja, hát igen. Én nagyon remélem, hogy működ... Remélem, hogy ismerős lesz, figyelj.
5: A mai nap nem a sajátom, új csábító napot látok. A mai nap nem a sajátom, nézem, hogy friss nap csábi.
1: Gyakorlatilag a legtöbbször elhangzott szó az maga a dal címe.
2: Ez a mai nap.
1: Az a dal, igen, jól keresgélsz.
2: Ó, az előadó se ugrik be, pedig általában mindig kiszoktam.
1: Tehát hát igen, olyan rövid. Persze.
5: A mai nap...
1: Mert akkor mutatom.
5: A mai nap nem a sajátom, új csábító napot látok. A mai nap nem a sajátom, nézem, hogy friss nap csábi.
2: Ez a nap nem az enyém, lehet a címe.
1: Figyelj, a címe benne volt most, ahogy mondtad is, egy szó a címe, egy szó. És ki mondtad ebben a mondatban? Melyik szó az, ami rengetegszer előfordult ebben a mondatban? És te is kimondtad egyébként, de csak egy szó a címe, nem több.
2: Enyém.
1: Mi? Enyém? Pont nem. Sajátom. Nekem tetszik. Nekem ez tetszik. Sajátom. Jöjj, ezt most meg kell nyomja a tapsgombot, mert nem állom meg, hogy nem nyomom meg.
3: Még egy próbát. Mi van még abban a mondatban, Donát, amit kimondta egy másik
4: egy
3: szó?
4: Egy égitest is lehet.
1: Aj, ne szólj már bele, kérlek.
4: Mi a bajod? Segítek.
1: Én, hát azt
4: na, majd... Na, megint mondta Donát, nem hallod?
2: Ez a nap.
1: Istenem!
4: Mi lett volna nélkülem?
1: Amikor Évi beszáll a szórakoztató bizniszbe, az
3: egy
1: nem semmi.
3: A mondatodban is. Dorát kimondta? A nap?
4: De azt mondtam.
1: Hát hallott, hogy milyen jó vagyok? Hát Dorát kimondta, a Évi test.
4: Ezt megmentettem.
1: Meg Évi.
2: Tényleg minden megtesztek a segítségetekkel, de hát nem csak ennél többet már sajnos.
1: De meg vagyunk, Donát.
3: Nyertél, Donát, ez már az a pillanat.
4: Igen.
1: Meg vagyunk.
3: Te azt se veszed észre, hogy nyertél?
4: Évi, hogy mondanád el neki?
2: Ez a nap, de az előadó még most se úrik.
1: Az előadó, up. Így hívták ezt a zenekart, hogy up. Se előtte, se utána, majd a dal előtt, se a dal után nem volt semmi.
4: Véletlen, hogy nem ugrik be, igen.
1: Igen. De ezzel ne törődj, megvan az ajándékod, van egy bocsizacsid, benne egy baseball sapka és egy bögre, jó?
2: Ó, nagyon szuper, köszönöm szépen, tényleg nagyon sokat segítettetek.
1: Donát, ez így természetes, és azt tudom neked mondani, miután most mi két napot nem leszünk, hétfőn fog szerintem az Anett felhívni telefonon, jó? És elkéri a címedet majd.
2: Nagyon kellemes hétvégét és jó pihenés minden.
1: Köszönjük, Donát, keresünk, szia.
2: Én köszönöm, sziasztok.
1: Szia. Én Istenem.
3: Életemben nem hallottam még ilyen szomorú győztest, mint
4: igen, nagyon szomorú maradt.
1: Hát igen, mert senki nem empatikus vele, ez az ember éppen útkeresés előtt áll.
3: Igen, Évi volt, aki megfogta a kezét egyedül.
4: Igen,
1: hát igen. Évi az enyémet akarta megfogni. Hülye vagy? Hát egy égi test, hát nem érted? Hát igazából nekem magyaráztam, mint egy idiótának.
4: Visszautasítom.
1: Na jó van. Gyerekek, jövünk vissza, és felhívjuk Cseh Lacit. Hát őt ugye bemutatni nem kell, és mégis egy nagyon-nagyon érdekes figura, egy nagyon érdekes figurája a magyar sportnak, a magyar sportéletnek egy igazi legendája, és mindamellett, hogy ti jó barátok vagytok, ugye, Évi?
4: Hát igen, edzőtársak voltunk, együtt nőttünk fel gyerekként.
1: Ő is gyerek volt? Tehát,
4: hát mi egy idősek vagyunk, ő is, ő 85-ben született, én is, és 14 éves korunktól kezdve mi együtt nőttünk fel. Együtt mentünk végig, együtt néztük végig, hogy kiből mi lesz.
1: De hogy lehet, hogy pont egy medencében voltatok?
4: Egymás melletti pályán is úsztunk.
1: No, ez oké, hogy... Mi?
4: És még annyi minden van.
3: Annyi minden
1: van? Én értem,
3: van.
1: De hát amikor én jártam úszni, akkor mellettem én nem úszott a Faragó Tamás.
6: Egy idősek vagytok?
1: Nem.
6: Okay.
4: És tudsz úszni? Úgy, mint
1: én
4: a Faragó?
1: Tudok. Hát hasonlóan.
4: Hát de, hogy
1: hasonlóan tudok úszni, mint Faragó Tamás.
4: Hát azt megnézném. De hát akkor miért nem lettél vízilabdás?
1: Mert bennem van akarat.
6: Mire vihette volna a Faragó, ha benne is van?
3: Oké, tud jönni abból a medencében?
1: Én imádtam Faragó Tamást, ő a legnagyobb volt. Úristen, ő egy rockstar volt a medencében.
4: És azon kívül is.
1: És azon kívül is, így van. Na jó, visszatérve Cseh Lacira, tehát ugye olimpiai ezüst, bronzérmes, Európa-bajnok, világbajnok, de nem tudom hányszor, 112-szeres magyar bajnok, és... Ilyenkor mindig annyira szomorúk, ha valaki befejezi a sportolói pályáját, és mindannyian kíváncsian várjuk, hogy mire vált. És ezt gondolom, sokan olvastátok már, de ennek a motivációja érdekel nagyon, hát ugye villanyszereléssel foglalkozik, de emellett a Hall of Fame-be, a halhatatlanok Hall of Fame-jébe, a vízisportok Hall of Fame-jébe beválasztották ugye Amerikába.
4: Így van.
1: Ami szintén egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ott nem aranyéremhez kötik ezt, hanem valami olyan életműhöz, és a Laci ilyet teljesített, ami nagyon sok aranyérmesnek nem is jár.
4: Így van, és hogy nemzetközi porondon is így értékelik Lacikát, nem csak itthon.
1: Hívjuk Cseh Lacit a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retrórádióban. Retrórádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a good

0: Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: A reklám után
5: hírek a Retro Rádióban.
6: Rekkenő hőség várható, jön a hőkupola és a harmadfokú riasztás. Narancssárga a színvapatak Miskolcon, őrizetbe került 6 ember a kulturális alapügyében. Jó reggelt kívánok, Gudovics Éva vagyok. Fokozódik a hőségriasztás, péntekig még másodfokú marad a riasztás mértéke, ám szombattól harmadfokúra emeli az országos tiszti főorvos. Extrém melegre figyelmeztetnek, amely tartósan velünk is marad. Úgynevezett hőkupola húzódik a Kárpát-medence fölé. A szakemberek azt tanácsolják, nagyon vigyázzunk magunkra a héten. Ne várjunk a szomjúságra, ígyunk rengeteg vizet, nehogy rosszul legyünk. A gyerekeket, házi állatokat egy percre se hagyjuk a parkolóautóban, mert tragédia történhet. Ha bárki ilyesmit lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. Nem szabad kertet vagy járdát locsolni, autót mosni, spórolni kell a vízzel. A korlátozás 18 000 fogyasztót érint. Az Alavíz ZRT szerint soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki, miközben sokan még mindig az ivóvízhálózatból öntöznek, hiába vészesen alacsony a víznyomás, néhol alig csöpög a víz a csapból. Több településen lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Rozsda színezte narancssárgára a színvapatakot Miskolcon. Az első vizsgálatok szerint a távhőszolgáltató egyik fűtőművében volt karbantartás, a vasoxidot, vagyis rozsdát tartalmazó víz pedig a patakba jutott. Hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás miatt, az később derülhet ki. A rozsda alapvetően nem veszélyes, ám a vízi élővilágban már is károkat okozott. Őrizetbe vettek 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte az adóhatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, amely 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóhírek szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap lemondott alelnöke, Óbuda volt polgármestere is. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit egy hónapja függesztette fel az új kormány. Újabb grippeneket kapott a Magyar Honvédség. A két repülő múlt héten érkezett hazánkba. A kecskeméti bázison most hivatalosan is fogadták, ezzel ünnepelve a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját. Marad a forró nyári idő, ma még lehetnek felhők az égen. Zápor, zivatar, délen és keleten fordulhat elő. A szél olykor megélénkül. Éjszaka még mindenhol 20 fok alá csökken a hőmérséklet, de a kánikula fokozódik. Hőségriadó van érvényben. Holnap zavartalan napsütésre készülhetünk 37 fokos csúccsal. Napról napra melegebb lesz. Hétvégén 40 fok sem kizárt.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az útinform adatai szerint zajlik a munka az M1-es autópályán. Lezárásra kell számítani hosszú kilométereken keresztül, pontosan a 19-es és a 61-es kilométer között, de kicsit távolabb, Tata térségében is van sávelhúzás mindkét oldalon. Legyenek türelmesek. Az M3-as autópályán is lezárás van mindkét irányban, Mogyoródnál a 20-as és a 26-os kilométer között. Az M5-ös autópályán átépítik a Kecskemét északcsomópontot a 74-es kilométernél. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható.

0: minden más ág zárva van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 14 perc van, most jó reggelt, szevasztok, picit megnyugodtunk, picit elmesztük a szórakoztatóipart Évivel, Évikkel. Hello Évi, jó reggelt neked is.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És másik Évi, jó reggelt, szia.
3: Sziasztok.
0: Na, ugye Anett helyett, és itt írják is, hogy én ezt az Évit kérem minden reggel mindenkinek, I love you, vagy nyomjátok Évák, jók vagytok, üzeni finfuvaros.
3: Köszi.
0: Na jól van, gyerekek, az élsport az egy nagyon érdekes dolog, én sosem voltam benne, vannak élsportolók, akiket csodálok, és most tök szerencsések vagyunk, hogy egy élsportolóval dolgozunk együtt, és ugye abban talán egyetértünk, Évi, hogy egy nagyon jó dolog, amíg tart, de ameddig tart, ezt az élet nagyon-nagyon erősen meghúzza ezt a vonalat.
1: Nagyon.
0: És ami baromi érdekes, most mit tudom, hogy focistáknál van ez a felett, ugye 30-valahány évesen már kezdik befejezni, tehát ez a 35, igen. 40, 41 látjuk Ronaldónál, de ugye a lényeg az, hogy ugye ez egy tényleg nagyon komoly gondolkodás, vagy tervezést igényel, hogy a sport utáni életed az miként alakul, hiszen egyébként a fénykorod, azra, amire mindig fogsz emlékezni, amitől te az vagy aki, az az életed első harmadában zajlott le.
1: Így van.
0: És aztán jön még két harmad, és azt valahogy el kell tölteni ezt az időt.
1: Így van, és hogy az első harmadban nem nagyon tudsz felkészülni arra, hogy mi lesz a második két harmadban, mert hogy arra fókuszálsz, hogy valamiben egy dologban a világon a legjobb legyél.
0: Mikor kezd az ember felkészülni erre? Tehát a vége előtt?
1: Vége előtt csak.
0: Csak.
1: Hát addig nem tudsz, hát addig hiszed azt, hogy te megváltod a világot, és ez lesz az élet.
0: De biztos nem hiszed, mert te is tudtad, hogy 42 évesen nem fogsz úszni.
1: Hát nyilván tudtam, de hogy én mi leszek, azt nem tudtam.
0: De azt nem tudtad, de nem is foglalkoztál vele. Na jó, szóval a helyzet az, hogy ugye nagyon sokszor látunk, és ez is nagyon szomorú, ez most a rossz vége, amikor ilyen tényleg nagyon elkallódó, vagy elszegényedő, vagy akár alkoholistává váló sportolókat, és ez tényleg szívszorító látvány, és van, aki meg, hát nézd, az Évi mondjuk mázlista, mert ő semmit nem tervezett, de milyen, mint az Aquaman című filmből kiúztuk a tengerből, és azt mondta, hogy Évi, gyere velünk, mi felnevelünk, egy inkubátorba teszünk, amíg életképes leszel,
2: és vigyázzuk, melengetjük.
0: Melengetünk, igen.
1: Akartok engem felnevelni.
2: Hát már csináljuk.
0: De te azt hiszed, fordítva van? Jó, az is egy pszichológiai kérdés.
1: Igen, de mit tanultam eddig tőletek?
0: Az életet, nem érted? Tehát a vízen kívüli, a kopoltyú mentes életet.
2: Ja, ja, ja. És azt nézem, hogy óránként döbbent arccal ránk csodálkozol, akkor ez nem
0: olyan cuki vagy, egyébként nem is veszed észre magad.
1: Tényleg?
0: Mint egy csecsemő.
1: Ja, ja. Ők is így pislognak.
0: Mint egy csecsemő apa hangjára. Így 40 évesen.
1: De örülök, hogy cukinak tartod.
0: Na jó, viccet félretéve, aztán ugye a sportolók gondolkozhatnak persze olyanban is, hogy mit tudom, a sportdiplomáciában helyezkednek el, vagy ugye a klasszikus edző, netán szövetségi kapitány, vagy ilyen mit tudom, szövetségben valami pogácsa evő. Te is szoktál, tehát ez azért mondom bátran.
1: Mondom, hogy nincs pogácsa. Tegnap elmondtam, nem pogácsa van, durán szendvics. Tojástémes.
0: És ugye itt van Cseh Laci, akivel most nyilván mindjárt beszélni fogunk. És Cseh Laci, aki egy igazi példakép, egy igazi idol, egy legenda, egy ikon, és mi sorolhatnám, és egyszer csak ugye családot alapított, igen. Szuper, és egyszer csak azt olvassuk, hogy Laci villanszereléssel kezdett el foglalkozni. És azt gondoltuk, hogy na ez egy baromi érdekes dolog, mert biztos, hogy nem random jött, biztos, hogy nem véletlenül jött, hanem ez valami terv része, és hogy az egész terv hogy alakult az aktív sportolói életből a mostani megvalósulásig, ez az egész életvonal, ez baromi érdekel bennünket, olimpiai ezüst és bronzérmes világ és Európa-bajnok 112-szeres magyar bajnok úszó Cseh Laci a vonalban. Szia Laci, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Ó, pedig nagyon felhájpoltam, és olyan fáradtnak tűnik a hangod.
4: Ja, nem, mert fenn vagyok, de kialudtam magam az éjszak, úgyhogy
0: így. Figyelj, egyébként az Évi az előbb azt mesélte nekünk, hogy gyerekkorotok óta ti nagyjából együtt úsztok. Tehát, hogy téged is ott kiraktak az úszodába, Évit is, és ott a medencében együtt, tehát, hogy együtt nőttetek fel?
4: Hát volt egy hosszú szakasza, igen, a pályafutásunknak, amikor közösen edzettünk, meg minden ilyesmi, úgyhogy igen.
0: És,
4: igen.
0: És neki volt személyisége akkor?
4: Hát hogy ne lett volna? Hogy ne lett volna, persze, természetesen.
0: Jó, mert ugye mi csak nézzük, tehát hogy mi úgy tekintünk az évire, hogy 2012 után gyakorlatilag volt neki egy ilyen tébolygása a Földön, és most ért révbe, és hogy mi most őt egy picit még neveljük, és próbáljuk a felnőtt életbe welcome-olni, ha ezt így érted. Neked volt ilyen hasonló problémád, amikor kikerültél a vízből, hogy megtaláld az utad a Földön?
4: Hát azért van, persze mindenkinek van, szerintem ez egyfajta ilyen felnővés is, ugye? Hát az első szakasz az volt, mondjuk, amikor elköltöztem otthonról, és külön költöztem, és akkor ugye egy önálló háztartást kell vezetni, meg fenntartani, meg minden ilyesmi, azért az egy óriási változás.
0: De ez már az úszói karriered után volt?
4: Nem.
0: Ja, hogy ez még az úszói karrier alatt?
4: Persze, az már mindenképp egy nagy változás volt, és hát így az ember szépen lassan szerintem felnövöget, meg hozzászokik az élethez, meg minden. És hát miután abba hagytam, hát akkor meg kellett azt tapasztalni, hogy milyen az élet az uszodán kívül. Milyen az, amikor reggel nem kell edzésre menni, délután nem kell visszamenni, hétvégén nem versenyekre jár az ember, úgyhogy...
0: Na de igen, de hogyha ezt rosszul tervezed meg előre, akkor ez nagyon frusztráló tud lenni, nem?
4: Hát, én azt mondom, hogy én nem terveztem úgy előre, tehát én max annyit láttam itt a vége felé, hogy nagyjából most fogom abbahagyni, hogy a Tokió olimpia után abbahagyom, de addig nem nagyon tervezgettem, hogy hú, hát ha majd abbahagyom, akkor ezt és ezt úgy fogom csinálni, meg ez lesz belőlem, meg minden ilyesmi. Nem terveztem előre, mert nekem az úszás volt a fő irányom, és azon kívül nem is nagyon tudtam gondolkodni, meg nem is akartam szerintem gondolkodni.
0: Te, és ez mennyi idővel volt az abbahagyás előtt? Tehát mondtad, hogy nem tervezgetted, hanem hogy az abbahagyás előtt mennyivel döntötted el, hogy na ott vége lesz?
4: Hát én szerintem már előtt, tehát ugye úgy volt, hogy akkor 2020-ban olimpia, és akkor gondoltam, hogy akkor 2020-ban abbahagyom, akkor jött a Covid, akkor már azért gondolkodni kellett, hogy érdemes-e még egy évet ráhúzni. Uh-huh. És akkor a 2021-ben viszont már teljes egészében az évközben már megszületett a gondolat, hogy nem majd abba hagyom ebbe az évbe, hanem az olimpia lesz az utolsó versenyem. Hogy nem azon, hogy mondjuk még decemberig úszom, vagy ilyesmi, hanem tényleg az olimpia kijutok, és ott tudok versenyezni, akkor az lesz az utolsó versenyem, és abba hagyom az úszást.
0: Amit totálisan értek, tehát ugye ez a sportolói része. De valahol el kell, hogy induljon egy felnőtt emberben az a gondolkodás, hogy de, ha abba hagyom, oké, van egy dátum, húztam egy vonalat, tök fasz, akkor utána mihez kezdek. És ugye most nyilvánvalóan hangos a sajtó arról, hogy te villanyszerelőként dolgozol, de hogy kell, hogy legyen egy átfedés, hogy még úsztál, még a medencében voltál, még nem hagytad abba, de már kellett, hogy terveket szövögessél, nem?
4: Nem szövegettem tervet, azért mondjuk én nagyon, tehát hogy mi ilyen olimpiai érmesek azért nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk, hiszen kapjuk havonta az életjáradékunkat, és ez alapján, meg hát azt, amit évek alatt azért összespóroltam megtakarításokat, azért nem az volt, hogy kilépek az úszodába, és úristen, hogy fizetem be a villanyszámlámat. Aha. Tehát, hogy így...
0: Mert villanyszámlálatod? Hogy az jutott eszedbe először?
4: Igen, így van.
0: Na de olyan nem volt, hogy Michael Phelps mellett állt a rajtkövön, és eszedbe jutott az a szó, hogy elmű. Vagy ilyen, tehát, hogy ilyen nem volt.
4: Nem volt ilyen, persze, nem volt ilyen. Csak, hogy nekem nem kellett azon rögtön aggódnom, hogy úristen, munkát kell találnom. Hogy valami dolgozni kell, hogy legyen bevétel.
0: De nem is a pénzkereset miatt, hanem az, hogy ezen mi lesz velem? Tehát, hogy mivel fogom tölteni a következő hónapokat, majd esetleg éveket? Vagy a családalapítás az ekkor jött ebben az átmeneti időszakban?
4: Nem, hát ez már előtte is azért terve volt, csak most így hozta össze az élet, hogy én már nem voltam aktív, és itt ott a kislányom megszületni, amire azt mondom egyébként, hogy így nekem is ez így sokkal jobb volt, mert mellette biztos, hogy nem tudtam volna úgy a medencébe ugrani mondjuk edzéssel, hogy tudom, hogy ő otthon van, és mondjuk vár engem, vagy ilyesmi. Tehát, vagy elmenni egy világbajnokságra, vagy olimpiára több hetet, az biztos nem bírtam volna ki én se.
0: Na jó, hát azt abszolút elhiszem. Beszéljünk arra egy picit a villanyszerelés dologról is, hogy akkor ez viszont honnan jött? Tehát, hogy ott akkor még nem gondolkoztál, nem terveztél, nem, nekem eszembe sem jutna, de neked eszedbe jutott. Tehát ez honnan, kitől, mitől?
4: Hát itt van azért én így barkácsolgattam már, meg minden ilyesmi, és akkor néha szembe jött az, hogy nem tudom, egy kapcsolót megkéntsen, vagy amikor elkezdtem egy kicsit okosítani a házat, akkor abszolút fogalmam se volt az egészről. És amiket ugye az interneten olvas az ember, azért az nem annyira adja át teljesen az egészet, és nem is értettem az egészet, de azért kellett egyszer-kétszer, hogy így valamennyire szereljek, és akkor egyszer jött a gondolat, hogy elvégzem a villanyszerelő képzést, ez csatlakozott a sógorom, és aztán valahogy így indult.
0: Ja, egy ketten nekiálltad, hogy akkor mind a ketten döntöttétek, hogy elmentek villanyszerelő képzésre?
4: Így van, és azt tartott mondjuk egy évig, és akkor így el is kezdtük az egészet.
0: Közösen. És akkor ti elkezdtétek az ipart? Tehát kiváltottátok a nem tudom, enged... De szóval hogy kell elképzelni? Tehát, hogy te csellaciként, nem tudom, hirdeted magad, postaládákra kiragasztod a izét, vagy apró hirdetés, vagy van egy cégetek?
4: Hát igazából nekem volt alapból ugye cégem az úszáshoz kapcsolódó egyéb dolgok miatt, és abba elkezdtük ezt a villanyszerelést is felvenni, és az alapján elkezdtünk dolgozni. Hát most van munkánk bőven, kapunk azért megrendeléseket, hirdetni annyira nem hirdettem még magamat. Nem reklámozom úgy, hogy szereljen önnél Cseh László. De...
0: Igen, de ez egy baromi érdekes dolog, mert nyilvánvalóan van elég munkátok, te is mondtad. De ugyanakkor meg a kuncsaftokat, tehát hogy jut el valaki hozzád, akinél te villanyszerelsz, és becsöngetsz,
4: hát
0: hogy akkor
4: jól... inkább ismerősök, vagy ajánlások alapján. Aha. Esetleg.
0: Aha, esetleg. Tehát ennyire keresett ez a munka nap, mint nap.
4: Hát egyébként igen, keresett. Lehet, hogy tudnánk többet is dolgozni, de azért egy optimális időintervallumot meg kell szabni annak, hogy mettől mennyit meg, tehát hogy nem akarjuk úgy halálra dolgozni magunkat, hogy
0: Laci,
4: semmennyit ne legyünk a családdal, meg ilyenek.
0: És volt-e olyan, hogy valahol villanyszereltél mondjuk egy családnál, és ők abszolút nem jöttek arra rá, hogy Cseh Laci szerel náluk?
4: Hát én szerintem nagyon sokan nem jönnek rá, hiszen most már csak nyomokba tartalmazom önmagamat.
0: Ez komoly, tényleg?
4: Hát azért elég más a kinézetem.
0: Nem, most nem így értem, most nem kell ön ostoroznod magad, hanem az, hogy
4: nem,
0: tényleg...
4: Nem,
0: hanem, hogy tényleg többen voltak, akik azt se tudták, hogy Cseh Laci szerel ott éppen villant, és elvégeztétek, hát, kifizettek, és kész.
4: Tehát, hogy igazából úgy nem feltétlen hívnak hiba elhárításhoz, még hogy mondjuk a nem tudom, napközben rám telefonálnak, hogy úristen, lement a biztosíték, és meg kell nézni. Tehát, hogy így hirtelen nem toppanok be sehova. Ahova megyek, ott meg vagy tehát ismerősök által megyünk, vagy pedig tehát, hogy ott vagyunk. Tehát, hogy, és ez nem is feltétlen kell, hogy bárki is tudja, hogy ki szereli a villanyt, vagy ki nem szereli a villanyt.
0: Egyébként nálam, ez most tök komoly, nem hülyeségből mondom, nálam van három teraszlámpa, amit ki kéne cserélni. Az egyiken ilyen sous vide zacskót raktam, hogy ne ázzon be. Esküszöm az ahol le. Hogy például így, akkor én kvázi ismerősként a Risto Vévin keresztül...
1: Feláras.
0: Mindegy is.
4: Jó pénzért bármit, persze. De
0: ez most esküszöm, hogy nem vicc. Tehát, hogy nekem erre két éve ki kéne cserélni, csak még nem vettem meg az új teraszlámpákat, de akkor én most elmegyek, és akkor valamikor megkereshetlek?
4: Persze, hívjál nyugodtan, aztán megpróbáljuk beszorítani a...
0: Köszönöm, annál is inkább, mert a villanyszerelő eltűnt, tehát egyszerűen nem veszi fel a telefont. Tehát, hogy,
1: hát mert annyi munkájuk van, tehát hogy Lacika is mondta, rengeteg munka van.
0: Jó, akkor majd veled hivatom fel a Lacit, jó?
1: Persze, gondolhatod, majd persze.
0: Ivi, na mit szólsz, hogy Lacival most egy ilyen beszélgetésben vagyunk, és te meg rádiós vagy, tehát most akkor légy szíves.
1: Hát én azt tudom mondani, egyrészt, hogy engem az érdekel, Lacika, hogy volt már olyan, hogy valahol elkezdtél szerelni, és elkezdett valaki faggatni a múltadról, és iszonyatosan idegesített?
4: Mert, hogy nem, még ennyire nem volt. Ennyire nem volt, viszont kezdek rájönni, hogy én viszont, amikor annak idején itthonra hívtam szerelőket, meg innen is elkezdtem meg beszélgetni, hogy lehet, hogy elég idegesítő lehettem.
0: Igen, ezt még én sem tapasztaltam ki, hogyha hozzám jönnek bármilyen szakember, hogy akkor mi a jó, hogy én ott állok mellett és dumcsizgatok, vagy inkább visszahúzódok, és majd, ha vége van, akkor jelenek meg újra.
4: Igen, nem, igazából én mindig azért a szerelőknél is megpróbáltam tájékozódni meg, hogy rájönni, hogy mik éppen mit csinálnak, hogy csinálják, hogy megértsem az egészet, de lehet, hogy ez nem egy jó stratégia egy szerelő embernél, hogy állandóan szóval tartjuk.
0: Na, Laci, a szerelés most egy picit tegyük félre, egyet nem picit, hanem véglegesen, viszont olvastuk, hogy májusban bekerültél a nemzetközi úszó hírességek csarnokába az Egyesült Államokban, ami egy hatalmas dolog, és ugye azért is hatalmas dolog, mert itt kitűnik az, hogy ugye nem feltétlenül olimpiai aranyhoz kötik ezt, ugye nálad ugye gyűlnek szépen az ezüst, vagy gyűltek szépen az ezüstök, hanem valami más alapján mérik azt, hogy ki való oda, és ki nem. És most ezek alapján, hogyha ezt így mérlegeled, akkor neked ez meglepetés volt, hogy oda bekerültél, vagy úgy gondolod, hogy igen, azért ezt megérdemelted?
4: Hát, ha nagy képű akarok lenni, akkor azt mondom, hogy igen, ezt megérdemeltem. Egyébként nem foglalkoztatott ez a kérdés. Amikor Gyurtadoni felhívott a jó híre, hogy beválasztottak, azért egy idő után azért elkezdtem örülni neki, és éreztem a megtiszteltetést, hogy ez egy nagy dolog. Igazából ez is egyfajta elismerése annak, hogy milyen eredményeket értem el az úszósportba, és hát én azt gondolom, hogy igazából Magyarországon gondolkodunk egy kicsit elcsíkúan arról, hogy csak az olimpiai bajnok a bajnok.
0: Igen.
4: Külföldön azért teljesen másképp tekintenek erre az egészre, hogy nem csak az aranyérem számít feltétlen, hanem bármi más eredmény, helyezés, olimpiára kijutás, tehát hogy azért külföldön ezt egy kicsit másképp kezelik. Úgyhogy ezáltal is szerintem ez is jól rávilágít arra, hogy nem feltétlen kell mindenkinek olimpiai bajnoknak lenni ahhoz, hogy egy maradandó teljesítményt tudja nyújtani.
0: És ez a te esetben tényleg így történt, csak a hallgató kedvéért hadd mondjam el, hogy akik magyarok ott vannak ebben a Hall of Fame-ben, az Benedek Tibi, Kemény Dénes, Egerszegi Krisztina, Kovács Ági, Faragó Tomás, Rózsa Norbert, és hát ugye most Cseh Laci. Tehát, hogy nagyon-nagyon szűk a klub. Azért. Így van, és a nagyok és a halhatatlanok között. Laci, köszönjük szépen, hogy ezen a laza beszélgetésen részt vettél. Esküszöm, keresni foglak, mert ez komoly, amit mondtam.
4: Köszönöm, keressék mindenképpen. Azért.
0: Ilyet nem akarsz, ugye, hogyha téged akarnak, akkor hol keressenek ilyet? Ilyen reklámot nem szeretnél?
4: Hát figyelj, ha nem tudom, bemondhatom a cég nevünket. Mert
0: nyugodtan.
4: Áramban edzett. Ennek van egy weboldala is, és ott megtalálhatnak minket.
0: De ez egy ilyen áramban edzett. Áramban edzett, értek minden. Ki a kreatívja ennek a duónak?
4: Hát szerintem én találtam kérdeket. Érezzi.
0: Áramban edzett KFT, vagy ez mi?
4: Nem, ez csak a nevünk, a villanyszerelés, vagy áramban edzett.
0: És ezt hol Facebookon, vagy hol találják meg így?
4: A weboldal, áramban edzett.hu.
0: Áramban edzett.hu, oké, jó. Laci, köszönjük szépen, nagyon-nagyon, hogy rendelkezésünkre álltál, tényleg keresni foglak, és gratulálunk ehhez az elismeréshez, ez az óriási.
4: Köszönöm, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, Cseh László! És köszi, Ivi, hogy összehoztad ezt a riportot.
1: Igen, nagyon jó a weboldal. Igen? Egyébként tényleg most rákerestem, és működik.
2: Ott is vannak ilyen kis utalgatások a Laci múltjára?
1: Nem Lacikát formázta meg a műszaki.
0: Rázós melók? Igen. Nekünk nem probléma. Hé, jó a Laci!
1: Jó. Igen. Ugye, lehet, hogy holnap felhívunk engem, Laci, hogy figyelj, örülök, hogy szerepeltem nálatok, de ennyi melót mi nem akarunk tenni. Tehát tényleg egyébként nagyon nehéz villanyszerelőt találni, ugye nálam is mondtam tegnap előtt, hogy volt villanyszerelő, és jó, megbízható szakember találni, elképesztő nehéz. Úgyhogy te szerencsés vagy egyébként.
2: Vannak munkák, amire ki sem mennek, tehát hogy most egy ilyen lámpát cseréljen ki erre, nem
0: hát
2: nagyon meg.
0: Igen, azt mondom, szerencsés vagyok, meg pehjes is, tehát hogy nekem ez tényleg így van, most több éve ez a teraszlámpa nem kerül lecserélésre, tehát tényleg nem viccelek, nem kerül lecserélésre, mert az villanyszerelőm, aki megoldott valamikor egy pár éve, mondjuk 3 éve valamilyen problémát, és mondom, hogy kereshetlek majd azzal kapcsolatban, persze kereshetsz. Még egyszer felhívtam valami miatt, és azóta nem veszi fel a telefonot. Nem létezik. Kész, megszűnt. És a villanyszerelő az is egy bizalmi kérdés. Igen. Tehát, hogy nem akárki és nem akárhogy, és ahogy ti is mondjátok, baromi nehéz találni egyáltalán bárkit. Tehát, hogy én most azért gondoltam, hogy ezzel majd fogok élni ezzel a lehetőséggel.
1: Mert közel van hozzád, úgyhogy laktok egymáshoz, meg próbáld ki. Egyébként, ha kipróbáld, és jó, akkor lehet, hogy mi is alkalmazzuk majd.
0: Ez hihetetlen. És tényleg ott van a szuvit zacskó az egyik lámpán. Mert az ernyője letört, és ezért ráúztam, és egy ilyen duct tape-el körbe tekertem, hogy ne ázzon
2: be. Lehet ezért nem megy ki már az előző villanyszerelőm. Elküldted neki azt a képet?
1: Igen.
2: Ezt kéne megoldani.
0: Hát ezt kéne megoldani. De Laci nem ijedt meg. Jó, gyerekek, nézzük meg, hogy a hallgatóinknál van-e olyan az a helyzet, amikor hoztál egy döntést, vagy akár az élet kényszerített rá egy váltásra, és homlok egyenest másba kezdtél az életed második felében. Tehát most ilyen hülyeségeket mondok, lehet, hogy ügyvédből lettél pék. Vagy
2: menedzserből elkezdtél egy tanyát gondozni.
0: Pontosan. Vagy egy tanyából, gondozóból lettél menedzser.
2: Például.
1: Igen.
0: Vagy pékből ügyvéd. Tehát most mindegy, de hogy homlok egyenes más csináltál az életed második felében. Valami miatt. Mondd el az okát, miből, mi lettél, bejött-e, örülsz-e, nem örülsz. Szóval minden nagyon-nagyon érdekel. 0-20-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
6: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszín habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
9: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Csapjunk bele a nyárba!
11: Nappal strand, este buli!
10: Bükkfürdő!
11: Csúszdák, ninja pálya, napág chill, koktélok!
10: Bükkfürdő!
11: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell!
10: Találkozzunk Bükkfürdőn!
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Rekkenő hőség várható, jön a hőkupola. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. Razziázik a hétvégén a rendőrség, de csak Budapesten. Jó reggelt kívánok, Gudovics Éva vagyok. Fokozódik a hőségriasztás. Péntekig még másodfokú marad a riasztás mértéke, ám szombattól harmadfokúra emeli az országos tiszti főorvos. Extrém melegre figyelmeztetnek, amely tartósan velünk is marad. Úgynevezett hőkupola húzódik a Kárpát-medence fölé. A szakemberek azt tanácsolják, nagyon vigyázzunk magunkra a héten. Most tényleg ne várjunk a szomjúságra, ígyunk rengeteg vizet, hogy elkerüljük a rosszul létet. A gyerekeket, házi állatokat egy percre se hagyjuk a parkolóautóban, mert tragédia történhet. Ha bárki ilyesmit lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szeretnének szerezni. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. Nem járhat a havi több milliós juttatás. Korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tisza legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érintené. Csökkent a jegybanki alapkamat. 6%-ra módosult, miután a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázispontos mérséklésről döntött. Ez megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök szerint, ha fennmaradnak a kedvező gazdasági pénzügyi folyamatok, akkor további kamatcsökkentés várható. Fővárosi razzia lesz hétvégén, a rendőrség fokozott ellenőrzést tart Budapesten. A célja a jogsértések megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása, szól a hatósági közlemény. Marad a forró nyári idő, ma is lehetnek felhők az égen, zápor, zivatar, főként az ország déli és keleti részén fordulhat elő. A szél olykor megélénkül, de a 30 fok feletti hőségen nem igen tud enyhíteni. Éjszaka még mindenhol 20 fok alá csökken a hőmérséklet, de a kánikula fokozódik a következő napokban, hőségriasztás van érvényben. Holnap zavartalan napsütésre készülhetünk 37 fokos csúccsal. Napról napra melegebb lesz, hétvégén 40 fok sem kizárt.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az útinform adatai szerint növényt kaszálnak az M7-es autópályán az elválasztó sávban, Letenye felé Érd térségében. A 21-es és a 23-as kilométer között a belső sávot lezárták, kilométereken át arra szólnak a járművek. Az ellenkező oldalon Budapest felé baleset volt, ugyancsak Érd térségében. Mostanra a sávzárás megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Sokan kerülnek, vagy legalábbis próbálkoznak az M6-os felé, de ott is lezárás van, úgyhogy ott is torlódásra kell készülni. Árokba hajtott egy teherkocsi az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között. A 77-es kilométernél a félútpálya zárva van.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hűha, gyerekek, olyan önmegvalósítások vannak itt sorban. 3-9 lesz egy perc múlva. Van például ilyen, ezt egyszer, ezt a színész akartam lenni, de szakács lettem. Aztán abból újságíró, méhész, képviselő, meg még tévés műsorvezető is. Csodaszép napot, Laci Máiból.
2: Hát ki ő? Hát a tévés műsorvezető hát ismerjük.
1: Lehet, hogy van Mái TV, helyi Mái TV. De újságíró is volt, méhész, képviselő, tévés. Azt a mindenit, és színész akart lenni, szakács lett. Ez az is triciből lettem. Jó, oké. Okay. Ez szellemeskedés. Sziasztok, határút mellett kis szürke foxi vagy tacskó kóborról sérült. Ha tudtok valaki, segítsetek. Köszönöm, M-Red 7. Ahelyett, hogy itt a beceneveden törted volna fejed, talán elmondtad, hogy melyik város határútja?
2: Hát szerintem nem Kőbányán a határúton.
1: Hát de van, tudod, hogy hány városban van határút?
2: Akkor segítek. Remélem, gondolom a Kőbányán a határúton.
1: Vagy nem.
2: Vagy nem.
1: Vagy nem. Sziasztok, Laci mekkora fazon, nagy respekt neki. Aztán sziasztok, 16 év vendéglátás után bevonultam katonának, majd 7 év múlva hivatásos tűzoltó lettem. Jelenleg sírásóként is tevékenykedem, én már 8 éve. Ezt próbáljuk már helyre tenni ezt a dolgot. Gondolj bele, hogy vendéglátó, oké, okay, az általában kényszer munka, minden, senki nem szereti igazán, ha csak nem övé az étterem.
2: Igen.
1: De csinálja, mert pénzt lehet keresni. Oké. Okay. Utána bevonult katonának. Ez egyfajta romantika, vagy mi lehetett ez?
3: Hát ez önszántából vonult be, vagy annak idején muszáj volt?
1: Ja, ez is egy jó kérdés. Nem tudjuk, mikor történt. Igen. Majd 7 év múlva, hát akkor 7 év katona voltak, okay, az önszántából.
2: Igen,
1: 7 év múlva tűzoltó lett. Tehát, hogy a katonaságnál valami nem felelt meg neki, se pénz, se nem tudom, se feladat, fene tudja, és tűzoltó lett. Jelenleg sírásró, 8 éve.
2: Hát ezeket találta ki magának. Itt nem látok összefüggést. Egyik nem épül azért. A katonaság tűzoltóságban még egy épül egyik a másikra. Valahol fizikai munka,
3: igen,
2: meg ilyen.
3: Egyenruhás, igen.
2: A sírásó is egyenruhás.
3: Nagy a kereslet egyébként.
1: Hát de az nehéz. A sírásóra?
3: Igen, persze.
1: Ezt honnan tudod?
3: Hát
1: de hát tényleg milyen bőrzén voltál?
3: Én úgy tudom, annak idején. Ja. Igen,
1: de sok sírásóval beszélgettél?
3: Vagy amikor még... Mindegy, hagyjuk. Igen, tehát hogy erre van kereslet, mert hogy nehéz
1: fizikai mondtak,
3: munka, és nem hangzik jól ez a munka, és ezért kevesen jelentkeznek, ezért mindig van rá kereslet, és mindig megfizetik.
1: Jó. Gyerekek, itt van ez nagyon érdekes, szintén vele fogunk beszélni. Ő azt mondja, hogy hegesztőből lett befektető aranyezüst ingatlan is részvények. Hegesztőből. Itt van velünk a Gábor. Szia Gábor, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt! Vezetsz, hallom, nem baj, valahogy próbáljuk majd hallani. Gáborom, tehát, hogy hegesztő voltál, ugye ezt akkor nyilván van egy szakma, amit kitanultál, erre is van igény, ezt csináltad sokáig?
4: Igen, és meg most is csinálom, ha valamit látok, amiben rakni kéne egy kis pénzt.
1: Na várjál, most a hegesztésről beszélünk. Először.
4: Igen.
1: Oké, okay, jó. Akkor ebből hogy lettél te befektető, és írtad aranyezüst, ingatlan és részvények? Tehát, hogy tehát elkezdtél valahogy ráérezni erre, hogy a különböző árfolyamok hogy mennek fel és le?
4: Nem, hát volt az életemben egy olyan rész, hogy úgy volt egy kis pénzem, de nem tudtam, hogy mit csináljak magammal olyan.
1: Mennyi volt az a pénz?
4: Semmi, hát nem sok, egy ilyen 30-40 ezer svájci frank, mert értem Svájcba.
1: Aha, oké.
4: Okay. És akkor elkezdtem keresgetni YouTube-on ilyen dolgokat, akkor egy srácot feladott, egy ingatlan befektetőt, oda elmentem tanfolyamra, akkor ő ajánlott nekem könyveket, azóta olvasom a könyveket, és akkor így szép lassan így összejöttek a dolgok.
1: Jó, csak ez még nem világos, hogy milyen könyveket, milyen tematikában képezted magad, tehát befektetés, banki, vagy az ingatlan volt az, amire nagyon rámentél?
4: Ingatlan, Robert Kiyosakinak a Gazdagpapa, Szegénykapa, ez volt az ilyen életváltó könyv, ez az első egyébként, amit elolvastam, de aha, ő az ingatlanból szerzett pénzét, aranybányában, meg ezősbe, mindenbe, és akkor így, ahogy ajánlották a könyveket, így mindig mentem a következő után, és akkor tanfolyamokra, és így szép lassan.
1: Na de ez jövedelmező volt? Tehát akkor te tényleg saját befektetéseket is csináltál?
4: Igen, igen.
1: Arany, ezüst, ingatlan.
4: Fizikai, igen.
1: Részvényem,
4: ingatlanom is van.
1: És ezt sikeresen hát csináltad?
4: Pluszban vagyok, de nem ebből élek még úgy, hogy mondjam.
1: Jó, nem vesztettél pénzt legalább.
4: Nem.
1: És az a terved, hogy befektetőként tartsd el magad, és nem annyira hegesztőként majd?
4: Igen. Most megyek szerdán, Miamiba lesz egy ilyen konferencia. Uh-huh. És akkor itt is olyan emberekkel próbálok megismerkedni, ez ilyen arany, ezüst, olaj, gáz, hogy akik azzal foglalkoznak, amiről beszélnek, mert nagyon sok olyan ember van, hogy elolvasott 3 könyvet, és akkor ő guru. De ezek az emberek, ezek aranybánya tulajdonosok, meg ilyenek, és akkor...
1: És te ki vagy ott ezen a konferencián?
4: Én a tanuló.
1: Ja, te a tanuló. És akkor ők előadásokat tartanak, és elmondják, hogy hogyan?
4: Igen, hát meg van ilyen networking, ilyen kapcsolatépítés, meg VIP egyesettem.
1: Aha, de nehogy ott elfogadjál valamit, hogy na ebbe fektess bele, Gábor, és akkor te befektetsz.
4: Nem.
1: Megvan még a 30-40 ezer svájci frankot? Csak az, hogy ez nem úszott el, ugye?
4: Nem, ez már
1: jó helyen van.
4: Igen.
1: Oké. Okay. Hát Gábor, kívánok neked sok sikert. Neked sok sikert. És gazdagodj meg. Tehát nagyon remélem, hogy összejön.
4: Rajta vagyok, majd felhívlak. Hogy
1: helyes. De akkor már egy jobb telefonról.
4: Hát, akkor nem autóból.
1: Jó. Köszi Gábor, szia.
4: Szívesen, szia.
1: Hello. Gyerekek.
5: Rögös ez az út. Rögös.
2: Egyébként utána néztem a könyvnek, amit ajánlott, nagyon érdekes. Arról ír.
1: Mi a címe?
2: Az a címe, hogy gazdag papa, szegény papa. Szerte foszlik az a mítosz, mi szerint a nagy fizetés szükséges a gazdagsághoz, tagadja az általános hiedelmeket, hogy a házad eszköz, bemutatja a szülőknek, miért nem hagyatkozhatnak az iskolarendszerre, gyermekeik pénzügyi képzését illetően. Tehát, hogy amiről egyébként sokat beszélünk, hogy nem tanítottak
1: meg. Vannak igazságot csinálni, hogy a vége az legyen, hogy... Na mindegy.
2: Nem tudom, mi a vége, de
1: ez egy picit ilyen MLM-es történet.
2: Igen, nagyon sok
1: szerűnek tűnik, de legyen, hogy valaki ezen meggazdagszik, legyen az, ami Gáborunk. Tényleg.
2: Hát pénzzel való bánás azért nehéz, és szerintem nagyon nehezen tudunk mi magyar tanácsot kérni.
1: Csak nagyon sok olyan coach van, bocs, hogy ezt mondom, hogy ez a coach szó, ez annyira ronda. Egyébként valaki írja, hogy 15 év, majd kábel-tv szerelő, lassan 17 év, és most life coach a terv. Aha. És annyi mindenben van coach. Ez a coach, ez nagyjából csak mindenkinek, aki coachokkal találkozik, azt tudom javasolni, a coach az nagyjából az, amit sejtett, hogy valami ezért, csak nem ért, mert nem hajlandó elvégezni a komolyabbat, hanem csak a rövidebbet. A rövidebb az egy tanfolyam. Tehát egy tanfolyam van a zsebedben, amit bárki indíthat, és bárki nyomtathat ki egy oklevelet, azzal te valamilyen coachá válsz. Befektetési coach, life coach, nem tudom micsoda. Ezek se nem pszichológusok, se nem banki szakemberek, hanem tanultak valamit. És ezért szevasz. És ezért csak azt mondom, hogy óvakodni, és erre szerveznek sokszor, nem tudom, konferenciákat, stb. Termékeket adnak el, vagy könyveket, vagy befektetési tanácsokat adnak, vagy azt mondják, hogy vedd meg ezt az üzletrészt, és ezzel biztos, hogy van, aki pénzt keres, nem mondom, hogy nem, de hogy tényleg óvatosan ezekkel.
5: Igen, és ráadásul nagyon sokan, akinek pszichológusra lenne szükségük, vagy azon az úton kéne mondjuk fejlődniük, és elterelődnek egy ilyen coachhoz, uh-huh. És akkor jön ez a kócsom ezt mondta,
1: a kócsom ezt mondta, igen.
5: És ez már ettől ráz a hideg.
1: Ez egész közelről láttam ilyen dolgokat, és hallottam saját fülemmel, ahogy kócsok beszélgetnek egymással, és ijesztő volt, főleg amikor egy szuicid hajlamú páciense volt, ha lehet egyáltalán páciensnek nevezni, és egymásnak adtak tanácsot, hogy ilyenkor mit kell tenni. Tehát egy öngyilkosságra hajlamos ember kócshoz járt, az egyik kócs a másik kócstól kér tanácsot, hogy mit mondjunk neki.
5: Na, ez ilyen szituációkra gondolok.
1: Pontosan. Én ezért vagyok erre nagyon ideges.
5: Igen.
1: Amikor ez az egész kócs műfajra, hogy ez mehet. Hogy te is kócs vagy?
2: Nem.
1: Basszus, te coach vagy?
2: Dehogy vagyok coach.
1: Te egyszer azt mondtad, hogy coach vagy.
2: Nem, motivációs előadásokat tartok, aha, nem vagyok coach. A coach
1: magyarul az... coach.
2: Nem, nem.
5: Hát a névkártyán az van coach, aki motivációs előadásokat tart.
2: Nem vagyok coach, és ne is húzd rám ezt, légy szíves. Meg ne keressen valaki, mert nem érdekel senki problémája.
5: Tehát akkor te igazából ilyen coach-szerű vagy tulajdonképpen?
2: Gyuri, hallottad, amit mondtam?
1: Az előadásod végén árulsz könyveket és befektetéseket?
2: Nem, titeket árulok a végén. Elmondom, hogy nehezen bírom ezeket a reggeleket. Nem, mondom, motivációs előadást tartok, de nem tehát nincs ilyen, hogy egy per egyben foglalkozom emberekkel. Nem vagyok coach.
1: Jó, oké. Megnyugodtam, Évi.
2: De nagyon megijedtél, hogy az vagyok. Megijedtem,
1: igen.
2: Nem tudsz megsérteni különben.
1: De mert én nem akarlak megsérteni.
5: Mesélted, hogy a mentális problémáid, és nem pszichológushoz jár, szerintem sámánhoz.
2: Nem, tehát, nem. Én pszichiáterhez járok, Gyuri. Amióta itt vagyok, már oda járok. Előtt elég volt a pszichológus is. De azt mondta, dolgozzuk fel ezt, hogy nem eltek.
1: Jó, de csak azért, mert ő tud gyógyszert felírni.
2: Erősebb.
1: Na jó, jövünk vissza, gyerekek. Hangcsapdázunk még? Valószínűleg nem.
5: Elengedjük. Igen.
1: Elengedjük a hangcsapdát, és Agrár Szerda lesz a Vokcinkkal. És képzeljétek el, mert korai reggel ugye elkezdtük ezeket a gyümölcsöket szemezgetni, amelyekre a Vokci majd ki fog térni. Azok a gyümölcsök, amelyek szépen csendben így eltűntek körülöttünk, és tehát, hogy már nincsenek. És azt hiszem, hogy az egresre célzott, meg a...
5: Igen, meg a sárga barack is veszélyben van. Tehát olyanok, amik teljesen természetesek, és velük nőttünk fel, meg velük éltünk, de szépen így kimúlóban vannak. Ezekről is fog beszélni János, meg azokról, hogy mik jöhetnek a helyükbe.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-házház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
6: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
7: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
6: Biomed, minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Megszűnő védett benzinár, szigorodó plakátolás, új közmédia, ismét ülésezett a parlament. Leálltak a vonatok Németországban, tikkasztó hőség várható. Jó napot kívánok, Gudovics Éva vagyok. Megszűnnek a védett üzemanyagárak, elfogadta az országgyűlés az erről szóló törvényt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szigorította a parlament a közterületi plakátolás szabályait. A képviselők 145 igen, 39 nem szavazattal, tartózkodás nélkül betiltották a giga reklámfelületeket. A hagyományos óriás plakátok maradhatnak, ezekről az önkormányzatok dönthetnek. Fontos változás, hogy a törvény értelmében tilos lesz a médiatartalmakban a gyűlöletkeltő politikai reklám. Elfogadta az országgyűlés a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTV a eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. Megalakulhat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, és önálló nemzeti hírügynökségként működhet az MTI. Leállt éjszaka a vasúti forgalom Németországban. A kommunikációs rendszerek hibásodtak meg, úgyhogy nem volt mit tenni, megállították az összes vonatot. Az üzemzavar okát még keresik. A Német Vasúttársaság azt közölte, hogy az érintett utasokat taxival és szállodai utalványokkal segítették éjjel. Hollandiában eutanáziát hajtottak végre egy 12 év alatti gyermek esetében. Erre korábban még nem volt példa. A gyerek pontos korát nem ismertették, annyit tudni, hogy gyógyíthatatlan beteg volt. Elviselhetetlen szenvedés elé nézett, nem volt esélye a felépülésre. A 12 év alattiak eutanáziáját lehetővé tévő szabály 2 éve lépett életbe Hollandiában. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzás várható ma. A Hungaromet mindenkit óvattól, hogy napra menjen 11 és 15 óra között. Ha mégis a szabadban vagyunk, keressünk árnyékot, húzzunk kalapot, használjunk fényvédőkrémet, nehogy leégjünk. Mert napsütésben bizony lesz részünk, nem is kevés. Jönnek a részletek. Marad a forró nyári idő, ma még lehetnek felhők az égen. Egy-egy zivatar sem kizárt, elsősorban délen és keleten. A szél olykor megélénkül, de a hőségen csak minimálisan enyhít. Éjszaka még mindenhol 20 fok alá csökken a hőmérséklet, de a kánikula fokozódik a következő napokban, hőségriasztás van érvényben. Holnap már zavartalan napsütésre készülhetünk 37 fokos csúccsal. Napról napra melegebb lesz, hétvégén 40 fok sem kizárt.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az Útinform adatai szerint növényt kaszálnak az M7-es autópályán az elválasztó sávban Letenye felé Érd térségében. A 21-es és a 23-as kilométer között a belső sávot lezárták, kilométereken át arra szólnak a járművek. Az M3-as autópályán munkavégzés miatt lezárták a 23-as Magyaród kelet csomópont felhajtóágát Vásárosnamény felé. A 19-es jelű Magyaród csomópont

0: Az L csoport másik meccsén Anglia és Gána nem bírt egymással Bostonban. A gól nélküli döntetlen után mindkét csapat 4 ponttal áll, így az utolsó körben még nyílt a harca a továbbításért. Az angolok a hajrában közel jártak a győzelemhez, de Harry Kane és társai nem tudtak betalálni. A K csoportban Portugália kiütötte Üzbegisztánt, Cristiano Ronaldo 2 gólt szerzett, Portugália végül 5-0-ra nyert. A luzitánok 4 ponttal várják a folytatást. Kolumbia eközben 1-0-ra legyőzte Kongót, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 11 perc van, jó reggelt, szevasztok, drága hallgatók. Itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, ugye, bicikli túrázik, viszont a másik Évi is itt van. Szia, Évi.
3: Sziasztok.
0: Na, hosszabban, 28 évig voltam vállalkozó cégvezető. Jött egy trauma, borítottam mindent, és alkalmazottként kamiont vezetni mentem el, gondolom. Sokak szerint visszalépés. Én élvezem, üzeni a virágelvtárs. Hát figyelj, te tudod, hát hogyha valakinek ez az életforma tetszik, és biztos, hogy megvan a maga bája ennek, de...
3: El tudom képzelni. Cégvezetés után nagy felelősség, mit tudom én, utána egy magad vagy.
0: Magadura vagy.
3: Így van.
0: Változatos a táj.
3: Igen.
0: Forró az M1-es aszfaltja.
1: Hát jó, ne az M1-esen vezess.
0: Igen. Ne az M1-esen vezessek?
1: Hát ne, arra most nem menjél. Ne.
0: Tudod, mekkora ez az ország, mert nagyon más nincs. Tehát, hogy
1: ez menj van. Menj az M7-esen akkor.
3: Így van, vagy M3.
0: De én mennék, és nagyjából ezt is csinálom majd, hogyha arra, de egy kamionos nem tehető, akkor én nem arra viszem most ezt a szállítmányt, hanem az M7-esen.
2: Leviszem Siófokra.
0: Leviszem Siófokra, de engem hagyjatok békén az M1-esre. Majd ott valaki vegye át.
2: Győriek is jöjjenek át Siófokra, a jégkrémet akarnak. Leviszem oda.
0: Na, Évi, engem nem érdekel, hogy coach vagy, akkor is te vagy a legjobb, legszebb, legnormálisabb zotya.
1: Oh. Szia, Zotyi! Igen, szegény.
2: Hát de a Zotyi nem fog rád így mutogatni, mint a bocs, hogy ez egy kulcs, az egy kulcs.
1: Hát újra mutatod, hogy azt hittem, az vagyok. Már hirtelen elhittem.
2: Ott szalad a kulcs.
0: És Voga témájára már előre rákapcsolódik itt. Valaki azt mondja, hogy ó, igen, az egres. 2 éve telepítettem 2 bokrot, Ausztriában vettem a palántákat, éppen most terem, bár még csak néhány szemed, de minden harapásnál mosolyogva könnyezek, mert eszembe jut a gyermekkorom és a nagypapám. Hajrá, Voga, Tomsa, Kőszeg!
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban Voga processzor.
0: Jó reggelt, szia Vokci!
5: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok mindenkinek. Hello!
3: Hello!
0: Ha, mindenki szia, örül neked, szia! Gyuri nem nagyon, Gyuri már unatkozik.
2: Dehogy is, én mindig. De
5: Gyurival mi mindig szanaszét dumáljuk magunkat előző este, és úgyhogy most már nincs mit mondanunk egymásnak, úgyhogy Gyuri húzz el.
2: Oké, okay, akkor eddig iszom egy kávét, János.
5: Rendítsek, oké.
0: Okay. Jó, de még okay, nagyon kíváncsiak vagyunk. Itt van Évi, aki egyébként korai reggel elmondta, hogy ő mindig is megfogadja a te tanácsodat. Ő nagyon kíváncsian várja, hogy mit kell újra ültetni, meg minden. Igen. Tehát, hogy most jó helyen vagyunk, agrárszerda van. Na nézzük ezeket a gyümölcsöket, Vokciát. Én picit kigúnyoltam őket reggel, nem tudom, hallottad-e?
5: Nem. De gyümölcsöt kigúnyoltál, hát igen, ez gyakorlatilag fitorasszizmus, hogy úgy...
0: Ezt nem ismerem még ezt a szót, de...
5: Most csináltam tök jól.
1: Most csináltam.
5: Figyelj, úgy megy itt a nyelvújítás, mint a rossz semmi. Azon röhögtem, utkor már az, hogy ilyenek, hogy megmondom az őszintét, ez most már teljesen ben van a köznyelve, már mindenki mondja, szörnyű, de mindegy. Na nézzük akkor, miről van szó? Most, jó, na, rendben van, felmelegedés, stb. Hagyjuk, de itt a legrosszabb, tudod mi? Az enyhetél. Mit csinál az enyhetél? Hozza a növényeknek az átverését. Fogja magát a növény enyhetél, utána az első melegni, bum, elkezd virágozni, mint az állat. És akkor jönnek a márciusi fagyok, és paf, mindennek oda. Kész, ennyi. És nem kell nagyon okosnak lenni ahhoz, hogy milyen növények tűnnek el, vagy milyen gyümölcsök tűnnek el. Ami méreg drága lesz a szezonjában, arról tudni lehet, hogy miért drága, mert kevés van belőle. Az arany is azért drága.
0: Igen.
5: Mert egyszerűen olyan limitált a termés mennyisége, hogy már aranyárban adják őket. És hova kerülnek ez, vagy milyen növényekről van szó itt, amik lassan el fognak tűnni a polcokról? Ez a sárga barack. A sárga barack jó, ha 5 évente terem. Őszi barack ugyanebben a problémában van. Cseresznye megy, iszonyú árakon volt idén is, és ami furcsa, az alma és a szilva is erre sorsra fog jutni. Egyre kevesebb lesz belőle, és a végén eltűnik a francba. És a másik ok, amiért eltűnnek a növények, az pedig, hogy megszűntek a napszámosok, ezek a hogy is mondjam, tudod, a bérelt gyümölcszedő munkások, és ezért például a málna, ribizli, egres, borsó is például eltűnik, ugye, mert az meg a meleget nem bírja, ezért ugye Jancsi mit csinált, őszi borsot, télállót kell vetni, és az Ildikóval bevetettük borsóval az egész kertet, és március elején, közepén szedtük, szüreteltük. Tele vagyunk borsóval, de ezt már azt hiszem mondtam.
0: Ezt még nem?
5: Na,
0: igen. Nekem
5: de
0: nem.
5: A lényeg az, hogy a málna az gyakorlatilag mezőgazdaságilag szedhetetlen, tehát tudod az ilyen.
0: Ez mindig egy ilyen bonyolult gyümölcs volt, tehát igen, alig lehet megfogni, mert szétnyomod, a bokor, mindig ott van, na mindegy. Tehát az nem egy ilyen, tehát nem egy ilyen markos, napszámos legénynek való dolog, hanem az egy ilyen finom művészi kéz kell a málnához.
5: Én voltam málna szedő táborban, diákkoromban.
0: Gyerekeket kell málnát szedni, küldeni.
5: De hát olyan károkat, fú, te szörny.
0: Hát nekik van ilyen finom, apró kezük, hát a nagykezű munkások nem tudnak leszedni málnát.
5: Finom, apró kezünkkel rettenetes dolgokat műveltünk. Na, aztán Rivizlivel te hogy állsz például?
0: De hogy érted, hogy szeretem-e?
5: Igen.
0: Nézd, nekem mindig, az a baj, hogy mindig lelkes vagyok, és aztán savanyú.
5: Az hagyján, de az leszedegetni azokat az apró
0: nem. Nálam egyébként akármilyen furcsa, de egy ilyen évi 18 szem málna terem, körülbelül ilyen 44 szem ribizli, ugye? Hogy az azért, de hát nem ennyi, hát de ezt még örököltem.
5: Azt bírom, hogy számsz, meg is van számhoz,
0: hát nem jön össze több. Nem jön össze, tényleg ennyi. Vagy amikor észreveszem, hogy jé, ez ott van ez a piros, tehát akkor már lehet, hogy késő.
5: Ja.
0: Na mindegy, nem mennyiség. És akkor azt, mit tudom én, valaki beszedi, nem tudom, megkóstolom, savanyú, megint nem jó. Jaj, abban ott egy hangya. Szóval én mindig a zöldséges, az a... Múltkor most szedtünk salátát, és benne volt két fülbe mászó.
3: Jézus Mária.
5: Hát a mázlid van, hogy nem mesztelen csiga volt benne, ne hülyeskedj. Arra harapjál rá egyszer. Azt a rohadt élet. Úgy a fogad között kis suffan.
0: Ja, mert átélted? Ezt most azért mondod így? Kis suffad?
5: Nem akarok róla beszélni, jó?
0: Jó, okay.
5: Menjünk tovább. Azt mondja, egressel hogy állsz például?
0: Gyűlölöm, nem volt semmi. Ez egy csalódás. Az egres az gyakorlatilag a szegények szőlője. Tehát, hogy... tényleg, mondom, mert reggel is mondtam, olyan, mint egy szőlő, aminek olyan erezete van, mint egy ilyen vénasszonynak a vádlia. Tehát, hogy...
5: Fúj, a rohadt életbe. Nagy kedvet csináltál az egres szószhoz, oké? Okay. Vénasszony vádlia, jó.
0: Ezt mihez eszed az egres szószt?
5: A hülyeség az egres szósz. Mi a napköziben? Nem emlékszel rá? Ja, te nem jártál napköziben.
0: Tehát menzakaját ettem én ideig, óráig, tehát, addig, tehát annyit ettem, hogy elég volt megismerni. És az egres szósz mihez adták?
5: Azt kérek szépen, amikor csontleves volt, vagy marhahúsleves volt, akkor tudod, ilyen izékat főztek, ilyen kifőzött fehér csizmatalpszerű izékat, marha szeletek voltak, és ehhez volt az egres szósz, meg főtt krumpli. Nem emlékszel?
0: Megy szósz, arra emlékszem, de ez egy egres szósz volt, akiknek nem volt megyük.
5: Nem, ja tudom, igen, az egres az a szegények megy szósz alakja, igen.
0: Nem. De ezek nem jó emlékek. Itt van, írta az SMS-ező Tomsa, vagy kicsoda, hogy a könnyek szöktek a kezében, a nagyapja jutott eszébe. Ez el tudom képzelni azt a gyerekkort, hogy az egreshez kötnek jó emlékek, de amúgy az egres szerintem lényegtelen.
3: Melyikén nagyon egészséges.
5: Persze, de az hogy ez lesz.
0: A penicillin is egészséges.
5: Persze, igen.
3: Na, de ez bio, tehát, hogy ez természetes.
5: Jaj, már hagyjuk ezt, az ember az élvezeteket, tudod, a boldogságra törekszik, de végülis egész életében az élvezeteknek hódol. Tehát a lényeg az, hogy az apró örömök közé tartozik az egres majszolása. Beteszed a hűtőbe, és akkor az a jó, mert ez olyan jó lehet nasizni, apám, hogy lecsipkeded a két végét, ugye még ráadásul nem is szapora, mert foglalkozni kell vele, és akkor egy nagyon hideg egrest így beteszed a fogad közé, és patintasz egyet, és hogy belő a torkodba az a kis savanykás lé. Egyébként tud édes is lenni, amikor rendesen megéri. És az valami nagyon jó élvezet, és nem eszel belőle sokat, mert fanyar, meg stb., tehát nem leszel dagadt tőle, és piszok, a egyik legjobb nasi egyébként.
0: Tudom, hogy szereted, én azért nem szólok semmit, én nem szeretem. Jó, egres is eltűnik, ez a lényeg?
5: El fog tűnni. Tehát az, mondjuk az egres szedése az sem valami kényelmes dolog, ugye, mert rendkívül izét szúros, ugye, ott a környéke. Aztán fekete ribizli az viszont az bírja, az még egész jól alkalmazkodott a mostani környezethez. És akkor így, úgy körülbelül ennyi, de azért elmondanám nektek, hogy azért van.
0: De bocsánat, de ez az eltűnés, ez azért, mert a klíma miatt gyakorlatilag azért lefagynak, kivirágoznak, lefagynak, tehát gyakorlatilag ezt tönkreteszik.
5: Körülbelül erről van szó. A málna meg a többinél ott szintén a nyári meleg, ami egy kicsit idegesíti őket, de leginkább az, hogy mezőgazdasági nagy termesztésben ezeknek mondom a szüretelése egy kicsit, hogy is mondjam, macerás.
0: De nem azt kéne csinálni, hogy észak-déli viszonylatban egy égövnyi gyümölcsöt, meg ilyeneket átadni az északi szomszédainknak, és délről beemelni azt, ami a következő.
5: Ez történik a világban, bocsi, hidd el.
0: De nem csinálják meg. Tehát ez a baj, igen, hogy pont hát nem ez történik, mert igen, még mindenki hát ragaszkodik a málnához, meg az egreshez.
5: Hát figyelj, legközelebb, hiszen norvég banán, stb. Tehát eljön ez az időszak, és hidd el nekem. De azért próbálkozik az emberiség, és nagyon jó úton haladunk, tehát ezeket a növényeket ugye, hát Magyarországon azért már a füge, datója, szilva, kivi, meg a gránátalma az egyáltalán nem ritkosság, tehát az én kertemben is már ezeket felelhetjük, és azért iszonyú jó kutatások vannak, tehát én bírom, amiket mostanában csinálnak, tehát gyakorlatilag unalmasnak tűnik ez a talaj mikrobiológia, meg génszerkezdés, meg műtrágya, meg stb. Én ezeket most figyelemmel kísérem, nézem a mezőgazdasági magazinokat, stb. És egészen...
0: Hol van ilyen? Az ATV-n van néha ilyen, akkor már, ilyen magic shop sincsen.
5: Szombaton, igen.
0: És akkor van ilyen mezőgazdasági műsor, na hát az...
5: Belenézem, szeretem a tematikus műsorokat, kész. Na, a lényeg az, hogy apám, azért gondolj bele, hogy hol tart már a tudomány, azért ugye mi a marha drága ma, és mi a legkártékonyabb, amit gyártásban, ez a műtrágya gyártás, ez borzalmas, ez most már egyre nagyobb probléma a világban, ugye, mi kell a növénynek, kálium, nitrogén, foszfor, és na erre mennek a kutatások. Mi lenne, ha növények önmagukat trágyáznak, és már vannak öntrágyázó növények, apám. Tehát nem, persze nem úgy néz ki, hogy fogja a növény és maga alá kullant egyet, hanem olyan, ugye vannak a pillangó, vannak hüvelyesek, mondjuk így, hogy biztos, hogy jobban ismeritek, borsóbab, stb. Ők olyat csinálnak, hogy a gyökerükön megtelepednek ilyen nitrifikáló baktériumok, és apám a levegő nitrogén tartalmát használják föl gyakorlatilag a saját maguk nitrogén ellátásához. Na ehhez mit szólsz? Ez így rendben van, de ezt rajtuk kívül nem sok növény tudja. És mi van ilyenkor? Fogják az a CRISPR-t, és akkor ez a növény, ez a génszerkesztő cucc, és megcsinálják azt, hogy a nagy gabonanövények, búza, kukorica, rizs, stb. Ezek szintén rendelkeznek majd ezzel a tulajdonsággal.
0: Hát ellopják a babtól meg a borsótól ezt a nitrogén fejlesztő képességet, és átadják a búzának meg a kukoricának. Jó, csinálják, engem nem zavar.
5: Tök jó, apám. És akkor azt mondják, hogy jó, ez egy génszerkesztés, vagy milyen génmanipulált. Tök jó. És akkor mi van? Nem kell műtrágya, hanem a levegő nitrogén tartalmát fogják.
0: Igen, de az emberek félnek, mint ahogy a Covid-oltásban is voltak csippek, az emberek félnek, hogy majd te is, hogyha megeszed a kukoricát, ami nitrogénbuborékokat eresztett a gyökeréből, hogy majd te is, mit tudom én, a fanszőrzetedben nitrogénbuborékokat fogsz ereszteni, és hogy ez...
5: Ez rendben is van, tehát hasznosítjuk mégis a fanszőrzetükkel a levegő nitrogént tartalmát. Nagyon támogatom a dolgot.
0: Csak félnek az emberek, én nem félek, én bátran állok elébe.
5: Hát igen, bocsi, mert mitől félt az emberiség egész életében? Az
0: ostobaságtól, meg az Istentől.
5: Attól, amit nem ismer az Isten szerelmére. De abban a pillanatban, hogy végére jársz a dolgoknak, abban a pillanatban nem rettegsz tőle, mert tudod, hogy működik, Vokci, és mit tegyél ellene.
0: Ketten vagyunk ilyenek. Nem jó. Ketten vagyunk csak ilyenek. Te meg én.
5: Hát sajnos nagyon, nagyon szomorú. És ritkán beszélünk mostanában, igen, pedig hát ugye azért...
0: Össze kéne jönni.
1: Szerintem is össze kéne jönnötök.
5: Igen, de megint miről tudnánk beszélni, hogy milyen hülye világ.
0: Milyen hülye mindenki más, igen.
5: Igen, és akkor hazamegyünk, mi ketten okosok. Igen.
0: Hát így szokott ez a konferencia végződni mindig.
5: Igen, és ezáltal nem jutunk semmire. Ja, az emberiség meg csak hűl, aztán utána megint aktuális találkozóra van szükség. Igen. Na, körülbelül így néz ki a kapcsolatunk. Na, a lényeg az, hogy most már vannak nagyon jó eredmények, például mag nélküli eper, az például teljesen...
0: Tehát az epernek a magja pont ki van a bőrén, nem? Tehát olyan, mint
5: így
0: egy
5: van,
0: ilyen...
5: de képzeld el, hogy igen? Azért az jó, nem? Magyarországon
0: de
5: például...
0: Ez akkor csúnya lesz az eper. Hát az epernek azok a pöttyök az a...
5: Mert úgy szoktad meg az Isten szerelmére. Miért a kopasz baraksz nem tűnt csúnyának először?
0: De most már harmadszor nem tudod kimondani a baraksz szót. Minden azt mondod barakc.
5: Tényleg?
0: Igen.
5: Fú, a Wikit ezért adjon.
0: Tudom, és tudom, hogy a Wiki volt ebben a hibás. Emlékszem erre. Igen.
5: Ő tanította vissza nekem a barackot. Igen. Tehát nem tudta kimondani, és vertem az utcán, képzelni, és majdnem letartóztattak.
0: Mert egyszer még a bumerángban erről beszéltünk.
5: Igen. Ráztam a levegőbe, barack, te hülye, barack! És ő meg hangosan mondta, hogy barakc. De földűített, Istenem. Vittem haza, lobogtatta, mint egy zászlót.
0: Szőke volt akkor is, tehát feltűnő?
5: Meglehetősen. Na, szóval, de azóta ő jobban mondja már. Tehát végül
0: jó, de meg beleragadtál. Na mesélj is, milyen gyümölcsök jönnek, vagy mi van most?
5: Na, aztán azt mondja, nem barnuló, avokádó és banán például. Tehát végig friss marad. Már úgy értem, hogy nincsenek rajta sötét barnacsékok és a többi. Ez is egy jó kezdeményezés. Aztán magasabb a biomassa tartalmú cukorrépa, és hát piszok ellenálló növények, amik mindennek ellenállnak, betegségtől kezdve minden francnak. Na, szóval jó fele megyünk, és én viszont, megmondom őszintén, én otthon a kertünkben, azért én még hódolok ezeknek, hogy málna, ribizli, egres, fekete ribizli, sőt, van olyanom is, ami az egresnek és a ribizlinek a keveréke például.
0: Elég szarizom,
5: de azt mondják, nem tudom már mi a neve, de ez egy ilyen...
0: Egres és ribizli keveréke?
5: Képzeld el, igen, ilyen sötét színű, és nagyobb, mint a ribizli, de kisebb, mint az egres, és valami rettenetes íze van. Klárika telepítette, azt mondta, hogy baromi egészséges. Rögtön tudtam, mert annyira rossz, hogy foly, viszonyú. Na, a lényeg az, hogy én ezeknek még hódolok azért, sőt, most nagyon fel van fejlesztve a folyton érő málnám.
0: Folyton érő málna, nem is hallottam, ez olyan, egy mesekönyv.
3: Wow,
0: a folyton érő málna.
5: Ez az égigérő bab mellett van. Közvetlen.
0: A folyton érő málna.
5: Nem, ez egész nyáron van málnám, persze, így van. Tehát elkezdik, most kezd el igazán érni, és akkor egész nyár végéig én szüretelem a málnát. Sőt, volt olyan tavaly, hogy nem hazudok, de októberben szedtem még málnát, képzeld el. Október végén.
0: Hát irigyellek.
5: Jó van, hát nem tudom, hogy nem tudsz lehidalni te semmitől, de...
0: De ezt mondom, hogy irigyellek, tehát, hogy én tudok lehidalni, csak én megoldottam, mert tényleg egyszerűen van egy zöldségesem, és ő megcsinálja ezt helyettem. Ki is rakja dobozokba.
5: Hát egyébként én is gondolkodtam ezen, képzeld el, hogy mi összelüntettünk elég sok fokhagymát. És hát a helyzet az, hogy... Aztán, amikor elkezdtük pucolni, meg az idigó elkezdte befonni, és hát ez egy hetes munka, akkor néztem, hogy vannak ezek a fokhagyma fonatok, és azon gondolkodtam, hogy egy kéttagú család, mint mi, mennyi fokhagymát eszik egy évben. És ennek körülbelül a százszorosa van most. Tehát
0: hát, én ezt nem akartam mondani. De ugyanez van az eltevéssel. Tehát ez az elteszek. És az elteszek a magyar ízében, az nem azt jelenti, hogy berakom a szekrénybe, és ott aztán kész elfelejtjük, hanem elteszek, az azt jelenti, hogy üvegbe befőzik, és kirakják. Azt a temérdek mennyiséget, és tudom, most jön az SMS, de az télen milyen jó, igen, télen is nagyon jó, de nem fogy el. Tehát az, amikor én egyszer tisztatsegén a Sanyéktól kénytelen kelletlen annyi barackot hoztam haza, hogy abból aztán annyi baracklekvár lett, hogy nincs az a mennyiség, akkor is, ha minden nap palacsintát eszel. Tehát nem lehet annyi baracklekvárt megenni, akkor gyorsan viszkisen megcsináltam kettőt, legalább legyen kettő izgalmas, mindenki arra ment, nem tudod neki, bebarnult, aztán meg nem tudom mi a izé. Tehát ez a fokhagymát fonok, mert terem, elteszek, mert terem, meg minden, ez tök jó, de tényleg nem eszed meg, vagy ahogy régen a nagyanyák kényszerítenek téged, és csak azt vagy kénytelen enni.
1: De nem igen, tudsz úgy eltenni, hogy csak annyit teszel el, amit tudod, hogy mondjuk elfogyasztasz?
0: Nem, azért nem, mert több terem. Érted? Több terem, mint amennyit elfogyasztasz.
5: Én már most tartok itt, hogy kiszámolom, hogy mennyit termeszek. Mondjuk a dupláját rászámolom, és akkor ott talán az jó is lesz. És most már például fokhagymában megegyeztünk az Ildikóval, hogy a valamennyi termelés helyett, hogy ne kelljen vele vesződni, veszünk egy kiló fokhagymát, megpucoljuk, beleteszem egy nejlönzacskóba, és lefagyasztom a francba. És mindig kitörök belőle egyet, amikor arra szükségem van, és az biztos, hogy 5 évig elég lesz, érted? Ahelyett, hogy ott kínlódnék vele a kertben.
0: Na, ezt ez is egy megoldás. Vokcika, nagyon el kell búcsúznunk, köszönjük szépen, Josta a neve, Josta, az egres és a fekete ribizgi keverékének.
5: Oké. Okay. Na.
0: Csak hogy ezt üzenik. Isten áldjon, akkor a konferenciát hamarosan megtartjuk, Vokci, ezzel számolj, és csőkutya, és akkor nem találkozunk holnap után, mert mi most kivettünk 2 nap Szabit.
5: Nagyon sajnálom.
0: Még is.
5: Csőkutya,
0: csőkutya, szia-szia, Vokci. Jó, a mai nap legjobb pillanata, Évi.
1: Igen, egy piaci rés talált egy kis boltos Cegléden, mégpedig pluszköltséget számolt fel a hűtött üdítőkre, és elkezdtünk ezen vitatkozni, hogy jogos vagy lehúzás az egész.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
9: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai Szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai Szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemelfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
12: Több nyár, több komfort. Vásárolj ide a Solonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
13: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
14: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
15: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7:18. Hát igen, itt írják azt, hogy nálam a lecsó, ami elfogy, tavaly csak 70 üveggel raktam el, idén dupláját tervezem, Bődi Szabi.
2: Nagyon jó a lecsó, tavaly tettem el én is, képzeljétek, és olyan jó télen, amikor nincs mit enni, vagy valamit nem...
3: Ez így van, ez így van.
1: Mindenki ezt mondja.
2: Próbáld meg. Nem egy bonyolult.
1: De miért?
2: Miért próbáld meg?
1: De hogy érted a tegyem el? Tehát főzek egy lecsót, és rakjam el egy befőttes üvegbe?
3: Vagy fagyazd le.
1: És te rakjam el szem elől?
2: Gyuri, ne fagyassza le.
3: Miért?
2: Van olyan, hogy pince, vagy valami hűtött helyed? Van, valami van.
1: Nincs. A hűtőszekrényeim, azok hűtött helyek.
2: Jó, mindegy, van, és akkor legyen.
3: Szerezd be egy hűtőt.
1: A kamrám kimondottan meleg.
2: Hát akkor...
1: De ott Jack Daniels van, meg ilyenek. De azokat jéggel
2: mindegy,
1: szoktam hűteni.
2: Próbáld ki, mert nagyon...
1: Azt például elraktam, Jack Daniels.
2: Jack Daniels, és bírja a tele?
4: Nem tart ki.
1: Ez nem tart ki.
2: Egy hetet bír mi?
1: Elraktam a Jacket, a dompapát elraktam, nem bírja ki a teret.
3: A dunsztos Jack.
2: Mindegy, akkor majd télen hozok be egyszer, és
1: jó,
2: akkor megkóstolod,
1: be.
2: Hogy milyen. Mert én most epret is tettem el, képzeljétek el, meg ribizlit is születeltem, borzasztó nehéz.
1: Fia, amit eltettél hozzá, tehát úgysem bírod megenni.
3: Ja.
1: Jó?
2: Nem, így gondoltam, tehát kedvességből hoznám, nem azért, mert nem bírom megenni, tehát hogy ne így nézz.
3: Lesz rá felvevő piac itt.
2: Nyugodjatok meg egyet.
1: Ezek a másik, hogy mindenki annyit tesz el, tényleg, hogy másnak is jut.
3: Igen.
1: Tehát én azt várom, hogy én ne tegyek el semmit, viszont kapjak.
2: Tudjuk.
1: Na. Így ennyit. Jó, Morgan Zinyó, Jostám nekem is van, Vokci nem hazudott, szenzációsan szar, üzeni Pitafuti. Na, ennyit erről, a mai nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Piaci részt használt ki egy kisboltos, mert pluszköltséget számol fel a hűtött üdítőkre, és azon vitatkoztunk, hogy jogos vagy lehúzás az egész.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, itt van a kánikula, pusztító a hőség, és akkor próbálunk így hűsülni. Én például azt csinálom, hogy ignorálom a hőséget, és csak légkondicionált helységekben és járművekben vagyok hajlandó tartózkodni. És ezzel egyébként egész jól csinálom.
3: Igen, nagyjából ez az egy menekülés van.
1: Igen, meg a folyadékfogyasztás. Ezt tudom, hogy szokták mondani a hírekben, hogy a fogyasztatok sok folyadékot, meg minden, de én hiszek abban, hogy az ember akkor így jön, ha szomjas.
2: Itt azért kicsit többet így áll.
1: De minek? Tehát, hogy a zebra is akkor iszik, amikor szomjas, és ő is elég melegben van.
2: Te is, hogyha zebrának érzed magadat, akkor te is úgy iszol, hogy így lehajolsz két lábadat, így szétteszed, és akkor úgy iszol.
1: Te ebből a hasonlatból neked ez jött le, hogy a lábamat szétteszem? Oké. Okay. Mit kérdeztél, Évi?
4: Nem akarom kérdezni, ellenkezni szerettem volna én is veled.
1: Amennyiben?
4: Hogy igyál sokat, és vizet lehetőleg.
1: De tényleg, azért te se különböző, azért vagy fehérben, mert nem különbözöl az orvosoktól.
3: Tudta emelni a tétet.
4: Igen, mert félreérted, hogy igyál sokat, tehát, hogy na,
1: de legközelebb fonendoszkóp legyen rajtad.
4: Jó.
2: Tényleg, igyál akkor, mikor szeretné, és azt, amit szeretné.
4: Mi még iszunk vizet.
1: Igen. Eljuthatok a témáig?
2: Próbálj meg.
1: Egyébként, na erre adjatok választ, két okos Évi, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon szomjas vagyok ebben a nagyon-nagyon nagy hőségben, akkor tök mindegy, hogy langyos üdítőt iszom, vagy hideg üdítőt iszom?
2: Nem mindegy különben.
4: Nem mindegy, de a langyos is, meg a meleg is teljesen oké, sőt.
2: Sőt, elviekben jobb is.
4: Igen.
2: Igen, nem szabad nagyon hideget inni, mert akkor sok hatás éri a szervezetet ugyanúgy.
4: Igen.
1: Oké. Mégis vagy az ember a hideg után nyúl, nem? Tehát, hogyha te bemész egy kisboltba, mondjuk Kapolcson, hogyha kiengednek a rezervátumból, akkor igen. Gondolom, ott is van egy kisbolt.
3: Hát mennyi, igen. Igen.
1: És akkor ott
3: berongyolok, és az első hideg sört leveszem a polcról.
1: Egy tálca sopronit, a hideget veszed, vagy?
3: Hideget.
1: A hideget persze, veszed. Persze. Tehát egy egész rakományt kiveszel a hűtőből.
3: Abszolút, az összeset így sorba.
1: Ami, tudod, hogy annak a boltnak hitve. Mennyi időbe telik egy újabb rekesz sört fel, vagy lehűteni?
3: Hát biztos vagyok benne, hogy akik utánam jönnek a következő két órában, azok bár hűtőbe pakolt, de langyos sört fognak kapni.
1: Igen. Na jó, és akkor ezt most képzeljétek el, orvosolja egy ceglédi kisbolt, ők úgy döntöttek, hogy pluszköltséget számolnak fel azért, mert ők hűtik az üdítőket. És egy vásárló küldött fotót a Blicknek, ezt a fotót láttuk mi is, és itt vannak az árak. Tehát egy 250 ml-es üdítőért plusz 20 forint, ha hűtve van, fél literesnél szintén 20 forint, egy literesnél 30, és másfél literesnél 50 forint az a díj, hogy le van hűtve.
3: De helyes.
1: Igen. Na, szerintetek ez rendben van-e, vagy sem?
3: Hát figyelj, csúnya visszaélés azzal, hogy ebben az időben mindenféle hideghez azonnal rohansz és vonzódsz. Tehát, hogy ez igazából ez egyfajta lehúzás, kikényszerítés ebben az időben.
1: Ez egy extra szolgáltatás, amikor legyártja neked a Coca-Cola, vagy a Fanta, vagy a Pepsi, vagy a nem tudom, a Traubi gyár, legyártja azt az üdítőt, az egy szobahőmérséklet üdítő. Az a termék, az a kész végtermék.
3: Tehát akkor miért hűtik egyáltalán?
1: Azért, mert vannak mohó emberek, meg olyanok, akiknek van elég pénzük, hogy ezt a prémium életérzést átérezzék, hogy hideg üdítőt nyakalnak.
3: Jó, hát prémium, a bolt ez, előtt. Tény, ez tény, hogy a bolt előtt prémium, hideget nyakalni, az prémium, ez teljesen jogos.
1: Ha kőműves lennél is, egy ilyen tengerészitalt, ilyen kis kettest vendél reggelente, igen, mielőtt elkezdeni malterozni.
3: Aha.
1: A hűtőben viszont 20 forinttal drágább. Akkor te a bolt meleget vennéd a polcról?
3: A hűtőt keverted, kérem, a prémium polcról, azt mondanám.
1: Szóval erre jöttek itt az internetnép, elkezdte kommentelni elég durván. Miket írtak? Ti láttátok?
3: Hát például írtak ilyet, hogyha a polcról veszem meg a kólát és meleg, azért kapok melegítési kedvezményt?
1: Ez hülye.
3: Vagy legalább levonnak 20 forintot az árból? Mert hogyha meleg, akkor 20 forinttal legyen kevesebb, ha már a hideg 20 forint.
1: Ez valamit nem fog fel az árképzésről ez az ember. Tehát, hogy van egy termék, annak a végfelhasználási ára 100 forint, ugye?
2: Igen.
1: De ő a hűtés nem számolta rá, tehát 120 forint amúgy, hogyha le van hűtve.
2: Igen.
1: Tehát 100 forint. Akkor, hogyha meleg és nem rakta a hűtőbe, akkor abból nem vonódik le semmi.
3: Logikus.
1: Mi van még?
2: Igen, vajon van külön díj belépés, vajon van külön belépési díj is, csak azért, mert bemész az üzletbe?
1: Ez már tényleg primitív. Tehát, hogy ez
4: igen. Ezek kiborultak.
2: De tényleg nagyon kiakadt.
1: Igen. De hát belépési díj, mert belépsz az üzletbe, hidd el, van. Tehát egyáltalán az, hogy az üzlet ott áll, ott van egy pénztárosnő, ott vannak polcok, kerreg az áram és villog a neon. És te abban a helyiségben vagy, hideg vagy meleg az a helység. Az a díj, az benne van. Igen, benne van az áruban, amit veszel.
2: Igen. Igen, de azért azt hogy mondjam el, az ipari áram drágább, mint a lakosság áram, és ez az emberek nem értik.
3: De hát egy kólában is le van bontva igazából hivatalosan, nem annak az órabére, aki ott áll a pultban és eladja neked, nyilván annak a neonnak a fogyasztás, ami fel van kapcsolva egész műszakban.
2: Van, tehát
1: ez egy baromi jó kérdés, hogy mivel értünk egyet és mivel nem. Tehát mi az, ami lehúzás, és mi az, ami egyébként tök oké, hogy beépítik az árba. Tehát egy étteremben nekem tényleg a legfelháborítóbb, a mai napig a legfelháborítóbb ez a milyen díj?
2: Szervizdíj.
1: Ez a szervizdíj, igen. Hogy ne legyen az, hogy azt mondják, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, de plusz szervizdíj. Hogy akkor inkább ne idegesítsenek ezzel, hanem legyen 3400 forint a cigánypecsenye, és akkor vége. Vége ennek az alkudozásnak, meg nem tudom, cigánypecsenyi, nem mondhatom, hogy cigánykodás.
2: Mondhatod.
1: Csak itt szójáték.
3: Hát a szakácsot, aki tud főzni, őt kérdezd meg.
2: Igen, én ezt mondom.
1: Hogy van a konyhán, ez hogy mondjátok?
4: Mondjad.
1: Egyébként vannak ilyen plusz költségek, amik viszont pofátlanok. Tehát most olvastunk egy párat egy balatoni étteremben például, korábban 300 forintost extra felárat számoltak azért, mert kettétállalás volt.
3: Aha.
1: Tehát mi ez a kettétállalás?
3: Megkéred a pecsenyédet, és azt mondod, hogy te a pároddal együtt akarod megenni, és akkor ezt rakják két tányérra.
1: Tehát egy adagot kérek két tányérra.
3: Igen.
2: Mm-hmm. Tehát 300 forintot számoltak fel a mosogatásért és a tányér használatért.
3: Igen, összekoszoltad a tányért, az neki egy mosogatási költség.
4: Mert rengeteg ugye munkaerő, mosogatni kell pluszban, mosogatószerviz, így van. Aha. Így
1: de ez
4: van.
1: Azért nem igaz, mert minden étteremben mosogatógépek vannak, ezek ilyen gyors mosogatógépek.
4: Világos.
1: Ilyen 5 perc alatt vég tolják az ét. Most ha abban 15 tányér van, vagy 16, az ugyanannyi mosogatószer és ugyanannyi víz és ugyanannyi idő.
4: Nem, szerintem nem. Nem hát mindegy, hogy mikor telik meg az a gép, mindenkinek kedve lesz itt ketté osztogatni az ételét.
3: Szerintem ugye...
4: Na, meg.
1: Igen, tényleg a konyháról jöttél.
3: Nem te vezetted be? Nem a te helyeden volt-e?
1: Hány évet dolgoztál a Balatonnál?
4: Még nem kezdtem el, de kezd megjönni a kedvem.
1: Na várjál, aztán egy Balaton akaratjai vendéglátó helyen 200 forintot kértek el adagonként jégkockáért. Ah. Nem kockánként, adagonként.
3: Balatoni vendéglátósok azért úgy nagy elméletekkel dolgoznak.
1: Ez nem ez volt a?
4: Ez volt az ördögnórás, és egyébként ők után azt mondtak, mondtuk, hogy ez egy adminisztrációs hiba volt, tehát hogy nem akartak felárat, ez volt az ügy vége.
1: A pénztárgép hogy printeltek ki?
4: Véletlen a pénztárgép valahogy.
3: Véletlen elárult a pénztárgép.
4: De azért ezt tudjátok,
2: hogy véletlen nem tudja a gép kiírni, hogy jégkocka.
1: Ezért voltam ilyen ironikus.
2: Jó, én nyomatékos hitek.
4: Én nem tudom, én hátul vagyok a konyhán, nem tudom.
1: Te tudod, mi vagy szemfüles?
3: Szeretem, hogy ez a műsor több sávon kommunikál, ezt mindenki érti.
1: Istenem. Igen, az a vicc, hogy a boltokban egy csomó minden van, amit valljuk be, hogy totálisan természetesnek veszünk, csak kérdés az, hogy ezek természetesek-e egyáltalán. Tehát például ez a nyáron a légkondi. Belépsz egy boltba, a légkondis, nem légkondis a bolt. Nem mindegy.
2: Hát nem.
1: Na most nézzel.
3: Nagyon nem.
1: Ez a légkondizás, én szerintem rengetegen vannak ilyen plázákban is, meg minden, meg ilyen nagyobb szupermarketekben is, csak hűsölnek. Én biztos, hogy bevezetnék egy ilyen légkondi pénzt. Hát, ha nem veszel semmit, akkor is egy vonalkóddal, mint a önkiszolgáló pénztáraknak ki kell tudnod csekkolni gyakorlatilag egy légkondi díjat, ha nem vettél semmit. Ha vettél, akkor nem, akkor benne van az árban.
3: Álom vendéglátós lennél, ez biztos.
4: Igen, sokat járnánk hozzád.
1: Hát ez ugyanolyan, mint hogy te hányszor kérhetsz kettébe olyan helyre pisilni, ha nem is fogyasztottál?
4: Hát előtte fogyasztok gyorsan.
1: Na, de látod?
4: Hát úgy illik, igen. De egyébként, amikor Amerikában voltam, terhesen, léptennyomon mindenhova bekéreckedtem, Amerika egy másik ország persze, mint mi.
1: És mi történt?
4: Mindenhol beengedtek, mosolyogva, kedvesen.
1: És így mutogat el a hasadra?
4: Nem kellett, meg azért beszélek angolul.
3: Ennyire kell, ennyire mondani. Kell.
1: Ennyire kell.
4: Igen, és akkor megrémültek és beengedtek.
1: Igen, hát lehet, hogy mi itt még egy picit mögöttük kullogunk.
4: Lehet itt Magyarországon, de szerintem ha bekéreskednék nagy hassal, itt is beengednének. Nem.
1: Hát ezt nem tudom, hát a Lacika tudja ezt megcsinálni, én nem.
5: Ennyire kell.
1: Gyerekek, például az önkiszolgáló kasszán gondolkodtatok-e már? Tehát, hogyha valaki elkéri a 20 forintot ezért vagy azért. De ugyanakkor önkiszolgáló kassza. Ennek ugye mi a lényege? Az, hogy én magam végzek el egy olyan munkát, amiért egyébként egy pénztáros nő szokott ugye dolgozni. Azaz, abban az árban, amikor veszek egy párizsit, egy felvágottat, egy ízét, egy kólát, egy nem tudom mi tojást, abban az árban, a végfelhasználói árban benne van a pénztáros nő fizetése. Ha én az önkiszolgáló kasszán ezt magam végzem el, akkor gyakorlatilag felszabadítottam munkaerőt, felszabadítottam költséget a cégnek, magyarán nekem olcsóban kéne adniuk ezeket a termékeket.
4: Így van, mínusz 10%.
1: Én azt gondolom, hogy ez így lenne.
3: Teljesen korrekt. Jogos lenne, elvégezted a bolt alkalmazottja helyett a munkát.
4: Igen, de
1: ott szolgáltat egy ember a saját munkáját erejével, stb. Tehetségével, és itt meg magam végzem el azt a munkát. Hogy a kettő között nincs árkülönbség.
2: De neked nem emelik mostanában az árakat az ételeken, vagy a vásárolt termékeken.
1: De nem érted, hogy ugyanabban a boltban ugyanakkor? Tehát akkor tényleg értsd. Egy öreg néni egy szál Milky Way-vel a kezében, sorba áll a pénztárnál, és én egy szál Milky Way-vel a kezemben, oda megyek az önkiszolgáló kasszához, egyszerre jutunk oda. A néninek lepittyenti a pénztáros néni, aki kinyitja a pénztárját, becsukja a pénztárját, néni előveszi, nem tudom, mit talán még van, kuponja is, és ugyanannyiba kerül, mint hogy én ezt a munkát elvégzem. Hogy? Hogy?
2: Ott is áll egyébként egy ember, csak szólok neked. Az önkiszolgálóan segít.
3: Egy ember ellenőriz, hat ilyen kasszát felügyel. Tehát, hogy
2: nem értitek, hogy a munkaerő nagyon drága?
1: Nem értitek, hogy a Milky Way-rén dolgoztam meg? Tehát, hogy az kiszabaduljon abból a boltból, azért én dolgoztam meg?
2: Oké, értem. Csökkentik a költségeket a munkaerővel, és nem akarják ráterhelni a vásárlókra.
1: De ráterhelik.
2: Hogy?
1: Úgy, hogy ugyanannyi fizetek Milky Way-ért, mint az öreg asszony. Hát ezt nem hiszem el.
2: Érted, amit mondok.
1: Miért nem fizet felárat az öreg asszony?
2: Jó, akkor a 10%-ban én egyetértek. Az önkiszolgáló kasszánál legyen 10%. Ennyiben egyetértek. De még egyszer fogadd el, a munkaerő nagyon drága. Olcsóbb az önkiszolgáló.
1: Munkahelyteremtésről nem hallottál? Minden országnak ez a célkitűzése, a munkahelyteremtés.
2: Én ezt értem, igen, remélem sikerülni fog.
1: Na jó, engedjük el, amikor Risto Vévo makrogazdasági tanácsokat oszt. ezt felejtsük el.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Jó, 10 óra lesz, 4 perc múlva, itt valaki üzeni jó nyaralást, Bőri Szabi üzeni jó nyaralást, de hát ez nem nyaralás, hát ez egy apró kis kikapcsolódás, de inkább ez ilyen kupola szünet. Hőkupola szünet. Kettő napról van szó. Hát hétfőn újra itt leszünk, gyerekek, ne hülyeskedjünk már. És addig is nyilván hallgassatok Best of-ot. Ati nagyon összerakja. Meg fogsz szólalni, Ati?
2: Ha nagyon szeretnéd, akkor igen.
1: Tök jó lenne.
3: Mert... Ja, nagyon, aha.
2: Uh-huh. Jó, de nem az összes meg...
1: Nem kell, csak néha, hogy a bocsiék azt mondták, meglepek. Most mondjak valamit, és de lehetsz tök esetlen.
2: Az menni fog.
1: Jó, na! Csak hogy érezzék, hogy ott van Ati.
4: Igen, majd mutatkozz be, mindig Ati vagyok. Ezeket szerettem a legjobban a srácoktól.
1: Meg ismerősen csenket a nevem, Ati vagyok.
4: Van, akik szakálként emlékeznek rám.
1: Na, nézzük, hogy van még valami fontos SMS. Nem hallgatok besztadást, de hallgass besztadást, hát én sem hallgatok.
4: Pedig ütős lesz.
1: Egyébként tényleg ütős, tehát, hogy én nagyon szeretem a besztofokat, mert amikor viszont hallgatom, akkor imádom, hogy olyanok, amelyeket már rég elfelejtettem, a poénokat biztos nem tudom, vagy nem emlékszem rájuk, és nagyon spontán hatnak rám.
4: A műsor eszenciája, mint egy párlat, amit Ati készít itt, párolja le a műsort, ez lesz.
1: Igen, várjuk Ati bestofjait, felvágok egy noszvajt, és veszek egy feláras hideg sört, Laca Biáról. Kedves Gábor, én is szeretnék kapni tőled egy bögrét. Cserébe sütit sütnék. Melinda. Ez milyen cuki. Uh-huh. Hát erre térjünk vissza, Melinda, most én nem tudok ezzel foglalkozni.
4: Nem, most a hőkupolában vagyunk, hogy nem megy ez.
1: Igen, valaki azt mondja, hogy ez annyira után, amikor azt mondják, hogy igyanak sok folyadékot, hát mit így a gázt, kérdezi.
5: Nem, de muszáj felhívni az emberek figyelmét.
1: De mit igyon? Ha igyon, akkor mit, ha nem folyadékot?
5: Képzeld el, hogy mi is a gyerekekkel a nyári táborban rendszeresen mondjuk nekik, hogy gyere, hozd a kulacsodat, igyál, fel kell hívni a figyelmet, mert vannak, akik elfelejtik.
4: És igen, és tudnak lenni félreértések. Emlékeztek arra a híres interjúra, amikor megkérdezték az idős bácsit, hogy ő mivel védekezik a forróság ellen, és mondta, hogy 6 liter sörtüskével, tehát hogy azért tudnak lenni ilyen.
1: Nem emlékszem erre, szóval.
4: Nem, ez egy ikonikus interjúja volt.
1: És hogy van a bácsi amúgy?
4: Szerintem.
5: Szerintem
4: védelem alatt áll azóta is.
1: Amikor azt mondta, hogy ikonikus interjú, akkor azt hittem, hogy a Tony Curtis-ös jön, de ez egy másik téma. Na jól van, gyerekek, mindenkinek nagyon köszi, nagyon jók voltunk, nagyon jók voltatok, köszi szépen Évi.
6: Én is köszönöm.
1: Köszi másik Évi.
5: Köszönöm.
1: Köszi Gyuri.
4: Mi is
1: Lacika, Ati.
5: És köszönjük neked is.
1: És köszönjük nekem is. Jó, ki jön most? Láttam, Vágópiros.
4: Vágópiros.
1: Nyári bluesban, jó kedvel, úristen, megint megjött. Megint a régi.
4: Karnevál lesz.
1: Így van. Jó, akkor szép...
4: Kupolát.
5: Igen.
1: Szép kupolát mindenkinek. És találkozunk hétfő reggel 6:08.
4: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Hamarosan folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancslevem, drágám.
12: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
9: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója.
3: Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Rekkenő hőség várható, jön a hőkupola és a harmadfokú riasztás. Körözik a zalai Áll Jézust, leálltak éjjel a vonatok Németországban. Jó napot kívánok, Gudovics Éva vagyok. Fokozódik a hőségriasztás. Péntekig még másodfokú marad a riasztás mértéke, ám szombattól harmadfokúra emeli az országos tiszti főorvos. Extrém melegre figyelmeztetnek, amely tartósan velünk is marad. Úgynevezett hőkupola húzódik a Kárpát-medence fölé. A szakemberek azt tanácsolják, nagyon vigyázzunk magunkra a héten, most tényleg ne várjunk a szomjúságra, higgyunk rengeteg vizet, hogy elkerüljük a rosszullétet. A gyerekeket, háziállatokat egy percre se hagyjuk a parkolóautóban, mert tragédia történhet. Ha bárki ilyesmit lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma. A Hungaromet mindenkit óvattól, hogy napra menjen 11 és 15 óra között. Ha mégis a szabadban vagyunk, keressünk árnyékot, húzzunk kalapot, használjunk fényvédőkrémet, nehogy leégjünk. Rozsda színezte narancssárgára a szimvapatakot Miskolcon. Az első vizsgálatok szerint a távhőszolgáltató egyik fűtőművében volt karbantartás, a vasoxidot, vagyis rozsdát tartalmazó víz pedig a patakba jutott, hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás miatt az később derülhet ki. A rozsda alapvetően nem veszélyes, ám a vízi élővilágban már is károkat okozott. Fővárosi razzia lesz a hétvégén. A rendőrség fokozott ellenőrzést tart Budapesten. A célja a jogsértések megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása, szól a hatósági közlemény. Körözést adtak ki a zalai Áll Jézus ellen. A 72 éves teskándi férfi nem vonult börtönbe, pedig jogerősen 4,5 évre ítélték. A rendőrség most keresi, a hírek szerint vagy Somogy nyugati részén, vagy külföldön bujkál. A férfi korábban spirituális gyógyítónak adta ki magát. Azt állította, ő Jézus reinkarnációja, eközben több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől, ezért ítélték el. Leállt éjszaka a vasúti forgalom Németországban. A kommunikációs rendszerek hibásodtak meg, úgyhogy nem volt mit tenni. Megállították az összes vonatot, csak reggel indulhattak újra. Az üzemzavarokat még keresik. A Német Vasúttársaság azt közölte, hogy az érintett utasokat taxival és szállodai utalványokkal segítették. Marad a forgalom.

0: slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Már szerda, és 10 óra is elmúlt néhány perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Lesz majd ebben az órában a Szabadság, francia himnusz a Zazzal, a Pop királynő slágere a Material Girl Madonnától, és indulunk a Bengals

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat tehát ezen a szerda délelőttön. Most még egészen jó volt az éjszakai hőmérséklet, lehetett frissíteni, hajnalban egy nagyot szellőztetni, aztán mindent besötétíteni, becsukni, és egy kicsit megtartani a jó időt. Robi is írta, szia Piros, üdv a kupola alatt, kár, hogy nem lehet tárolni a meleget, a töredéke jó lenne télen. Ebben van valami, viszont a télnek most egy töredéke majd jól jönne a következő napokban és éjszakákon. Folytatjuk, ahogy ígértem, a francia Zazzal, szól mindjárt a Zsövő, Madonnát is meghallgatjuk, és jöjjön Horival, Danapszal, Bailando.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Évről évre új jelenségekkel, új nevekkel barátkozunk meg, például ami a meteorológiát, az éghajlatot illeti. Lehet, hogy az idei nyár slágerszava nem feltétlenül jó értelemben a hőkupola lesz, ami várható, hogy érkezik majd hozzánk a következő napokban. A franciák viszont már megkapták, ők igazából úgy tűnik, hogy a csúcsát ezen a tegnapi és a mai napon élik meg. A valaha mért legmelegebb napjuk volt kedden a franciáknak. A délnyugat franciaországi Cazaux településen 44,3 Celsius fokos történelmi csúcsot mértek a Météo France jelentése szerint. Ez a hőkupola húzódik majd szép lassan át fölénk a következő napokban, okozva ezzel lehet, hogy szintén rekord döntögető hőmérsékleteket, majd a hétvégén, szombat, vasárnap és még a hétfőn is, igazi enyhet pedig július első napjai hoznak majd. Ezek a kilátások az időjárásban, zenében pedig a Wham! És a Wake Me Up Before You Go Go itt a Retro Rádióban. You

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd mindjárt az ABBA egyik legnagyobb sikerével, a Dancing Queen-nel, de a siker és a csillogás mögött sokszor könnyek és fájdalom is húzódik, ahogy például a szőke ABBA énekesnő Agneta Feltskog életében is, aki egy időben nem találta magát. Kiköltözött egy szigetre, kicsit elszigetelten ténylegesen és magányosan élt ott, míg nem fel nem bukkant egy odaköltöző szomszéd, egy holland férfi, akiről utóbb kiderült, hogy 8 éves kora óta rajongott Agnetáért, amikor először látta őt az Eurovíziós Dalfesztiválon fellépni. A közelébe férkőzött, az udvarlás pedig megtette a hatását, 2 évig együtt is voltak, de aztán a férfi hatalom vágya egyszerűen eluralkodott az egész kapcsolaton, úgyhogy Agneta kénytelen volt kiadni az útját. De a férfi nem tágított, úgyhogy a végén már távolságtartási végzést rendeltek el ellene, sőt, mi több kitoloncolták Svédországból. 2003-ban aztán ezen a napon ezt a bíróság megerősítette, a kitoloncolás tehát érvényben maradt, Agneta talán valamelyest fellélegezhetett. Úgyhogy folytassuk is akkor a Dancing Queen-nel az ABBA-tól a Retro Rádió.

0: Mindenidők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A film forog tovább, az első emelet slágerét is meghallgatjuk. És érkezzen a 90-es évekből az Army of Lovers, a Crucified-dal. Ilyen slágerekre is készülhetnek velünk 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
8: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Törvényjavaslat készül az ügynök akták feltárására. Az edzőtermek szerződési feltételeit ellenőrzik. Videóversenyre várják a fiatalokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatot. A Tisza párt indítványa szerint teljes körűen felülvizsgálják az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokat. A javaslat egy 11 tagú szakértői bizottság létrehozását is tartalmazza, amely segíteni a minősített dokumentumok áttekintését és a nyilvánosság tájékoztatását. A cél az ügynök akták feltárása és a történelmi iratok szélesebb körű hozzáférhetősége. Országos vizsgálat alatt az edzőtermek. A fogyasztóvédelmi hatóság azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A vizsgálat célja a tisztességes és átlátható működés elősegítése, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Szlovákiában körözött férfit fogtak el Heves vármegyében. A 27 éves szlovák állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy másokat próbált rávenni arra, hogy megtámadják élettársát és annak édesanyját. A rendőrség szerint savtámadást és bántalmazást is megpróbált megszervezni, ezért európai elfogadó parancs volt érvényben ellene. A férfit egy Eger melletti településen fogták el. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
14: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
13: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: El is repült már egy óra, 11 óra után 4 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Vágó Piros, egészen délután 2-ig. Érkeznek majd az igazi klasszikus slágerek a Queen-től például, vagy Ákostól, és indulunk Mike Oldfield Shadow Novoljával.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? És a 2000-es évekből. Cause you're hot and you're cold. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A vakáció első hetének most már felénél járunk. Ki táborokban, ki a nagyszülőknél, ki pedig otthon. A nyaralást már, hogyha sikerül összehozni egy közöset, persze mindenki várja, és sokan indulnak ilyenkor az olasz tengerpartok felé. Persze lehet, hogy időben ez még egy kicsit odébb van, úgyhogy segítünk hangolódni a slágereinkkel. Eros Ramazzotti és Cher duettje szól mindjárt a Piukepoljjal. Egy hazai kedvenc az első emelettől, jöjjön egy klasszikus a Queen-nel, a sort pedig az Erasure nyitja.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tegnap este szürke felhők gyülekeztek a környékünkön. Nagyon bíztam, nagyon vártam, hogy hát ha lesz belőle valami komolyabb, legalább egy zuhé zápor. De végül is nem lett belőle semmi, csak 1-2 fokot hűlt a levegő, kicsit feltámadt a szél, de azért már ez is kellemes volt, hiszen ezzel a lendülettel tudtunk nekiindulni az éjszakának. És bizony forró napok jönnek, amikor minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy lehűtsük a lakást, ahol tartózkodunk, ahol éjszaka próbáljuk magunkat kipihenni, és bizony ez a legnehezebb ebben a forróságban, amikor az éjszakák már nem pihentetőek a meleg miatt. Erre ugye az egyik legegyszerűbb taktika, hogy éjszakára kitárjuk az ablakokat, nem csukjuk be a szobák ajtaját sem, hogy ha van is valamennyi légmozgás, akkor az átjárja az egész lakást. Reggel viszont napkelte után gondosan mindent visszazárunk, és megpróbáljuk megőrizni ezt a hőmérsékletet. Persze egy idő után ugye a falak is átmelegszenek. Mondok még majd egy-két tippet, ötletet, hogyan tudunk segíteni magunkon. Miközben szólnak a kellemes dúdolni valós slágerek, Szekeres Adrien Dobrádi Ákossal érkezik a Híd a folyódban, most pedig már is a lendületet a Hit the Road Jack adja. Hit the road.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szóval ezekben a napokban történik az meg, hogy bizonyos ventilátorok kifogynak az üzletekből, esetleg a mobil klímákat is sokan előnyben részesítik. Ennek hiány viszont hívhatjuk segítségül a fizikát is, hogy lehűtsük akár a szobát vagy magunkat az esti pihenéshez. Amik tényleg jó szolgálatot tesznek, a melegvizes palackok, azt viszont most használhatjuk fordítva, és tölthetjük meg őket hideg vízzel, ezeket elhelyezve pedig az ágyon, mondjuk a párna mellett vagy a lábnál, nagyon sokat tudnak segíteni. De ezek hiány akár egy hideg vízbe mártott törülköző a nyakra, a bokára, ezek is segíthetnek a szervezetünk hűtésében, hogy valamelyest kellemesebb legyen a pihenésünk. Ez viszont egy abszolút forrósító zene, főleg ha elképzelem, hogyan lehet rá táncolni. A Bonnie M-mel folytatjuk már is itt a Rasputin.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Néhány hallgatónk írt, hogy mennyire örült Barbra Streisand Woman in Love slágerének. Aki bizony úgy tűnik elköszönt a közönségtől, elköszönt a fellépésektől, és végleg lezárta előadó művészi karrierjét idén márciusban a 98. Oscar gálán. Amikor is elénekelte a The Way We Were, Ilyenek Voltunk című dalt az In Memoriam szekcióban, amellyel egyébként a 2025 őszén elhunyt egykori partnerére és egyben barátjára Robert Redfordra emlékezett. Na hát köszönjük szépen neki ezt a slágert, mi pedig akkor folytatjuk egy másik emlékezetes duettel, John Travoltáival és Olivia Newton-Johnéval. És egy fiú csapat is kapott helyet a következő órában. Nevezetesen a Backstreet Boys A Larger Than Life-al.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szíven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgyis tett. Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után...
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Átalakulhatnak a méltányossági gyógyszertámogatások. Sokan nyaralnak belföldön, zsúfolt nyár jöhet a csomagküldő szolgáltatóknál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az egészségbiztosító veheti át a méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását. A parlament elé került törvényjavaslat szerint a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait a jövőben az országos egészségbiztosítási pénztár látná el. A kormány szerint így gyorsabb, átláthatóbb és igazságosabb lehet a döntéshozatal azoknál a gyógyszereknél és gyógyászati segédeszközöknél, amelyek nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban. Az új rendszer várhatóan szeptembertől indulhat el. Tartálykocsikkal pótolják a vizet a vízhiánnyal küzdő zalai településeken. A szomszédos közműszolgáltatók segítségével már megkezdték a kiürült víztározók feltöltését, és hamarosan a honvédség is bekapcsolódhat a munkába. A térségben 29 települést érint a másodfokú vízkorlátozás, amelyet az aszály és a túlzott ivóvíz felhasználás miatt rendeltek el. A vízhiány miatt a Kehidakustányi fürdő több medencéjét is ideiglenesen lezárták. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta el rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
15: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
14: Zsúfoltan indult a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ezért sokan még a változás előtt rendelnek a külföldi beváruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délmúlt 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Tartsanak velem a következő 2 órában is, amikor is például Somló Tamás Indulni kell slágerét is játszom majd a Right Said Freddel a Don't Talk Just Kiss, és kezdünk már is az Alphaville-lel.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha azt mondom, minden idők legszexisebb dala, szerintem mindenkinek van valami fajta válasza erre. A Billboardé Olivia Newton-John 1982-es slágere a Physical lett. Rod Stewart két dalal is hozzájárult a listához, mert a második helyen a Tonight's the Night dala végzett, Marvin Gaye-jel a harmadikon, Donna Summer Hot Stuff-ja a negyedik, és megint egy Rod Stewart dal, a Do You Think I'm Sexy, ez lett bizony az ötödik. Ezek közül egyébként még én 2 óráig biztos, hogy lejátszom Donna Summer Hot Stuff-ját, és Olivia Newton-Johnt is meghallgatjuk, csak itt nem a Physicalban, hanem John Travoltával közösen. A Grease-ből szól mindjárt a Summer Nights, előtte viszont jöjjön egy másik szexi sláger, a Right Set Fred-től a Don't Talk, Just Kiss, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Halljuk, mi a helyzet az utakon. Különösen erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Helyenként csak araszolnak a járművek. Főleg Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, és ott a felhajtás is nehézkes. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, úgyhogy aki teheti, annak érdemes alternatív útvonalban gondolkodni. Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé az M4-es autóúti csomópontnál kátyúznak, úgyhogy itt a 39-es kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás meghaladta a 8 kilométert. Tehát már csak ezért is nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindig legyen elegendő folyadék, ha útnak indulnak, nagyon fontos vezetés közben is hidratálni. Jó utat kívánok a hallgatóinknak, segít nekünk akár az úton is, a Noxa forogi világgal, és már is belecsapunk majd a Twisted Sister We're Not Gonna Take It-jével.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
4: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
3: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az ausztrál énekesnő, akinek a karrierje egyébként színésznőként indult, Kylie Minogue, ő is hallható majd a Spinning Around-ban. És jöjjön Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero-ja. Egy óra után, tehát ezekkel a slágerekkel is folytatom a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
6: Itt a Grill Rácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Folytatódik a forróság, alig ha jöhet eső. Turista utakon bukkant fel azbesztes kőzúzalék. Órákra leállt a teljes német vasúthálózat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és nagyjából 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
12: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
11: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Ma Magzatkárosító oldószert mutattak ki a komáromi ipari park víztározójában. A Greenpeace és helyi civilek egy akkreditált laborban vizsgáltatták be a vízmintákat, miután több elpusztult halat találtak a területen. A szervezet szerint egy akkumulátorgyártásban használt vegyület került a vízbe. A Greenpeace hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított, hogy ez okozta a halpusztulást, ezért hatósági vizsgálatot kezdeményeztek. Az ipari parkban több akkumulátoripari üzem és vegyipari vállalat is működik, de egyelőre nem tudni, honnan került a vízbe az anyag. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Azt írtam, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Órákra leállt a teljes német vasúthálózat tegnap este. A vasúttársaság kommunikációs rendszere hibásodott meg, emiatt országszerte megálltak a vonatok, a szerelvényeket biztonsági okokból az állomásokon tartották. A fennakadás a távolsági, a regionális és az elővárosi járatokat is érintette. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
10: Sporthírek a Retro Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Cristiano Ronaldo vezetésével Portugália kiütötte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokságon. Az európaiak 5-0-ra nyertek Houstonban, a portugál klasszis 2 gólt szerzett. Kolumbia is folytatta remek szereplését, a dél-amerikai válogatott 1-0-ra verte Kongót, és 2 forduló után biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A játéknap másik nagy nyertese Horvátország volt, a VB bronzérmes együttes Torontóban 1-0-ra legyőzte Panamát. Anglia viszont nem tudta bebiztosítani a továbbjutását. A három oroszlánosok hiába támadtak többet, gól nélküli döntetlent játszottak végül Gánával Bostonban. A csoportkör utolsó fordulója előtt Kolumbia már továbbjutott, Portugália és Horvátország kedvező helyzetben várja a folytatást, míg Anglia és Gána között továbbra is nyílt verseny van a továbbjutásért. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó étvágyat kívánok az ebédhez, ha éppen ott tartanak, egy óra után járunk 5 perccel. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Nyár van! Ezt a slágert is játszom a Neotontól, de indulunk már is.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Nyár van bizony, és a java még hátra van. Érkezik a napokban az a hőkupola, ami ugye Európa szerte rekordokat döntöget. Viszont ahogy elnézem, most éppen az ország középső déli részén záporok, zivatarok enyhítik a levegőt, vagy legalábbis egy rövid időre nem tűz úgy a nap, és ez ad egy kis enyhet, bár hosszú távú felfrissülés semmiképpen sem. A nagyvárosokban, illetve a vízpartokon élők egyre kevésbé tapasztalnak majd a következő napokban enyhet az éjszakák folyamán, ezért lesz igazán nehéz ez a következő néhány nap. Summer in the City, akkor folytatjuk is Joe Cocker slágerével.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A világsztárok időről időre elmesélik, hogy azért is szeretnek Magyarországra látogatni, mert hogy itt kevesebb a felhajtás. Ha dolgoznak, de akár hogyha munka mellett pihennek, akkor kevésbé rohanják meg őket a lesifotósok vagy a rajongók. Ami nem jelenti azt, hogy nem ismerik fel őket, és nem kérnek tőlük egy-egy közös fotót kávézókban vagy az éttermekben, de azért nyilván nincs akkora roham, mint a világnak más pontján. Na most képzeljünk el egy hasonló helyszínt, mint amilyen a mi kis falunk forgatási helyszíne, és ide érkeznének világsztárok, mint amilyen Kylie Minogue és Quentin Tarantino. Mert hogy ők ketten forgatnak most éppen egy Walesi kis tengerparti városkában, Port Cole-ban. A helyieknek pedig igencsak leesett az álluk, amikor meglátták őket, mert hogy elvileg egy temetés és egy virrasztás jeleneteit forgatták velük ezen a helyszínen. A készülő film címe Tangled Up in Blue, a rendezője pedig Jamie Adams, és biztos, hogy majd látjuk a szereplők között ezt a két nevet. Quentin Tarantino egyébként egy gazdag mecénás szerepébe bújik, és amiben még szerencséjük van, hogy Walesben valószínűleg nem kell a hőkupola hatásaival számolni, és ilyen melegben, hőségben forgatni. Mi pedig akkor most folytassuk a Retro Rádióban a Genesis-szel, szóval Land of Confusion.

Szuperidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy ötös lista negyedik helyezettjével folytatjuk, de azért nagyon jó erre a listára felkerülni. Már korábban elmeséltem, hogy 2012-ben a Billboard.com szavazói szerint Olivia Newton-John Physical-ja végzett a minden idők legszexisebb dala lista élén. És akkor már is hallgatjuk a Retro Rádióban a negyedik helyezettet Donna Summerrel

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, itt a 2 óra, és folytatjuk már is, majd Dénes Tamással, illetve ő érkezik. Este 6-tól pedig a Kívánság műsorban, ugye ezekben a napokban nem Nyerges Iza várja majd a hívásokat, hanem Abaházi Csabi, akivel viszont este 8-tól megint csak nyit majd az Abaházi Presszó, a mai vendége pedig Bánfalvi Ági színésznő lesz. Úgyhogy én nagyon jó szórakozást kívánok a délután és az este hátra levő részéhez, és köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok. Holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemelfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrok egy bombát!
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett! Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
9: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
8: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
10: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Hőség, jövő keddig marad a vörös kód. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen is. Jövő héten is összejöhet az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő hét kedd éjfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Már Zalaegerszegen is vízkorlátozás lépett életben. A rendkívüli hőség és a magas vízfogyasztás miatt egyebek mellett a locsolást, az automosást és a medencék feltöltését is korlátozták. A városközpontban a következő napokban ingyenesen osztanak ivóvizet a lakosságnak. A szolgáltató szerint az idei vízfogyasztás még a tavalyi, szintén problémás nyár adatait is meghaladja. Zalában már 69 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást, több helyen pedig tartálykocsikkal és lajtos kocsikkal segítik a vízellátást. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak a rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta a rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
14: Az első az a valóság DS képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve a videoklip verseny.
13: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült, vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre addig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, túl vagyunk a Szent Iván éjszakán, de ma is jönnek a nagy slágerek. Bruno Mars-tól egészen a Bikiniig, a legelején pedig a Los Lobos muzsikán.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 5 perccel járunk, 2:45 után, és irtózatosan meleg van, 34 fokot mutat a retro rádió hőmérője, és ahogy Pétertől hallhatták a hírekben, hát ez csak fokozódni fog a meleg, olyan szinten, hogy itt most nézem a friss időjárás előrejelzést, ugye szombaton 38, vasárnap akár 40 fokos hőség lehet, és ez hétfőn, kedden is kitart majd, szóval úgy néz ki, hogy amilyen picit hűvösen kezdtük, vagy május vége, amilyen picit hűvöskés volt még, olyan forróságban most június legvégén, itt az utolsó napokban Szent István éjszakáját követően, itt minden nap a nappali hőmérséklet bőséggel 30 fok fölött alakul, és ahogy elnézem, most már az éjszakai hőmérsékletek is inkább a legalacsonyabb hőmérsékletek 22-23 fok körül lesznek, nem könnyű most aludni. Talán egy icipici jó vagy öröm mindebben, hogy aki a Tiszatónál jár és a Sarudi részen van, az mindenképpen csodálja meg a tündérfátyolokat, gyönyörűen belepte most a vizet, ez az egészen különleges növény, fantasztikus a látványa, csodálatos fotókat láttam most róla, ragyog a szívemettől. Na mindegy, ragyog most a fülem is majd, hiszen hamarosan jön a Bikini, vagy éppen a Run DMC az Aerosmith-szel, előttük Enrique Iglesias Bailamosa, a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Depeche Mode-dal és a Honeyvíz-tel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 4 perccel járunk 2:30 után. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. M0-as keleti szektor M5-ös felé az M4-es csomópontnál kátyúznak. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták. 10 kilométeres mögötte a torlódás. Sokkal, de sokkal hosszabb menetidőre készüljenek, érdemes másik útvonalat választani. Végül egy teherautó műszaki mentését végzik az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között. Itt a félútpályát lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3 perc múlva lesz 3:43. A folytatásban Boy George bandája Culture Club érkezik talán egyik legnagyobb sikerével, a Karma Chameleonnal, egy brit number one-nal itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben nézem az útinformot, hogy mi újság a nullás keleti szektorában, ugyan az M5-ös felé vezető oldalon a 4-es, az M4-es csomópontjánál. Korábban három személyautó ütközött a 43-as kilométernél, itt lezárták a külső sávot, mögötte a torlódás közel 7 kilométeres, úgyhogy nagyon hosszú az a menetidő, amivel ott számolni kell, érdemes gondolkodni más útvonalban. Menjünk tovább, hiszen nálunk viszont itt a meleg, itt a nyár, itt a vakáció, és itt lejön majd a balatoni láz is. Kicsit ellensúlyként hozom majd Celine Dion csodálatos All By Myself feldolgozását is. És még egy egész csomó nagy slágert a folytatásban majd itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszín habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Közúti ellenőrzés, sokan vezettek ittasan. Rekord alacsony a velencei tó vízállása. Holteste találtak a tatai öregtóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem másfél millió ellenőrzést végeztek, és 482 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Közülük 220-an olyan sokat ittak, hogy az már bűncselekménynek minősül. A rendőrség emlékeztet, Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel szemben. Minden eddiginél alacsonyabb a velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadék hiány miatt a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Egy nő holttestére bukkantak a tatai öreg tó nádasában. A rendőrség szerint idegenkezőségre vagy bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. A távirati iroda úgy tudja, az elhunytat korábban eltűntként keresték. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
12: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úticél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azok az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
11: Tovább folytatódik a hőség, egyelőre nem várható enyhülés. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Én a forróság és az izzadás ellen csodálatos, nagyon nagy slágereket tudok ajánlani itt a Retro Rádióban. Én ezt tudom adni. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Többek között érkezik majd a Carpe Diem, vagy éppen Rick Astley, a legelején pedig a Voyage Voyage forog.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, meg gondolkodtam egyébként, hogy amikor majd idősebb leszek, akkor hogy próbálok azért majd villantani, hogy én még mindig azért jól nézek ki, fiatal vagyok. Hát erre egy kicsit rásrófol az, amit most olvastam a polisz.hu-t. Nevezetesen figyeljenek, most idézni fogok. A vízi rendőrök június 23-án, ez ugye tegnap volt, 14 óra 50 perckor a Balaton Akali előtti területre siettek, mert észlelték, hogy egy szörfös maga tehetetlenül sodródik a Balatonban. A rendőröknek a férfi elmondta, hogy nagyon kimerült, ami miatt képtelen volt part közelbe jutni, ezért a sporteszközzel együtt a szolgálati kisgéphajóba emelték, és épségben a partra vitték. A rendőrség szerint az érintett szörfös egy 81 éves férfi volt. Szerintem példaértékű, azon kívül persze, hogy nem tudott kijönni, de maga a dolog, hogy egy 81 éves pasas még ott villant egyet a szörfdeszkán, ez abszolút példaértékű. Valahogy én is így képzelem magamat, remélem azért nekem sikerült majd kikászálódni a Balatonból. Vidámabb témák, jön majd az álomhajó, ha már itt tartunk, és Rick Astley is, aki a Balatonparton koncertezik majd egy jó hónap múlva. Előttük izzadunk itt az Inner Circle és a Sweat a Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Modern Talkinggal és Wolf Katival folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 9 perccel járunk délután, 3:30 után a mikrofonnál. Dénás Tamás. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolnak a járművek. M0-as keleti szektor M5-ös felé vezető oldal az M4-es autó csomópontjánál. 3 kamion ütközött össze a 43-as kilométernél, lezárták a külső sávot. A torlódás most a nulláson körülbelül 3 kilométeres. Ez jóval hosszabb menetidőt hoz magával. Egy teherautó műszaki mentését végzik az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között a 77-es kőnél. A főutat, az 54-est teljes szélességében lezárták a forgalmat. Most megállítottál végül. A 81-es főúton Győr közelében a töltéstavai elágazásnál két személyautó ütközött a 85-ös kilométernél, itt félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

közben hadd áruljam el, hogy itt nézem folyamatosan az időjárási térképet, és itt hallgatónk írta, hogy az ő kocsijának a hőmérője 41 fokot mutatott. Hát azért ennyire meleg nincsen itt a hőmérsékleti adatok jobbára. 31 és 34 fok közötti hőmérsékletekről szólnak. Sőt, hiszik vagy nem, az ország leges legdélegibb pontjain ott van.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, természetesen a folytatásban is hozom a nagyobbnál nagyobb slágereket. Így érkezik majd például ebben a forróságban a KFT Afrikája. Vagy éppen a Bonnie M. Sunny-a. A folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jó lehet az idei dinnye szezon. Illegális árut rejtett a kanapé röszkénél. Újabb titani kincseket árverezhetnek el. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint kedvezően alakult az időjárás, így idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba és a piacokra. A szabadföldi magyar görögdinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben, és a várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnás termés születelhető. A szakmai szervezetek arra kérik a vásárlókat, hogy lehetőség szerint a hazai dinnyét válasszuk. Turistautakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és nagyjából 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
4: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
3: Cigaretta a kanapéban. Több mint 8000 doboz illegális dohányárut találtak a pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kis teherautóban a röszkei határátkelőn. A jármű papírjai szerint bútorokat szállított, a röntgenvizsgálat azonban gyanús eltéréseket mutatott. Az ellenőrzés során a kanapé külő kereteiből összesen 8440 doboz koszovói zárjegyes cigaretta került elő. A szállítmányt lefoglalták, az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás. Titanik kincsek kerülhetnek kalapács alá. A roncsmentés jogaival rendelkező vállalat több mint 100 a hajóroncsból kiemelt relikviát adna el, köztük aranyékszereket és személyes tárgyakat. Csak hogy az amerikai kormány szerint ez ellentétes a korábbi megállapodásokkal, ezért bíróságon próbálja megakadályozni az árverést. A Titanic 1912-es katasztrófájának emlékei ma is óriási érdeklődést váltanak ki a gyűjtők körében. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt délután, 4 óra, forróság az van, de nagyon nagy slágerek is itt a Retro Rádióban változatlanul. A mikrofonnál Dénes Tamás, érkezik ebben az órában Falkó, vagy éppen Aucsi

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz délután 5:30, a mikrofonnál Dénás Tamás, ugye már Péter is mondta a hírekben, én is hozzátettem, hogy hát a következő 10 nap is forrósággal telik, legalábbis egyelőre nagyon úgy néz ki, beszélnek hőkupuláról, meg sok minden másról. Egy a lényeg, baromi meleg lesz, nem meleg, forróság, azt hiszem ez a jó szó inkább, és mindez természetesen most már a vizek hőmérséklete is kezd valamennyire felnőni, olyannyira, hogy már is mondom, hogy jelen pillanatban hogy áll a vizek hőmérséklete, a Duna 24 fokos, Budapestnél 25 fokos, Mohácsnál, ami a Tiszát illeti Tokajnál 25, Szolnoknál 26 Celsius fokos, a Rába és a Dráva is 22-23 fokos, ami pedig a tavakat illeti, a Balaton ma Siófoknál 26 fokos, a Velencei tóagárnál szintén 26 fokos, és a Fertőtó is 26 fokos, a Tiszató egyedül, ami 25 Celsius fokot mutat, ami pedig a tengereket illeti, Bibionénél az Adria 26 fokos, Krétánál a földközi tenger 25 fokos, Splitnél az Adria szintén 25 Celsius fokos. Mindenre pedig Cher és az All or Nothing itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan George Michael-el és a Bonnie M-mel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, pontosan 5 perc múlva lesz 3:45. A sofőr Krisztián jelezte, hogy Egerben a 25-ös főúton több helyen is aszfaltoznak, például a Rákóczi-Ferenc utca, Vörösmarty utca, ahol egy-egy sáv járható, és a Töviskés téri kereszteződésben sem lehet a bevásárlóközpontok irányába fordulni. Köszi! Mondok továbbiakat is, M1-es Budapest felé Bicskénél két személyautó karambolozott a 36-os kilométernél, az átterelt belső sávot le is zárták, a torlódás 4 kilométeres. Szintén M1-es Győrnél a 125-ös kilométernél kigyulladt az autópálya melletti búzamező, az óriási felszálló füstben a látótávolság mindkét oldalon lecsökkent, nagyon óvatosan vezessenek ott Győr környékén. M0-as keleti szektor M5-ös felé az M4-es csomópontnál korábban három kamion ütközött a 43-as kilométernél, a külső sáv továbbra is lezárva, a torlódás 3 kilométeres hosszabb menetidővel számoljanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 3 perccel járunk most már 3:45 után. A folytatásban egy jazzista, Bobby Hebb 1966-os sikerét volt bátorsága feldolgozni a Bonnie M-nek, nevezetesen Frank Ferriennek, és bejött a dolog. Jön a Sammy és a Bonnie M, itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a budai gépészfőnöknek pedig köszönöm az ötletet, nem is rossz, egyszer lehet, hogy megvalósítom. Azért jönnek itt dolgok az SMS-en keresztül, úgyhogy figyelem mindig, kinek mi a gondolata, kinek mi a véleménye. Nekem most például az a határozott ötletem, hogy továbbra is nagyon nagy slágereket nyomjak ebben a baromi nagy hőségben. Többek között majd áttérünk Korda György repterére. Egy kis rock zene vagy punk rock zene is segíteni fog. Itt lesz majd The Green Day.
1: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
0: És még jó néhány nagy sláger, nagy előadó a folytatásban, ebben a forróságban, itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
11: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
12: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
11: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Keddig érvényben marad a vörös kód, nem is csoda, hiszen tovább tombol a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Minden eddiginél alacsonyabb a Velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek. Ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Korlátozták az ivóvíz használatot a nyíregyházi Jósa András Tak kórház egyes épületeiben. A megelőző intézkedésre azért volt szükség, mert a vízminőségi ellenőrzések mikrobiológiai eltéréseket mutattak az intézmény vízhálózatában. Mindez a kardiovaszkuláris centrumot, a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömböket érinti. Már megkezdték a fertőtlenítést és az ellenőrzéseket. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
17: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek több napos belföldi utazásra.
16: Holnap is marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M1-esen Budapest felé Bicske térségében két autó karambolozott. A 36-os kilométernél az átterelt belső sávot lezárták. A torlódás már legalább 3-4 kilométeres. Szintén az M1-esen Győr térségében a 125-ös kilométernél kigyulladt az autópálya melletti búzamező. Hatalmas a füst, vezessenek óvatosan. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontjánál három kamion ütközött. A 43-as kilométernél lezárták a külső sávot. Készüljenek hosszabb menetidőre.
15: Sporthírek a Retro Rádióban.
18: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kolumbia tovább jutott a dél-amerikaiak a labdarúgó világbajnokságon. 1-0-ra legyőzték Kongót. Ezzel két forduló után már biztosították helyüket az egyenes kieséses szakaszban. A K csoport másik mérkőzésén Portugália kiütéses győzelmet aratott. Az európaiak 5-0-ra múlták felül Üzbegisztánt. Cristiano Ronaldo két gólt szerzett. Az L csoportban Horvátország megszerezte első sikerét a tornán. A VB bronzérmes együttes Torontóban 1-0-ra verte Panamát. Nem született gól a csoport rangadóján, Anglia-Gána Bostonban 0-0. Az eredmény azt jelenti, hogy mindkét csapat 4 ponttal áll, így a továbbjutás kérdése az utolsó fordulóra marad. Az utolsóra, amely ma este már kezdetét veszi, a B csoportban Svájc, Kanada és Bosznia-Katar összecsapásokat rendeznek. Mindkét meccs 9 órakor kezdődik. Köszönöm a figyelmet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ha tegnap volt Szent Iván éjszakája, akkor ma van Iván nap, úgyhogy hamarosan az Ivánokat fölköszöntjük egy nagy ottavan slágerrel. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, de természetesen jön még a Republik, vagy éppen Jennifer Lopez. Kezdéstek pedig akkor Iván.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz délután fél hat a mikrofonnál Dénes Tamás, Scherer Péter emlékére nagyon úgy néz ki, hogy akár egy emlékpad és egy emléktábla is születhet a Margit szigeten, mert hogy elmondása szerint még annak idején a Margit szigeten két különleges platánfát mutatott a közösségi médiában, mint számára kiemelt jelentőségű helyszínt, úgyhogy most egy fővárosi képviselő javasolta, hogy a két fa mellett található padon az emlékpad Scherer Péternek szenteljék és legyen emléktábla is rajta. Abszolút mellé állok, a kezdeményezésnek teljesen jogos, és azt hiszem, hogy sokan örülnénk is neki, ha valami ez biztosan megőrizné az emlékét a sok-sok film és a sok-sok színpadi szerep mellett. Menjünk tovább, hamarosan érkezik Samantha Fox, vagy éppen a Tátrai Band, előttük pedig egy kis punk rock a folytatásban. Itt a Green Day és a Basket Case a Retro Rádióban.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Phil Collins-szal vagy éppen Bay Alex-szel folytatom majd itt a Retro Rádió, most viszont közlekedjünk. 7 perccel járunk délután, 17:30 után a mikrofonnál Dénes Tamás. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között, helyenként csak arra szólnak a járművek. M4-es autót Budapest felé a nullás csomópontban egy személyautó kis teherautóval ütközött a 26-os kilométernél, itt a külső sávot lezárták. A baleset szerencsére különösebb fennakadás nem okoz az M4-es forgalmában. 4-es főút Debrecenben, a Hajnal utcában, a Faragtár utcai kereszteződésben egy motoros busznak ütközött, a Nyíregyháza felé tartó oldalon a kanyarodó sávot lezárták, és még egy hírem van, teherautó műszaki mentését végzik az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között a 77-es kilométernél, itt a félútpálya van lezárva.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 perc múlva lesz 3:46. Ne felejtsék, ma este is 8-tól a Baházi Presszó. A kitűnő színművésznő Bánfalvi Ágnes lesz a ma esti vendég. Mindez tehát este 8-tól, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió folytatásban indul a két órás élő retro kívánság műsor ezúttal. Abaházi Csabi valaki Black Wonderful Life című dalát hozza elsőként majd. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
5: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
8: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
15: Bantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Az egész országban érvényes holnaptól a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban. Marad a forróság, frissítő eső sem jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
18: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
17: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között néhol csak araszolnak a járművek. Az M4-esen Budapest felé az M0-as autóút csomópontjában egy autó és egy kis teherautó ütközött. A 26-os kilométernél a külső sávot lezárták. Dolgoznak az M3-ason, a 23-as jelű Magyaródkelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát lezárták. Helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontban lehet felhajtani a Strádára. A 4-es főúton Debrecenben, a Hajnal utcában, a Faragtár utca kereszteződésében busznak ütközött egy motoros, a 226-os kilométernél a Nyíregyháza felé tartó oldalon a kanyarodó sávot lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Egész héten én helyettesítem Nyerges Izát, innen kívánok. Ma is jó pihenést neki. A dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Gigi D'Agostino, ez volt a L'Amour Toujours. 06 20 22 22 122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Halló, kívánságműsor!

0: most van.
1: Most van, parancsolj!
0: Szeretnék a papámnak kérni egy dalt. Nagyon szeretem a mamám, az itt volt egy kicsit, mert anyukámnak dolga volt, és nem vigyázott. Nagyon remélem, hogy jól fog hazaérni, mert szenten telefonálok, és ő Kalocsától jött.
1: Aha.
0: Mélem, hogy haza fog ide érni, hogy haza fog érni, ahol ő lakik. Anyukámnak pedig azt szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem, és puszi a munkába neki.
1: Elárulod, hogy hány éves vagy?
0: Én 8, Kovács Nimrod Dávidnak hívnak.
1: Óriási, ahogy ilyen frappánsan fogalmazol, és tök jó. Örülök, hogy felhívtál. Vigyázz magadra, és nagyon szép estét neked.
0: Hello.
1: Hello, szia. Az Atomic Kitten zenél szólod, The Tide is High, most a Red.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Demián Ferenc, ez volt a Szabadság Vándorai. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabikám, Monaki Tibi vagyok először, és üdvözöllek a fedélzeten, és hát szeretnék kérni egy számot, mint a régi szép időkben az én pici lányomnak, Monaki Nikolettnek küldjük a Csontváriba, tudod, annak idején sokat küldtünk neki, de hát most már a pici unokámnak, Varga Noéminek, a kislányának, hallgassák ezt a számot szeretettel, és hát a Bókaiba mutattam neki, amikor ott voltál, hogy ő az a bácsi, aki majd neked számot fog küldeni, úgyhogy most légy szíves, egy szép számot válasz nekik, és küldjél. Okay. Köszönöm, Csabikám!
0: Kösz, Tibikém, szevasz!
1: Puszillak, szia!
0: Real McCoy, Love and Devotion, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Steve Wonder, Paul McCartney-val közösen ez volt az Ebony and Ivory megunhatatlan kategória. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csaba! Szeretnék küldeni számot Nyíregyházára, Tőzs utca 9 számára. Nem is, de hülye vagyok, várjál már, már elköltöztünk onnét. Rakom az Rákóczi utca 18.
0: Oké, okay. De ki küldi? Ki vagy? Mondd a neved.
1: Pisti vagyok. Nem, Laci vagyok. Már zavarba vagyok.
0: Na, azt se tudod, hol laksz, azt se tudod, ki vagy.
1: Zavarba. Várjál, mert már telefonáltam neked, és na mindegy, Laci vagyok, és a Andrának üdvözlök egy számot.
0: Jól van, mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem. Ennyi az üzenet, és köszönöm szépen, viszont hallás.
0: Köszi, szia. Dolly Roll, Arrivederci Amore, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Lady Gaga, ez volt a Born This Way. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, István vagyok.
0: Szia, lehet István! Zenét... Hallgatlak, István!
1: Halló, lehet zenét kérni?
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Rétinek küldeném, hát hogy jól érezze magát.
0: Jó. Útközben vagy, jól hallom? Honnan tartasz, hova?
1: Igen, hát Hollandiából, Olaszországba.
0: Ó, oh, nem egy rövid út.
1: Hát nem, de már mindjárt vége.
0: Jó, és mi kamionozol, vagy ez ilyen kirándulás?
1: Kamionozás, igen.
0: Oké, okay. Akkor jó utat, vigyázz magadra.
1: Még a Sándor Paliaknak speciálban.
0: Oké, okay, megy nekik is, köszi.
1: Hello.
0: Szia. Rigéria és a Vamos a la Playa, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a TNT. Ez volt a Kicsi Gesztenye. 0620-22-22-122. Itt a Baházi Csaba. Halló!
1: Szia, Imi vagyok a Hajdúságból.
0: Szia, Imi!
1: Na, figyelj, kis túl, mink együtt olyan, hogy együttősök vagyunk. Én 58. Egy kis rockot. Nem magyar, hanem magyar, a külföld is jó.
0: Kinek küldenéd? Milyen üzenettel, milyen alkalomból?
1: A feleségemnek, 40 éves házassági évfordulónkra.
0: Ó, gratulálok, még nagyon sok boldog évet kívánok nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi, szava.
1: Szia.
0: Hát akkor jöjjön egy jó kis totósláger, Hold the Line, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sissy Kercs és a Heartbreak Hotel után 7-kor hírek, aztán jön Orsi. Ez lesz az a dal, amiben bemutatkozott rapperként a nagy közönség előtt. Gangsta Zoli, ha lemegy a nap, jön

0: A hírek után megszólal a Baby Jane itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
5: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
4: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszín habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Ismét dolgozik a Dunakeszi járműjavító. Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Napos száraz, egyre melegebb időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
15: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
14: Holnap is marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Baleset volt korábban az M1-esen Budapest felé Tata térségében. Egy autó egy kamionnak hajtott. A 63-as kilométernél az érintett oldal forgalmát megállították. Nagy a torlódás. Egy teherautó műszaki mentését végzik az 54-es főúton Pincefalu és Császár töltés között. A 77-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az M7-esen a határ felé a 178-as és a 179-es kilométer között aszfaltoznak, és javítják egy híd dilatációs szerkezetét. Itt a belső sávba terelik a járműveket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyitom az Abaházi Presszót. Bánfalvi Ágnes lesz majd a vendégem, a legendás Abigail tormapiroskája. De addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon. 0620 22 22 122. Jön Rocky!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Innen idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Dr. Alban, ez volt a Sing Hallelujah 0620-22-22-122. Itt Tabaházi Csaba, halló!
1: Kívánság műsor, jó napot! Igen. Jó estét!
0: Jó estét, hello!
1: Szene Arnold vagyok. Szeretném küldeni családomnak, jó barátomnak, Gajdá Tibinek, nagymamám 86 éves, édesapámnak 67 éves, édesanyámnak ő 64.
0: Mit üzensz nekik?
1: Szeretem őket.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét.
1: Sziasztok.
0: Blake Shelton Food.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Ákost hallgattuk, minden, ami szép volt. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szevasz, Csaba!
0: Szia!
1: Távori István vagyok.
0: Még egyszer mondd a rendben, belebeszéltem, bocsánat.
1: Ja, István vagyok, Távor István.
0: Parancsolj, István!
1: Szeretnék kérni egy számot.
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát alkalom, nincs csak olyan alkalom, hogy a feleségem nagyon jó főzött,
0: portugál
1: húsos
0: palacintát. Ó. És akkor így köszönöd meg neki, hogy küldesz egy dalt. Ez nagyon szép gesztus.
1: Meg sok barátomnak.
0: Mit üzensz nekik?
1: Hát, hogy imádom őket.
0: Okay.
1: Megyünk nyaralni, meg megyünk születésnapot ünnepelni a hétvégén, úgyhogy.
0: Hova mentek nyaralni?
1: Gödöllőre. Ja,
2: nem.
1: Gödöllőre megyünk
0: születésnapozni.
1: Igen, és akkor júliusban meg megyünk Ausztriába.
2: Július 13-a Tirol.
0: Ó, hát akkor majd nagyon jó pihenést, a hétvégére meg jó bulizást.
1: Nagyon szépen, köszönjük.
0: Örülök, hogy hívtatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Szép estét nektek is. Sziasztok.
1: Nektek is. Hello.
0: Erasure, love to hate you most a Retro Rádióban.

0: slágerei Retro Rádió, benne a Van Halen, ez volt a Jump. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Jó estét kívánok, János vagyok Bőnyéről.
0: Parancsolj, János!
1: Szeretik tenni a számot a barátaimnak, családomnak, meg hozzáteremben szeretem őket, és sok sikert nekik még az életbe.
0: Rendben, örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét!
1: Oké, magának is,
0: vissza! Szia! Egy SMS, üzenem a kedvesemnek, hogy alig várom már a hétvégét, hogy találkozzunk, úgy szeretlek, mint a hold, ide és vissza, kitartás már nem sok van hátra, óriási ölelés a te bakonyi menyecskéd! Szilvi pedig Izának kíván nagyon boldog születésnapot, ezt kívánjuk persze a hallgatók és az egész stáb nevében mi is. Isten éltesse Nyerges Izát, az első emelet zenél, csak azért is szerelem a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Pink, ez volt a So What. 06-20-22-22-122-re érkeztek üzenetek. Szia, egy dalt szeretnék küldeni Bera Györgyinek születésnapja alkalmából, szeretettel testvére Ildikó. Szép estét anyukámnak Juditnak szeretnék küldeni egy dalt, amiért bevásárolt a neten egy csomó bikini felsőt, de nem azt kaptam, amit rendelt. Üdv, Sanyi. Ó, sajnálom, remélem van lehetőség visszaküldeni. Szia Csaba, kérnék egy számot Dokinak Füzesabonyba. Sok boldogságot és mélyebb barátságot akarok vele kötni, mert volt, hogy összebalhéztunk. Üdv, Zokni. Micsoda üzenetek ezek. Freddie Mercuryval megyünk tovább. Living on my own a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Van Halen, ez volt a Jump. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, itt Harami Hunorral beszélnek.
0: Parancsolj, Hunor!
1: Szeretnék kérni Vukics Katának és Szép Flórának egy zenét, hogy legyen sok boldogságuk.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét!
1: Szép estét!
0: Szia! AC/DC és a Highway to Hell most a retro rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, a Foreigner és az I Want to Know What Love Is után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó, Bánfalvi Ágnes, a legendás Abigail sorozat Torma Piroskája a vendég, nyitú már is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a retro rádióban.
3: Többet költöttek tavaly a belföldi turisták, mint 2024-ben. Keddig érvényben marad a vörös kód, a hőség ugyanis addig biztosan nem enyhül. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Minden eddiginél alacsonyabb a Velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek. Ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadék hiány miatt a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
4: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is rövid a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
3: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti vendégem a legendás Abigail Torma Piroskája, az Oscar-díjas Mephisto című film Angelikája, Bánfalvi Ágnes. Töltöm az italt, indítom a zenét, és nem sokára.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam, szoktam élni ezzel a szófordulattal, hogy rég várt vendég, Bánfalvi Ágnes színművésznő. Üdvözöllek!
2: Én is szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves közönséget, a hallgatókat is. Nagyon-nagyon sok szeretettel, és most örülök, hogy a másik oldalon vagyok, mert én szoktam hallgatni, mikor így utazom vagy megyek.
1: De drága valahova. Vagy.
2: De tényleg, hát... De nem csak én, nagyon sokan hallgatják.
1: De hogy általában a Presszót, vagy a Retro Rádiót?
2: Tehát, hogy... A Retro.
1: De jó. És tetszik, szereted?
2: Hát persze, hogy szeretem.
1: Tehát nem kényszerűségből hallgatod, mert nem tudsz elkapcsolni.
2: Nem, ott maradok. Tehát az az érdekes, mikor valahol ott marad.
1: Igen.
2: Nem? Hogy ha valaki hallgatja, ő hallgatja, én meg mondom, hogy nyugodtan hallgass, és te én is hallgatom. Akkor az előtt, hogy csak jó lehet, nem?
1: Igen. Nagyon-nagyon sok mindent néztem, hallgattam, készültem, és vártam, hogy majd amikor betoppansz, akkor milyennek látlak. Te nem változol.
2: Ezt mondja mindenki pedig. De olyanok is mondják, akiről tudom, hogy csak a meglepődéssel mondják, és nem azért, hogy udvaroljanak, hanem és akkor megnéznek, hogy közelről.
1: De ez genetika, vagy nagyon sokat teszel ezért?
2: Én semmit nem teszek. Már nem úgy, hanem, tehát én nem vagyok annyira, hogy mondjam, nyilvánvalóan a szakmámhoz tartozik az, hogy azért valahogy az ember szeretne kinézni, vagy egyáltalán egybe lenni. Sok fiatallal dolgozom, most ez nem titok, hogy tanítok is, meg nekem is van gyermekem, tehát hogy az ember igyekszik, hogy úgy valamilyen állapotban legyen, de mindig mondom, én egy mackóba el tudnám tölteni az életet. Én szeretek kényelmesen lenni.
1: Na azt viszont én nehezen képzelem el, hogy téged mackóban. Tehát hogy valahogy te mindig ez a nagyon elegáns nő voltál az én fejemben.
2: Hát igen, mikor kimegyek, hát azért elvárják, hogy
1: tehát az ember vagy. Tehát nem mutatkozol úgy.
2: Nem, de nem teszek szempillát, meg mit tudom, én ilyeneket nem csinálok. Mindig mondom, hogy anyukám generációja, mindig nevetünk a Rátonyi Hajnival, meg az Egri Katéval, mert ugye nekik is a szüleik, a anyuka, ugye az én anyukámmal egy generáció, és mindig mondjuk, hogy az a kis rúzs, de az a postaládához is kell, tehát anélkül nem mennek ki, de semmi egyéb más különösebben, és ez valóban így van.
1: Én ennek nagyon örülök, amikor azt látom, hogy amikor az embernek van stílusa, hogy felismerhető, hogy önmaga, hogy ehhez nem kell nagyon megerőltetned magad, tehát hogy ez te vagy magad.
2: Igen.
1: Hogy ezt például tovább lehet adni? Hogy ezt tovább kell adni? Tehát mondtad, hogy tanítasz arra, hogy ki fogunk külön térni, de hogy ezt a részét, ezt lehet-e tanítani?
2: Én szerintem az ember példát mutat. Uh-huh. Tehát ha látják, hogy én úgy megyek be, hogy azért nem, mit tudom én, hogy megyek be, akkor mondják, jaj, de csinos a tanárnő, meg mit tudom én, tehát ez persze jól esik, mert én nem mondom, hogy mit vegyenek fel, de örömmel látom, hogy szépen öltöznek, csinosan öltöznek, úgyhogy ez jó látni. Egyébként a fiatalok mindenhol, tehát én utcán is, járműveken mindenhol látom, hogy nagyon csinosak.
1: Én a Bon Jovival szoktam példálozni, ő azt szokta nyilatkozni, hogy ő mindent megtett a 80-as években, hogy mindenki a világon megismerje. Aztán, amikor mindenki megismerte a világon, akkor mindent megtett annak érdekében, hogy senki ne ismerje fel, amikor az utcára lép. Én azt gondolom, hogy te kilépsz az utcára, azonnal tudják, hogy ki vagy. Tehát sokszor állítanak, meg sokszor készítenek veled közös fotót, autogram, igen, beszélgetés.
2: Igen, de ez mindig olyan örömmel tölt fel. Tehát most már ez nem olyan, hogy jaj, Istenem, már megint. Hanem úgy van, hogy valahogy, hát ez az Abigail nyilvánvalóan rám ragadt. Ezt a Zsuzs Éva mondta, hogy még akkor, mikor készült, hogy na, ez a film, ez a Szerencsé és a Bánfalvié lesz, és ez valóban így van, hát Évikénk ugye eltávozott nagy fájdalmunkra, de én valahogy úgy felmaradtam, megmaradtam, és hát az elején persze az embert bántja, mert annyi minden más csinál, tehát nem is hiszik, hogy én már akkor, például ezt se tudja senki, mindenki azt hiszi, hogy engem ezzel fedeztek fel, hát már olyan tévéjátékok, tévéfilmek főszerepeit játszottam addigra, a Vígszínházban már 2 éve tag voltam, tehát Tehát mire...
1: De akkor
2: mire...
1: ez minek? Az Abigail sikerének köszönhető, igen, hogy az emberek azt gondolják, hogy te azzal indultál?
2: Igen, mert ez maradt fenn. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, ez az, amit minden évben többször eljátszanak, vagy lejátszanak, uh-huh, és szeretik. És ugye a Szabó Magda mondta, hogy az idő a legnagyobb kritikus, és mindig mondom, hogy hát Magda, igazad van, mert való igaz. Tehát egyre jobban fennmaradt. Tehát ez olyan, mint egy szűrő, hogy mi maradt fenn. Uh-huh. És ez az Abigail valahogy egyre népszerűbb.

0: ez valami döbbenet, tehát tényleg
1: kérdez. De hogy, hogy hozzád érnek?
0: Igen, igen.
1: Mondjuk érdekes, mert ahogy beléptél, én is megöleltelek, mert hogy... azt éreztem, hogy egy régi ismerős érkezik. Igen, de közben most találkoztunk
0: először. Igen, de valahogy nem tudom, és ez új, ez most új, hogy úgy megfognak, elmennek mellettem, úgy megfognak, meg minden, és ez nagyon-nagyon
1: jó. Hát, hogy nem vagy a szellem.
0: Igen, és hát annyian köszöntöttek a szülinapomon, hogy álmélkodtam, tényleg elcsodálkoztam.
1: Na, kicsit beszélgessünk, ha megengeded az Abigailről, kis szünet után, jól tartunk egy szünetet, így haladunk, és aztán folytatjuk. Bánfalvi Ágnes a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: Abaházi Presszó
1: Abaházi Csabával
2: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mánfalvi Ágnessel beszélgetünk, és nyilván az a biget nem fogjuk tudni kikerülni, meg én szívesen is beszélgetek róla. De érdekes, amit mondtál, hogy... hogy már az elején ti azt tudtátok, vagy ezek szerint a készítők tudták azt, hogy ez akkora siker lesz, hogy ez rátok ragad, mint ahogy fogalmaztál az előbb?
2: Az a helyzet, hogy most megint volt egy nagy találkozó, a Zsuzs Évának a szülinapja okán, és hát nagyon sokan, mindnyáján, akik a Bigélben voltunk, gyártásvezetőtől kezdve mindenki ott volt, és akkor hát mi lányok is, és mondtuk, mindig megkérdezik, és mi mindig mondjuk, hogy nem tudtuk. Nem tudtuk, hogy ez ilyen siker. Nekünk egy munka volt a sok közül, imádtuk, nagyon jól éreztük, vagy ritka jó érzés volt, mert hogy együtt vagyunk, tehát nem az, hogy az ember egyedül leforgat valamit, egy főszerepet, ezt vagy azt, már nem úgy egyedül, hanem hogy kicsit magányosabb. Itt meg annyira együtt voltunk mi öten, hogy, és mind a mai napig, hál' Istennek, tudunk egymásról, hívjuk egymást, és találkozunk is, úgyhogy valahogy így ez nekünk, ez egy ilyen külön dolog volt. De nem tudtuk, hogy ez ennyire. Tehát, hogy ennyire, ezt nem tudtuk.
1: De szerinted nyilván azóta ez ezerszer megkérdezték, meg talán ti is beszéltétek, hogy mi lehet a sikerének a titka? Tehát mitől lett az Abigail ennyire sikeres?
2: Hát, mert ebben minden volt. Tehát itt, aki ebben akármit csinált, hogy csak egy fűszálat arrébb, tehát az is teljesen profi volt. Tehát olyan magas szintű szakmai tudással jött mindenki, kezdve azzal, hogy a Zsuzs Éva és a Szabó Magda együtt írták ezt az egészet, együtt voltak.
1: Zsuzséva, mint rendező,
2: és a Szabó Magda, ugye, mint író, tehát kezdve onnan, akkor az Éva szereposztása, ami hát eszméletlen volt, hát ott nincs ember, akire nem illett a szerep.
1: Igen.
2: Tehát fantasztikusan válogatott szerepet, a gyártás, a vaszk, a minden, tehát ott a díszletek, hát mi csak álmélkodtunk, mert ugye nagyon sok mindent stúdióban forgattunk. Tehát a hálószobát, meg az osztálytermet a stúdióban forgattunk, akkor még a akkori Mafilmben, és az 5. kerületben van egy kollégium ott a templom mellett, az Irány utca sarkánál, és ott vettük fel a légiriadót a folyosón. És amikor a folyosón voltunk, nem hittük el, mert nekünk ez megvolt a stúdióban egy az egybe. Tehát egy az egybe volt.
1: Tehát felépítve
2: a stúdióba azt a folyosót, aha, amire itt a külsőbe, mert ott le kellett menni, ugye, hogy mi lemegyünk a Légó pincébe, és ezt már nem építették a stúdióba, hanem a helyszínen vettük fel. Hát teljesen kész, így néztük, hogy ez az ember. Szóval ennyire minden csodálatos volt, ami ott ki volt találva. És hát boldogság volt, mert mi nagyon szerettük ezt az egészet, és ez szerintem látszik.
1: Hihetetlen, most direkt meg kellett néznem, mert az embernek meghatározta a gyerekkorát, meg hát azóta ezerszer vetítették, hogy ez hány rész volt, hogy milyen érdekes lenne most megkérdezni a hallgatóktól, mert valószínűleg ugyanazt gondolnák, amit én, hogy hát ez biztos valami nagyon sok részes sorozat volt, mert tök sokat néztük, és közben ezt idézőjelben csak 4 rész volt.
2: Így van, 4 rész. Hát igen. Úgyhogy nagyon népszerű, és ennyire fennmaradt, mert tényleg fennmaradt, hát külföldről mondok ilyen példákat, hogy külföldről például volt egy előadásom, és jöttek a színházba, és a kedves szülők hoztak egy 12 éves rettentően gyönyörű kis leányt, és mondták, hogy szeretné, az a szülinapi kérése volt, hogy velem találkozzon a Torma Piroskával, és hogy én dedikáljam az Abigail könyvet. És mondtam, hogy jaj, de aranyos, hogy ez a szülinapi, ezt kérte. Hát most azt mondják, igen, csak ők Németországból jöttek.
1: Hoppá. Akkor és német ajkúak voltak?
2: Tehát, hát nem német, kint dolgozik a papa, ja, meg a mama, de hát ők is látták az Abigét, és ez volt a kérése, és így hazajöttek erre a szülinapi kérdés. Hát hihetetlen, de mondom, az, amikor mi már megcsináltuk színdarabnak, az már akkor volt, amikor az én férjem, ugye Horváth Csaba, ő rendező, producer, és mi egymás, és együtt kóvályogtunk Siófokon, és egyszer csak egy kínai szaladt így a ruhák közül rohanva, hogy torma, autogram, és nem akartam elérni, semmit nem tudott szinte magyarul, és hogy, tudta, hogy neki adja autogramot, mert hogy. Hát ezt nem is gondoltam. Aztán volt egy másik bolt, egy szintén egy ilyen kínai, de az nem ilyen ruha, meg ilyen nem tudom mi, és ott kérdezte az ottan volt két kínai fiú, tették az árut, meg mentek a pénztár, meg nem tudom, és kérdezték, hogy mikor vagy tévé megint. Hát mondom, ez már tényleg sok, és akkor mondta a férjem, hogy na most már utána nézzenek az Abigailnek, mert ez most már tényleg nagyon komoly.
1: Na látod, hogy jól mondtam, hogy semmit nem változol? Tehát, de tényleg, hát nyilván nem pont ugyanúgy nézel ki, mint Torna Piroskaként, de hát annyira egyértelműen felismerhető vagy, hogy...
2: Úgyhogy ez így él ez a dolog, és... tényleg, tehát, hogy minden túlél, valahogy egyre mélyebben szeretik az emberek, talán mert valahogy kevesebb dolog maradt fönn a szűrőn, nem igen. Tudom, tehát, hogy ennek ez az oka.
1: Én kulisszatitkokat kérdezhetek? Mert ugye hát, beszéltük, hogy négy rész volt.
2: Van, hogy... Már arra gondoltam, hogy összeírom már, és aztán szólok a jogtulajdonosnak, hogy adjuk ki könyvbe, mert ő is volt, hogy mentünk, aha, együtt, hívtak minket, és hát mindig ezeket kérdezik, és akkor van úgy, hogy a lányokkal együtt megyünk, és akkor olyanokat mondanak, hogy én is infarktus kapok, mikor a Zsús Kati mondja, hogy annyit voltunk benne a stúdióban, ugye a hálószobában, és borzasztó meleg volt, és akkor mondja a Kati, azt mondja, hogy nyissunk már ablakot, és azt mondta, hogy én hülye, oda mentem, és kinyitottam, de stúdió volt, tehát fal volt. És mondom, köszönöm Katikám, hogy így emlékszel erre. De én erre például nem emlékeztem, de rengeteg ilyen volt, nagyon sok ilyen volt.
1: Jó, egy-két kérdésem még lesz ezzel kapcsolatban, és aztán megyünk tovább. Folytatjuk rövidesen Bánfalvi Ágnes a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bánfalvi Ágnessel beszélgetünk. Engem az érdekel, hogy ezt a négy részt ezt egyben leforgattátok, vagy volt-e a leforgatott részek után újabb forgatás, tehát hogy volt-e visszajelzés mondjuk a forgatás közben, hogy ennek mekkora sikere van?
2: Vagy ti azt... Nem volt semmi. Ez négy rész volt, így vettük fel négy részben, és hát majdnem 3 hónapig forgattuk. Minden nap, tehát reggel 7-től este 5-6-ig, amíg nem mentünk a színházba.
1: És akkor az csak utána került a tévébe a nézők elé. Tehát, hogy annak a hatását, vagy egyáltalán a sikerét, azt már csak akkor tudtátok meg, amikor...
2: Igen. Hát nekem az egyik nagy élményem akkoriban az volt, mert ugye mondták a lányok, hogy volt, amikor volt ilyen közösség találkozó, ami nem tudtam elmenni, és akkor mondták, hogy a Bánfalvi fulladj meg, téged kerestek ott, hogy mi nagyon szeretjük a lányokat, de a Tormát azért szeretjük, mert olyan kis árva, mint mi vagyunk, és akkor ez volt, igen. És akkor az történt, hogy este mentem hazafelé, mert akkor ugye ez nem ez volt, hogy bementünk, és mi megnéztük a filmet, meg ilyesmi, hanem mi is úgy néztük meg, ahogy vetítették a tévébe.
1: Tehát ti is csak tévében láttátok.
2: Így van. És aztán vagy ráértél, vagy nem értél, attól függ, hogy játszottál a színházban, vagy nem. Én ugye a Víg Színházban voltam tag, és aznap éppen nem volt semmi, és mentem hazafele, és hát olyan szürke volt minden, meg este volt, meg olyan ködös, és ugye 8-kor vetítették, azt hiszem, és hát úgy mentem, és ugye egyedül voltam, egyszer csak jön mögöttem valaki, és hát ilyenkor az ember megijed, hátra néz, vagy mit, ki lehet az, vagy mit akar, de úgy nagyon iparkodott egy pasi ilyen aktatáskával a kezével, ilyen hatalmas léptekkel ment, azt leelőzött, azt látta, hogy egy kicsit úgy megilletődtem, és akkor így visszaszólt, hogy sietek, mert meg akarom nézni a Tormát, mert este adják, és nem akarom lekésni, és még műszakot is váltottam miatta. És így elment mellettem, és akkor nem akartam mondani, hogy halló, az én vagyok, de meg az akkor elcsodálkoztam. Tehát ugye egy 40-50 körüli pasi szaladt haza, és műszakot vált, hogy ezt megnézze, hát ez döbbenetes volt.
1: Hát igen, mondjuk mások voltak a szórakozási lehetőségek, hogy nem lehetett hát visszanézni, meg nem nagyon volt ismétlés, tehát hogy
2: igen,
1: ha az ember lemaradt, akkor utána másnap a gyárban, amikor beszélgettek róla, akkor
2: persze.
1: Kimaradt ebből.
2: Hát úgyhogy nagyon érdekes volt, meg hogy férfiak is, meg most is fiúk is választják ezt. Hogy ebből írnak például egy hölgy mesét, hogy az ő fia ezt választotta inkább, mint másik könyvet. Hát azért mégiscsak a 3 legnépszerűbb közé jutott a nagykönyv, mikor volt ez a nagykönyv, ugye ez a versengés a könyvek között, úgyhogy azért az se véletlen.
1: De aztán volt egy negatív dolog ezzel kapcsolatban, hogy egyszer csak a stáblistáról kitörölték a neved.
2: Ezt nagyon késő vettem észre, hogy Torma Piroska is pont volt mellette.
1: Nem volt odaírva, hogy Bánfalvi Ágnes.
2: Nem volt, és az az érdekes, most sincs, és az az érdekes, hogy én nem tudtam, hogy miért tormáznak, meg Piroska. Hát emiatt, mert nem tudták, hogy ki az, aki. Tehát nekem most kezdték el megtanulni a nevem, hogy Bánfalvi, mert hát amikor fiatal voltam, akkor tudták a nevem, mert nagyon sok mindenben játszottam. És akkor ez úgy kimaradt is. Hát, de hogy milyen érdekes, hogy például ugye hát én 10-12 évig nem voltam itthon, és jöttem haza, hát akkor bár jó 10 éve nem voltam, és a Vazarelli Múzeumban voltam, és ott volt egy férfi, aki elkezdett hozzám beszélni, hogy most nem tudja, hogy most miben játszom, mi lesz az új darab a Víg Színházban, hogy amiben én játszom. Mondtam, hogy úristen, ez az ember hol él? Vagy hol miért kérdezi ezt tőlem? És nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy így ismer meg egyáltalán. Hát innen az Abigail miatt, tehát mi vagy minden évben vetít, így maradtam fenn. Tehát nagyon sokszor egy színész, ha is 10 évig, azért elfelejtik.
1: Te diszidáltál, és ezért törölték ki a neved a stáblistáról.
2: Igen, valószínű, igen. Hát annak tekintették, hát most ez a kicsebb neve, ugyan hosszabbítgattam, mert ugye Párizsban a Jean-Luc Godardnál forgattam, vagy 8-9 hónapot, tehát ott hivatalosan kikérővel voltam, meg minden, meg nagyon rendes volt a föld, ott ő voltam a filmnek a igazgatója, és ilyen fizetés nélkül, vagy nem tudom, mi voltam, és akkor írtam neki, hogy most már tényleg valakinek a helyem azért mégis illene, hogy ugye nem kaptam fizetést, meg ilyesmi, de hogy mégsem vegyem el a státusz mástól, és akkor mondtam, hogy na most már nyugodtan írjanak ki, vagy nem tudom, mert akkor már tudtam, hogy
1: tehát akkor a Mafilm társulatában voltál
2: akkor
1: tag?
2: Akkor már ott voltam, aha, igen.
1: És akkor ezt így le kellett levelezni, hogy te tudtad, hogy
2: nem kellett, de én úgy gondoltam, hogy ez aha, így korrekt, hogy nem fogok másokat becsapni, hogy...
1: Mert ugye te akkori férjed zenész volt, és... Tehát ő mindenképpen ment volna, és te mentél vele? Vagy hogy volt ez az
2: egész?
1: Hát
2: én akartam menni.
1: Te akartál menni.
2: Én, de nagyon.
1: És ő akart veled menni ezek szerint.
2: Hát már nem volt más lehetősége. Vagy. Beadtam,
1: igen, csak nekik is
2: beadtam az ultimátumot, aha, hogy vagy most, vagy soha. Hát 27 éves voltam. Azt mondtam, ha most nem, akkor mikor. Tehát én mentem volna szívesen hivatalosan bárhova. Én mondtam, én Észtországban volt egy fantasztikus rendezőnő, aki ez verset írta, mert olyan gyönyörű ember tragédiáját rendezett. Én oda is elmentem. Én bárhova. Hollandiában például volt, hogy lehetett pályázni ilyen ösztöndíjra, én arra is szívesen mentem volna. Tehát én még szerettem volna tanulni.
1: Hát igen, csak az a világ az kicsit zárva volt. Tehát hát, Észtország akkor még nem is volt, hanem a Szovjetunió része
2: hát
1: volt.
2: Hát igen,
1: ugye?
2: Csak hogy tehát, hogy én nem bántam volna. Az a probléma, épp mostanában beszéltünk, hogy a kollégákkal, hogy például más országokban van úgy, hogy nem is vesznek föl lengyeleknél például 23 év alatt, mert miről tud beszélni valaki, ha semmit nem látott. Tehát az iskolapadból kikerülni érettségivel, mit tud az ember még akkor? Tehát, hogy az élmények, meg a világ, meg stb. Tehát főleg nekünk meg olyan kis zárt kis életünk volt. Hát azért nyilván New Yorkban más 20 évesnek lenni, mondjuk egy Madonnának, mire oda jut, hogy McDonald's-tól kezdve videó dolgozott.
1: Igen, közben az érdekes, hogy téged itthon foglalkoztattak, tehát hogy már az Abigail előtt is, igen, tehát voltak lehetőségei, de ezek, igen, szerint te sokkal inkább többre tartottad magad annál, mint amit a magyar lehetőségek adtak.
2: Hát ez volt a plafon, ezt a Gera Zoli mondta, ott a filmgyárban voltunk a tagok, gyerekek, tessék tudomásul venni, ez a plafon, kész, pont. Aha. És akkor igen, ez, hogy plafon, hát nem is értettem semmit, hát mondtam, hogy és nem a nagy képűség, vagy mert én mindent elértem. Én úgy érzem, hogy amit tudtam a képességeim szerint, én elértem. Tehát én megcsináltam, és hát nem tudom, szerettem volna még futni előtte. De jó tettem, mert azért a Párizsban, ott a Jean-Luc Godardnál nem volt rossz dolgom. Na. Tehát akkor soha nem lettem volna benne, ha ez nincs.
1: De aztán mégsem Párizs volt, ahol
2: igen,
1: te letelepedtél.
2: Igen, pedig felajánlották. Aha. Most éppen volt a férjem, hogy te figyelj, mostanában gondolkodom, mert néztük a francia színészeket, tudod, mostanában vannak ilyen összevágások a színészekről, hogy 60-as években mi volt, hogy volt Párizsban, és mondom, hát tulajdonképpen egy kicsit várattam volna, igaza volt a Godardnak, mert a Godard mondta, hogy maradjak itt, mert én bennem van a sztár quality, hogy miért nem maradok ott, miért kell nekem? És hát hülye voltam, mert maradhattam volna egy-két év. Na most akkor mi van? Utána mentem volna New Yorkba. De hát most már mindegy.
1: De akkor vágytál New Yorkba, vagy onnan is volt ajánlat?
2: Nekem ez volt, igen, ez volt. Én,
1: és miért
2: én
1: New York, miért nem akkor Los Angeles vagy Hollywood?
2: Hát igen, meg mondták is nekem idősebb, hozzáértő kedves emberek, ők már amerikaiak, hogy hát New York az egy dzsungel, miért kell nekem oda menni? Hát mondom, mert nem tudom, nekem az van, nekem nem tudom. És akkor hát így, de ott is jól jártam, mert végül is az egyetemre ösztöndíjat kaptam, és jártam. És filmrendező szakra, szóval azért nem volt mindegy angol szakra, tehát mindig volt valami dolgom.
1: De te a nyelvet azt már itthon megtanultad?
2: Nem tanultam, hanem az volt, hogy úgy gondoltam, ezért mentem az angol szakra, hogy minél jobban tudjak. Tehát én úgy gondoltam, hogy én most a színészetet félreteszem, mert hogy várom el, hogy a saját anyanyelvemet tanultam 4-5 évig, akkor miért képzelem azt, hogy Amerikában nem kell tudni angolul. És hát emiatt gondoltam meg, engem nagyon érdekelt a rendezés is, és hát így.
1: Itt most tartunk egy kis szünetet, de pont ugyaninnen folytatjuk. Jó beszélgetés, Bánfalvi Ágnes a vendég, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bánfalvi Ágnessel beszélgetünk, ez egy olyan érdekes történet. Annál is inkább, mert az én apámnak van kettő testvére, most már sajnos az egyik nem él. Az egyik elvett egy német nőt, és így költözött ki Németországba, a másik viszont diszidált Németországba, és én mindig csodálattal gondoltam rájuk, hogy ők ilyen bátrak voltak, hogy beleindultak a nagyvilágba. De mondjuk gyerekként azt én nem érzékeltem, hogy ezért édesapámikat mennyire hurcolták meg, vagy valami. Hogy neked volt ilyen? Tehát, hogy eljutottak hozzá hírek, hogy azért merte mentél itthon a szeretteidet, hogy kezelik?
2: Hát nem, mert más pályán voltak, tehát hogy mondjam, orvos, nővérem, aha, sógorom, másik nővérem kozmetikus, tehát őket nem, így nem érintette.
1: Aha. Tehát akkor ez...
2: Apukám nyugdíjas volt már, tehát aha, most mit tudtak volna bármit is kezdeni.
1: Tehát akkor ez nem okozott neked semmiféle lelkismeret, furdalást, tudtak
2: hát
1: csinálni?
2: Hát megmondom őszintén, egy dolog működik, hogy az ember nem gondolkodik. Tehát hogyha elkezdesz gondolkodni, akkor vége. Tehát mindig csak előre, és tehát ez nekem ez volt a túlélésem. Tehát az volt a túlélés, hogy itt vagyok előre, ebben, amiben vagyok. Tehát egyrészt ugye hát egy másik világ, azt azért meg kell ismerni, azért az nem olyan egyszerű. Hát akkoriban, most én úgy utálok ilyenekről beszélni, hogy akkor mi volt, meg ekkor mi volt, de tényleg, hát akkor még az volt, hogy nem volt ilyen, hogy víza a kártya, vagy nem volt olyan, hogy itt tárcsás telefon volt, tehát nyomkodni kellett a telefont, meg hát nem is tudom meg, hogy mi egymás, úgyhogy...
1: Hát a kapcsolattartás jóval nehezebb volt.
2: Hát mindent meg kell mindent meg kellett tanulni, egy egész más világ, és akkoriban azért Amerika tényleg vagy 20 évvel előrébb volt a világgal. Már így akárhonnan nézzük. Jó, most vagy képűen hangzik, de valóban előrébb volt sok mindenben. Rettentően, és hát egy nagy ország, megvannak a játékszabályok, amiket meg kell tanulni, nem ők fognak én hozzám igazodni. Én imádtam az egyetemen lenni, mert ott mindent megtanultam, amit lehetett, hogy kell élni, hát különösen New Yorkban, szóval azért ott külön rendszabályok vannak, hogy az ember hogy él, hogy van.
1: De hol éltél? Csak kíváncsi vagyok, hogy...
2: Először Brooklynban.
1: Aha. De egy saját lakás, albérlet, vagy...
2: Hát ott nincsen, ott nincsen saját lakás, nagyon kevés embernek van saját lakása, ha van, akkor háza. De általában, én csodálkoztam is, amikor Beverly-ben laktam, ott volt egy idős hölgy, és már kérdezte valahogy, és még nem is mondom, így élte le az életét, hogy hát közben tehetős volt, nem volt szegény lány. Tehát,
1: De lehet, hogy pont azért, mert nem volt semmi, amire költeni kellett.
2: Tehát, hogy mondjam,
1: volna.
2: Amerikában, igen. De azt hiszem, hogy talán Nyugat-Európában, én nem tudom, mert annyit nem éltem ott, hogy ezt így láttam volna, de Amerikában ez egy természetes dolog, hogy te bérelsz. Tehát ez emberek így élnek. Hát nehéz igen, megszokni, nehéz
1: azt
2: megszokni.
1: Azt mondják, hogy az amerikaiak fel vannak arra készülve, hogy ha kell, akkor államokat költöznek arrébb, és akkor persze, nem kell eladni az ingatlant, hanem akkor csak máshol bérelnek.
2: Így van, így van. Tehát sokkal könnyebben mozognak. Tehát sokkal nagyobb a mozgástér. Ha valami nem tetszik, kapja magát, megy. Nem, igen, tehát...
1: Azt meséld arra, amikor beültél az egyetemre, és tanultál, és rendezést tanultál, akkor abszolút nem is játszottál, nem hiányzott a színészet? Hát addig az volt az életed.
2: Hát igen, de én amikor innen elmentem, akkor is azt úgy éreztem, hogy nekem vége, és akkor jött a Jean-Luc Godard, hát szóval ilyet, és a másik, hogy akkor lett Oscar-díjas a Mephisto, amiben nekem nagyon szép szerepem volt. Nagyon szép szerepem volt, és hát én a Szabó Istvánnak ezért nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen csodálatos szerepet adott rám. És
1: hát ez, hogy ki megnyitotta volna a kapukat előtted, nem?
2: Hát azért a Godárnál is csak számított, hogy azért benne volt. Hát amikor ki volt írva, hogy Oscar díjas, a Mephisto, meg mert pont akkor voltam ott Párizsban. Tehát ez érdekes volt. Tehát nekem úgy nagyon magyarázkodni nem kellett, az utcáról jöttem, színész vagyok, stb. De én azt ott letettem. Tehát én azt mondtam, hogy hát én nem tudok úgy rendesen beszélni, akkor mit akar, de nem is bántam, ez egy elhatározás volt, hogy én most addig, amíg rendesen tanulok angol, meg nekem ez a rendezés, ez tetszik, hát ez egy naponta 9-től 4-ig volt az angol, utána átmentem a rendezőszakra 5-re, és 5-től 10-ig azt nyomtam. Tehát ez minden nap így volt, és nagyon szerettem.
1: De elég hamar aztán volt lehetőséged is
2: rendezni. Volt, mert az volt a problémám, hogy annyira büszke voltam, meg boldog voltam, mert ugye mindnyájan segítettünk a másiknak a létrehozni a vizsgafilmjét, és ebben a vizsgafilmekben komoly emberek is játszottak, ám a De Vito az egyik, ezek ilyen félórás filmek, a másikban a Whoopi Goldberg, szóval úgy, ahogy mi itthon is elvállaljuk, igen, a fiatal rendezőknek, ott is ugyanez van. És akkor az történt, hogy mentünk, és én egymásnak segítettük, mikrofon, stb. És a legbüszkébb arra voltam a legbüszkébb, hogy egy lakásban forgattunk, és bementem egy ilyen kis gardóba, és nem tudták befűzni a fiúk a filmet, ami, hát akkor még így volt, hogy ilyen dobozba volt a film, és be kellett fűzni meg a kamerába, és én olyan büszke voltam, hogy én ezt befűztem, azt mondtam, hát én mostantól kezdve olyan profi vagyok, hogy az mert nem tudom, volt türelmem, vagy nem tudom, pedig nem mindig van ilyesmi az érzékem, de ezt sikerült. És akkor így jöttünk, mentünk, az egyszer csak ugye megtudták, hogy én színész vagyok. És elkezdtek hívogatni a vizsgafilmekbe. Aztán már agyvérzést kaptam, az összes vizsgafilmbe benne voltam, ezt játszottam, azt játszottam, minden voltam, és ez a UCL-én ugyanígy volt. Tehát ugyanígy volt, úgyhogy nagyon érdekes volt, tehát nem tudtam megkerülni. És amikor meg lementem Los Angelesbe, akkor meg szintén megint nagyon nagy mázlim volt, mert egy ügynökség keresett meg engem. Aha. Ami azért volt érdekes.
1: De mint színész vagy, mint rendező?
2: Mint színész, és tehát hiába akartam bármi más, mindig ez volt, mindig a színészet húzott, és egész életemben, tehát amikor kérdezik, hogy színházi színész, filmszínész, ilyen nincs színész van, kész, pont, tehát mindent kell tudni, nézzük meg, a hollywoodi színészek is egyszer csak táncolnak, énekelnek, és a kutya nem tudja róluk, Shakespeare-t játszanak, úgyhogy de a Kevin Kleinről senki nem tudja, hogy nincs olyan Shakespeare, amit nem játszott el színpadon. Tehát
1: hát igen, csak ritkábban látjuk őt színpadon.
2: Így van, a Jude Law miért játszik Hamletet Londonban, szóval érted, ha annyira nem tudja. Na mindegy, a lényeg az, hogy és valahogy ez a film mindig jó volt hozzám.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk Bánfalvi Ágnessel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Holnaptól az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom, turista utakat is boríthat azbesztel szennyezett kőzúzalék. A kánikula kitart, esni nem nagyon fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
4: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Külszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
3: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Holnap is marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Estni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Bánfalvi Ágnes a mai vendégem, aki legnagyobb hazai sikerei idején költözött külföldre, de hát egy jó ideje már itthon van, és a saját stúdiójában oktatja a mesterséget. Mindjárt folytatjuk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bánfalvi Ágnessel beszélgetünk New York után, tehát Los Angeles. Mikor érezted azt, hogy neked abból ott elég? Mert egy idő után hazajöttél.
2: Hát hazajöttem, de igazság szerint az azért volt érdekes, egyrészt mert a magánéletem is megváltozott, másrészt pedig jöttem és állandóan kaptam feladatokat. Nem akartam. Én megmondom őszintén, hívott a Márton Andris, több mint egy éven betellett, az anyukám irogatott, hívogatott, hogy a Márton Andris, és hogy Ági, ezt nem, meg izé, meg nem tudom mi, és mondtam, hogy nem akarom, mások is hívtak. Elég sokan
1: hívtak. De feladatokra? Tehát, hogy...
2: Komoly szerepekre, igen. Színházba, meg mi egymás, filmre.
1: De te akkor vártak. Már szabadon járkálhattál?
2: Persze, sőt, ugye, hát onnan is tudták, mert volt két film, amit itt Európában forgattunk. Az egyiket Ausztriában, a másikat Ausztriában, és itt. Aha. Egy hegymászós filmet a stúdióban. Itt forgattuk egy ilyen hóhavak, mi egymás az Alpokba vettük fel, és itt a stúdióban volt a akármi, és akkor így találkozgattunk a Sándor Palival, nem tudom, kérdezték, a Pali mondta a legédesebb rám, mert kérdezték, hogy na milyen, és a Bánfalvi milyen, megváltozott? Azt mondja, nem, előnyére nem változott semmit.
1: Ez a jó duma.
2: Úgyhogy ez volt a lényege.
1: Bocsánat, egy zárójeles kérdés. Közben te amerikai állampolgár lettél?
2: Igen.
1: De
2: igen.
1: Megtarthattad a magyart?
2: Persze, hát kettős állampolgár vagyok, hogyne.
1: Oké, zárójelbe zárva.
2: Igen, és akkor az volt a nagyon aranyos, hogy na akkor egy év után az történt, hogy a Márton Andris kitartott, és akkor alakult meg a Merlin Színház.
1: Igen.
2: És ez egy angol fiatalember volt a producer, és ő akarta meg is csinálta a Molnár Ferenc játék a kastélyban, ez angolul. És az Andris rendezte. És én lettem a női főszereplő, és a...
1: De ehhez haza kellett költöznöd?
2: Nem kellett, egy nyár volt.
1: Ja,
2: ez nyáron volt. Aha. És lényeg az, hogy 44 előadás volt lekötve, hatalmas sajtótájékoztató, stb. És akkor mondta az MGP, mert őt küldték ki Londonba, azt mondta, hoztam neked ilyen magas színészeket, hogy nem kell rogyantanod. És valóban így volt, na, fantasztikus angol, idősebb színész, kettő ugye, akkor egy viszonylag fiatalabb, tehát 4-5 színészt hozott.
1: De azért kellett hozni direkt
2: hogy angol
1: máson?
2: Nyelven. Akkor még nem volt így, aha, hogy magyarok játszottak.
1: Ja, azt hittem, a magasság miatt kellett.
2: Nem, ez csak vicc volt. De azért kellett, mert hogy angol nyelvű. De most azt találta ki a producer, így nagyon okosan találta ki, hogy annyi turista van meg minden, és nincs sok olyan program nyáron, színház egyáltalán nincs. Akkor nem volt.
1: Igen.
2: És akkor ugye a Merlinben ott játszunk 44 előadást egy nyáron, két hónap alatt. Tehát azért az nem kevés. És akkor ez mind ugye angolul volt, és akkor a sajtót elkezdte, utána voltam az Andris, csak már van is, csak valami. Te figyelj, én nem vagyok biztos, hogy én ezt akarom, de Isten bizony, mondom, hát legalább kettőz le, vagy valami. Azt mondja, nem Ági, nem kettőzünk, nincs semmi, ezt neked kell csinálni, kell a neved a műsorfüzetbe. És akkor ez vicces volt, mert hogy kinti dolgaim is voltak. És ő ezt tudta, tehát volt mit beírni, idézőjelben mondom, nem nagy képüsködve, de ez tényleg így történt. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor ezt megcsináltuk 44 alkalom, itt mondok egy érdekeset, hogy ő meghívta az Elia Kazánt, például az is, ő is látta, és egyszer csak este, mikor vége volt az előadásnak, akkor benn voltam az öltözőben, és akkor lezuhanyoztam, mert ugye elég kemény kis előadás volt, mindegy, a lényeg az, hogy benn voltam a zuhanyban, és szaladt az öltöztető, és mondta, hogy Ági, siess már, mert itt a Yoko Ono vár rád. Mondtam, persze. Na, igen, és még mi van? És akkor zuhagyoztam tovább, lezuhagyoztam, vizet, fölöltöztem, azt megyek. Meg még egyszer jött, hogy te, Ági, tényleg siess már, szerencsétlen, itt áll a folyosón. Téged vár. Hát mondom, jó. Kimentem, és tényleg ott vártam, jó, korról, én nem akartam elhinni, és oda jött.

0: Nand is kiment Los Angelesbe nagykövetnek, én meg itt maradtam. Én mondtam, hogy kösz, Andris, jó csere ez volt. Úgyhogy ez volt a sztori vége.
1: De akkor, te tényleg akkor döntöttél úgy, hogy akkor hazaköltözöl, akkor
0: hát
1: itt maradsz?
0: Hát már akkor, igen, akkor már a magánéletem már kialakult, az én kis magánéletem, és a másik pedig az volt nagyon érdekes, hogy akkor kezdtek el jönni amerikai filmek ide. Uh-huh. És rengeteg amerikai film jött, és jobbnál jobb szerepek, és hát nem mindenki beszélt jól angolul, meg nem mindenki szerette a próbafelvételt, mert ez ciki, mert ez milyen, meg egyáltalán...
1: Te megtudtad, hogy ez hogy működik? Ha, jól beszélted a nyelvet?
0: Volna, mindent tudtam, és hát a sorozatba kaptam a jobbnál jobb szerepek, de nem viccelek tényleg, és az volt az érdekes, hogy az egyik filmben mentem Los Angelesbe a bemutatóra, és utána volt egy ilyen parti, és nagyon helyes fiatal színészek ott a medence körül, és mindenki mondta, hogy ki mit csinált az idén, és akkor föl kellett sorolni mit, és én is felsoroltam, azt mondták, anyám, hát te dolgozol, mondták a fiatalok, úgyhogy, és ez valóban így volt, és utána jöttek a magyar dolgok is, és akkor valahogy így itt ragadtam, és aztán lett a kicsi gyerekem, és én rettentően boldog voltam tőle.
1: És ő már itthon született akkor ezek
0: itthon
1: szerint.
0: Igen, igen.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk Bánfalvi Ágnes a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bánfalvi Ágnessel beszélgetünk. Ez a 90-es évek eleje, közepe, amikor te már hazatelepülsz tulajdonképpen.
2: Olyan eleje, közepe, igen.
1: Egyből beindul a színi stúdiód? Tehát egyből úgy döntöttél, hogy tanítasz?
2: Szó nem volt róla. Nem.
1: Akkor az honnan jött annak az ötlete?
2: Hát, az is, hogy jött, hát mindenhogy jött. Mindig mondom, hogy az nem olyan, hogy én leültem, és ezt így megterveztem. Nekem például most, hogy 3 éves iskolám, tehát nem terveztem én ilyet. Az volt, hogy érdekes módon, tehát nagyon-nagyon sokáig ezek az amerikai, meg angol filmek, és mi egymás, és akkor ugye már akkor voltak így magyar filmek is, de nem akartam színházazni, valamiért nagyon nem akartam.
1: De miért?
2: Nem tudom, és a Vándor Évi, aki a barátnőmnek tartom, meg ő is engem, azt mondta, hogy Ági, ne hülyéskedj, te meg nem a színház, nem értelek. És valahogy nem tudom. És lényeg az, hogy egy angol improvizációs színházba kerültem be, ami azt jelenti, hogy 3 férfi, egy ausztrál, egy amerikai és egy angol színész. Az angol színész volt a vezető, és én negyediknek kerestek valakit, és ki ajánlott engem, mint kiderült, később Molnár Piroska mondta, hogy miért nem a Bánfalvi Ágit hívjátok. Úgyhogy így.
1: De ez is itt Magyarországon, Budapesten működő.
2: Igen, és akkor ez 3 évig volt ez az angol improvizációs színház, ez nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt, ezek a dilis angolok a könyvből tanulják a szakmát, ami meg gyakorlatok, meg minden más, őrület volt már a másik két fiú, ugye egy amerikai, meg egy ausztrál, hogy na jó, most már ne szórakozunk, tényleg, de nem létezik, hogy 4 napot, 4x4 órákat próbálunk egy órás előadásra. De hát meg is tanultuk, hogy mi van mögötte, tehát, hogy nagyon érdekes volt, nagyon sokat tanultam, és nagyon jó volt. Egy nagyon érdekes feladat, egyébként magyarul megcsinálták utána Beugró címmel.
1: Ezt akartam mondani, hogy nekem olyan, mintha Beugró lenne.
2: Ez volt az eredeti.
1: Aha, ez volt
2: és utána
1: az alapötlet.
2: Úgyhogy ennyi volt, és az történt, hogy egy nagyon kedves barátom keresett ilyen angol nyelvű színészetre, vagy nem tudom, ilyesmire lehetőséget, de azt mondta, hogy úgy szeretne menni, de az a telefonszám, amit megadtak, vagy magyarul beszélnek, vagy nem veszik fel, hogy segítenék-e neki. Na jó, akkor én fölhívtam a telefonszámot. Az egész életem, ami angollal kapcsolatos, Amerika, bármi, az mind így volt. Tehát fölhívok egy telefonszámot, és akkor mondom, hogy igen, van egy nagyon kedves barátom, aki angol nyelvű, ugye, és szeretne érdeklődni, egy ilyen színjátszás, meg minden.
1: Tehát szóval, ő igen, azt tanulná ezek szerint, ugye?
2: Hát ez egy színjátszó kör, vagy csapat, vagy nem tudom, mi volt a neve ennek, mindegy. A lényeg az, hogy ezt a pasit csinálta. És akkor mondta, hogy igen, és azt mondja, hogy mondom, jó, akkor mondom neki, hogy mikor, hova menjen, stb. És azt mondja, hogy és én nem megyek. Mondom, nem megyek, köszönöm szépen, én nem érdeklődöm. De hogy én miért nem megyek? Hogy én miért nem érdeklődök? Egy óráig elkezdett nekem erről beszélni, már úgy fölhúzott, és mondtam neki, azért, drágám, mert nekem erről papírom van. Úgyhogy hagyjam békén.
1: Ja, hogy ő nem tudta, hogy te ki vagy.
2: Hát honnan tudta volna, én egy nem mondtam, hogy tudom én, tehát nem erről volt szó, hanem hogy segítek valakinek. És akkor mondtam a nevem, meg kérdezte, hogy miért ki vagyok, és mondtam azt, hogy jaj, drága művésznő, meginna velem egy teját, mert hogy beszéljünk meg minden. Hát kiderült, hogy neki van egy ilyen csoportja, és nagyon jót talált ki, hogy tanulni és játszani, tehát learn and play, és New Yorkban koreográfus különben, de hazajött, meg itthon van, meg nem tudom, és kitalált ezt a kis csapatot, összejött 14-16 ember, és hogy szombat-vasárnap ezt csinálja, a menyasszonya csinálja a mozgást, és ő pedig ugye ami egyebet tud, ő szervezi, és mindig hívtak valakit, aki a színházi részét viszi. Csak az történt, hogy a pénzt mindig elvitték, és mindig ott hagyták. És akkor ő így maradt, és azt mondja, már vagy 4-5 embert kipróbált, ilyen nevűek, olyan nevűek, és most megint itt van, és nincs, aki tartsa ezt, hogy én nem csinálnám-e.
1: Tehát hát, magát a mesterséget, a színész mesterséget,
2: igen,
1: hogy valakinek...
2: Igen, tartani ilyen kurzusszerű, valami szombat, vasárnap. Hát mondom... nagyon nehezen, mindegy, vannak dolgok, hogy nehezen megyek bele, de lényeg az, mondtam, hogy megnézem. Megnéztem. Hát annyira aranyosak voltak, különböző korúak, volt magyar, aki fantasztikusan beszélt angolul, volt holland, aki szintén, tehát egy ilyen vegyes csapat, és imádták az egészet. Hát én csináltam, amit gondoltam, vagy amit tudtam, akkor már ezzel az angol impróval a gyakorlatokkal már sok volt pluszba, tehát a színészeten kívül plusz-plusz dolgokat is tudtam, tehát nem csak a színészet. És akkor ez így elment, és akkor úgy ott maradtunk, és aztán mondta a vezető, hogy hát Ági, az a baj, hogy nem tudom tovább csinálni, mert ezekem nem éri meg. Mire kifizettem a termet, mire kifizetlek téged, meg mire kifizettem a nem tudom mit, akkor ez az egész nekem nem éri meg. És akkor, hogy akkor becsuk, és megy vissza New Yorkba. Mondtam, hát jó, most mit mondjak. Nem ez voltak baj, hanem hogy a gyerekek, meg hát nem olyan gyerekek, tehát mondom, hát 16 volt, igen, a legfiatalabb. Hát, hogy ők engem akarnak. Mondom, én nagyon örülök, hogy akarnak, de én nem tudom, mit akarnak. Tehát én nem tudom. De hogy beszéljük meg, hogy ez nagyon folyó. Hogy én, amit csináltam, most csináljam tovább. Na jó, volt közgyűlés, összeülés, egy akkora garzon lakásban, hogy az ágy fért be csak, és hogy ott csináljuk. Hát mondom, gyerekek, hát ez nagyon jó így, de hát hol csináljuk? Na, neki van albérlete, és az egyik szoba üres. Akkor oda elmentünk. Hát én nem hittem már, elmondom, hát ez nem hiszem el, hogy ez így van. És lényeg az, hogy valahogy úgy alakult, hogy benn voltam a szakszervezetben, és akkor még ott volt a városmajor, igen.
1: Város,
2: és mondták,
1: fasor,
2: hogy
1: igen.
2: Ott van az a helység, az hozzájuk tartozik, és az lehet használni, azt ki lehet venni, stb. Na, így kezdődött. És akkor szombat, vasárnap csináltam, akkor maradtak, akkor, hát szóval, na mindegy, tehát az egész így indult.
1: Tehát ebből indult el, és aztán végül ez egy hivatalos képző stúdió lett, ahol,
2: így van. Ami
1: milyen papírt ad tulajdonképpen?
2: Hát tulajdonképpen, ez régen OK-i is volt, de az most már megszűnt, ez szakképesítés, ez rendes színész képzés. Tehát 2+1 éves, 2 év után színész 2, és a harmadik év után színész 1, amit elnyernek.
1: Az mi a színész 2, színész 1 a laikusoknak?
2: Hát annyi, hogy a színész 2 az még ilyen gyakorlatszerű, de a színész 1 az már rendes hivatásos okmány. Aha. Például van, aki dráma csoportot vezet vele, van, aki balettiskolát nyitott ezzel a végzettséggel, akkor van, aki színigazgató, van, aki színházi társulatot létesített, vannak növendékeim, akik tovább mennek az egyetemre, a színművészetire, tehát bármit, egyébként külföldön is elfogadják, ami azért érdekes, mert külföldön általában 3 évesek a képzések, mert vannak különböző szakmák, nem akarok okoskodni, de különböző szakmák, amik például a jogász, meg a közgazdász az 2 év alatt fordul át, a színész 3 év. És ez annyira igaz, hogy volt a hétvégi kurzusom, és abból maradtak, és mondták, hogy miért nincs 3 éves. Hát mondom, mit csináljuk 3 éves? Jó, akkor lett 3 éves, így lett. Mert ott
1: de
2: maradtak.
1: Aztán közben szereztél magad mellé további oktatókat, tehát nyilván
2: hát már közben is kellett, mert már egyedül nem bírtam. Pénteken volt angol nyelvű, szombat, vasárnap magyar angolul, ugye? Tehát elég, tehát mindenki maradt, és ki kellett találni, hogy akkor hogy legyen tovább. Így lett az egész, tehát így épült fel, de mondom, hogy a 3 éves onnan tudom, hogy mennyire igaz, hogy volt, aki a hétvégében volt egy évig, és akkor második, és akkor jött a képzésre, és a második év után mondta, hogy tanárnő, most értjük már, hogy miről tetszett beszélni akkoriban. Mondom, miért pont most érik? Hát ugye egy évig voltak ott a hétvégén, és utána volt. Tehát a 3 év, egy színész vagy a 3 év, míg átfordul, hogy egyáltalán érti, miről van szó.
1: Na. Jó. Ha valaki úgy érzi, hogy hogy akkor ezt, ennek a részese szeretne lenni, hogy ő is tanulná a színészmesterséget tőletek, vagy nálatok. Mi a teendője?
2: Hát ugye 2+1 éves, ahogy mondtam, a képzés, ez rendes hivatásos képzés, és amire büszke vagyok, hogy nálunk olyan tanárok tanítanak, akik valóban színészek és rendezők. Tehát mi nem csak arról beszélünk, hogy 1000 éve mit csináltunk valahol, vagy nem úgy, hogy életünkben színpadot nem láttunk, hanem mi mai nap benne vagyunk, ami azt jelenti, hogy a napra kész információkat tudjuk. Tehát tudjuk, hogy minek kell megfelelni. Ezen kívül dolgozunk, tudjuk őket ajánlani. A mi stúdiónkban is játszanak, például főszerepet játszik Pásztor Virág, a Gina, az Abigailben, de a többi szerepekben is játszanak. Van, aki megtartottunk tanítani, mert annyira ügyesen kezelte a többieket, rettető cuki volt. 3 évig összefogott mindenkit, és mondtuk, na ez kell, úgyhogy csinálja csak tovább is ezt, ha ilyen jó hatással van a többiekre. Úgyhogy tehát hát semmi, jelentkezni kell. Bánfalvi Ági színész képző szakgimnázium, ami azért furcsa, mert azt hiszik, hogy ez 14-18, nem, ez 18 éves kortól van érettségivel, és felnőtt képzés, tehát mindenféle olyan, tehát hogy hivatalos az egész képzés is, és amit adunk végzést, az is hivatalos, úgyhogy a szakmában segítünk elhelyezkedni, nyilván annak, aki ezt nagyon komolyan veszi, mert ez fontos, úgyhogy
1: és akkor a jelentkezés az online, ugye?
2: Igen, igen. Hát főleg az én e-mail címem van, ez bánfalviagnes@gmail.com, és telefonom is van, ez mind rajta van.
1: De ott van a honlapodon minden információ.
2: Van a honlapon, és mondom, hogy a gimnázium ne téveszel meg senkit, mert ez felnőtt képzés, tehát nappali.
1: Ettől függetlenül ugyanúgy most kell jelentkezni.
2: Most, tehát, igen, most folynak éppen a jelentkezések, úgyhogy most még vagyunk. Úgyhogy
1: hány fővel működik? Tehát hány növendéket bír el?
2: Hát 3 osztályunk van, ezért vagyunk ilyen nagyon lelkesek és jókedvűek, mert mi nem ilyen futószalag vagyunk, hanem tényleg egyénenként vagyunk együtt, és mindig mondom, hogy nekünk jókedvünk van minden egyes, mi egymás nélkül is, úgyhogy összetartó rendes jó gárda, és az az érdekes, hogy a 3., 1. ugyanúgy együtt vannak, tehát olyan kis közösség vagyunk.
1: És hány fős egy osztály? Már mondtad, hogy 3 osztály van.
2: Hát van, ahol 21, 20, és van egy 24. Ami nekem igazolás, hogy bármit lehet bárkinek mondani erre, arra, amarra, a lényeg az, hogy a lemorzsolódás elég kevés. Azért az nem mindegy, hogy a 3. körülbelül annyian vannak.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Bánfalvi Ágnes a vendég itt a Retro Rádión, az a Bánzi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bánfahogy Ágnessel beszélgetünk. Azt mondja nekem, szóljunk, ha vége. Hát én örömmel hallgatlak. Tehát, hogy ja. Ezek olyan történetek, amik... Bár azt mondod, hogy sokszor ilyen véletlenül történnek dolgok, de nem tudom, te hiszel-e a véletlenekben. Tehát, hogy hát, mindennek megvan az alapja, tehát minden évnek dolgozik hát az emberben.
2: Az akarat, az biztos, hogy kell, hogy az emberben meglegyen. Tehát kell valami, ami nagyon érdekes volt, mert a gyerekek, nem tudom, hogy hívjam másképp a növendékeket, tehát a lényeg az, hogy megvették nekem ezt a vonzás könyvet, hogy a vonzás ereje. Tanárnő, ez az, amiről tetszik nekünk mindig beszélni. Tehát azért vették meg, mert hogy való igaz, tehát ha az embernek van valami elképzelése, az szerintem fontos. Tehát én például ezt onnan tudom, hogy amikor 15 éves koromban a Víg Színházban voltam, és a Kakasülön ültem, és hirtelen a Rezed Akádnak, Krúdinak a darabját láttam, a Tahitót Lászlóval és a Halász Judittal, frenetikusak voltak benne, és ott ültem fönn, és azt mondtam, édes Istenem, majd egyszer én is ott fogok lenni az önös színpadon, majd egyszer én is ott leszek.
1: És így is lett.
2: És így is lett, és abban a darabban lett az egyik legnagyobb sikerem, ami ennek a folytatása volt a Rezed Akázmér, amiben már a Darvas, meg hát 5 millió fantasztikus szériesztő, Rutkai tábori darab, mindenki, aki élt és mozgott a Vixelbe, benne volt, és volt benne egy monológom, amit mindig fölmondtam oda a Kakasülőre, mert ugye én ott ültem, és mindig tapsot kaptam utána. Hát szóval erre gondolok úgy, hogy vizualizálsz, vagy elképzelsz, vagy nem tudom. Jó, hát ez most sok volt az út, hosszú volt az út odáig, de végül is megtörtént.
1: Annyi minden történt veled, és annyi változás volt az életedben, hogy ilyenkor felmerül bennem, hogy van-e valami, amit bánsz, hogy véget ért? Tehát, hogy abban még lehetett volna több. Mert valahol egyszer nyilatkoztad talán, hogy lett volna lehetőséged még itthon, mielőtt elmentél volna a lemezt készíteni.
2: Igen, az
1: éneklés.
2: Igen.
1: De hát ugye akkor meg nem történt volna meg az, ami megtörtént.
2: Igen, tehát, ugye... az azért is bánom, mert még Párizsban is felhívott a Gábor Pali, a Gábor Pál filmrendező, hogy Ági, neked milyen jó hangod van. Nem is tudtam. Tehát, hogy akkor kezdett úgy kialakulni, hogy nekem jó hangom, hát most jó hangom van, jó, hát most jó hangom van, tehát de lényeg az, hogy azért voltam butus, mert egy egész lemezt ajánlottak fel. És
1: arra emlékszel, hogy arra miért mondtál nemet?
2: Mert én úgy gondoltam, hogy ha az Almási Évának van lemez, akkor én hogy jövök, hogy én nekem önállóan egyedül van egy lemezem. Én ilyen hülye voltam.
1: Hát ha felajánlják,
2: úgy,
1: igen.
2: Hát úgy hogy az Évát nagyon szeretem. Szerintem ő is szeret engem, mert mindig figyelte az én életemet, vagy a munkámat. És én valahogy ezt éreztem, de nem tudom miért. Nem tudom. Tehát, hogy nem valahogy... Hát ennyi, hogy túl... És ez nem önbizalom hiány. Aha. Hát hiszen Lukassa hallgatták állítólag, mert akkor még ilyen lemez volt az én kicsi görögömet, mert nem csak én egyedül voltam, de hát azért többnyire azért. És nem tudom. És a például a Pesti Broadway a címdalát én énekeltem, az is nagyon jó volt. Azt is úgy érzem, hogy ott is benne voltam. Meg egyáltalán a zenés darabokban mindig vettem egy levegőt, azt nyomtam, és mindig tapsot kaptam. Tehát lett volna, csak valahogy nem tudom miért.
1: Mondtad, hogy a férjed is ezen a pályán mozog producerként, stb. A gyermeketeknek mi lett aztán az útja?
2: Hát neki zene többnyire, és aztán minden más. Aztán a közgáz, aztán a nem tudom, 5 millió dolog, és most ő viszi a nagy stratéga az apjával a dolgokat. Meg hát a zene azért az maradt.
1: De hangszeren most játszik, például, vagy zeneszerző?
2: Persze, igen, zene. Például az Abigailt úgy írta a zenét, akkor azt a Szikora rendezte. Volt egy régebbi Abigailünk, a Szikora János rendezte, és akkor ott ültünk a próbán, és az én fiam, a zongora volt, az mindig ott volt a zongoránál, és ültünk a próbán, És pont egy olyan osztályom volt a lányok, akik szintén zenéltek, tehát a cimbalomtól kezdve tehát mindenféle vonós hangszereken játszottak. Mm-hmm. Tehát ez egy olyan lányok voltak sokan, már úgy sokan, hogy többnyire a fiúk kevesebben volt, a fiúk botfülűek voltak, de ők frenetikusan komoly zenét tanultak, mm-hmm. és mi egymás, és Olivér, úgy hívják, hogy Olivér a fiamat, és ült és zongorázott, ott szünet volt, és kérdezte a Szikora, aki hát azért operákat rendezett, meg mi egymást, kérdezte, hogy ez mi ez a zene? Hát mondom, a fiam zongorázik. Azt mondja, de mi ez a zene? Hát nem tudom, azt mondja, hogy hív már ide. Hát oda hívtam, és megállt. És kérdezte, hogy te mi ez a zene, amit játszol? És mondja, hát én írtam. De már otthon, mikor játszott ezt a bizonyos dallamizét, mindig mondtuk a férjemmel, hogy te figyelj, ez olyan, mint amikor a Gina lejön Budáról az autóval. Ez a Gina zenéje. De ezt komolyan mondom, tehát aha. olyan volt, és, de hát nem töröttünk így ilyen szempontból, nem is úgy neveltük, hogy az öltözőben ült volna fel, vagy ilyesmi. Tehát ő mindig mondta, hogy nem fotózkodik, mert nem ő a színésznő, hanem én vagyok, tehát szóljam meg nélküle. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy kérdezte a Szikora, hogy tudsz-e ilyet írni. Azt mondja, hát megpróbáltam. Na és így kezdődött, hogy írt zenéket hozzá.
1: Óriási.
2: És hát olyan frenetikus volt, hogy akkor még én voltam a Horn Mici, hogy a végén egyszerűen nem bírtam elkezdeni, mikor az a zene megszólalt, mert nehéz volt annyira, de nem a fiam miatt, tehát hogy mondjam, az ember akármilyen furcsa, sokkal kritikusabb, mint egy idegen idézőjelben mondom, mint egy másik emberrel, mert nem akarod, hogy csalódjon, vagy csalódást okozzál, vagy bármi, vagy ámítsad, meg hogy jaj, te vagy a legügyesebb, hát a férjem meg különösen nem, úgyhogy egy csomó mindent megbeszéltek, hogy itt a Kunzferinek ilyennek el, nem tudom, tehát ez már egy komoly dolog volt, és amikor a barátnőmék is ott voltak a bemutató, nagyon édes volt, mert mondták, hogy egy fiatalember állandóan fölállt, és ott a telefonnál szorogott, mondták, hogy üljön már le, és akkor szünetben valamit ott keresett, hogy azt akarja megnézni, hogy kinek ez a zenéje, mert annyira tetszik neki.
1: Ja, hogy a telefonon van az a program, igen. amivel meg tudja nézni, hogy igen. milyen zene úgy, szól. Hogy,
2: hát ezek olyan nagyon magáért beszélő dolgok, tehát úgy gondolom. Sokat ad az előadásokban, már csak az, hogyha nem is van olyan, amit nem ő szerez, például a taxi, vagy a Feri hegy például, de mindez megtalálja a stílusát annak, ami segít a zenében.
1: Egy körünk még van, jövünk nem sokára, Bánfalvi Ágnessel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bánfalvi Ágnes, a mai beszélgetőtárs, akik nálad növendékek, és megtanulják a szakmát, azok között van olyan, akit aztán ismerhet a nagy közönség, aki nálad tanulta a szakmát, és aztán lett belőle híres színész?
2: Hát vannak, sokan vannak, szerintem, tehát én nem... szeretek hencegni, hogy ő az arca. Tehát én nem szeretek mögé bújni embereknek. Tehát, de amikor látom, hogy még az egyetemet is elvégezte, de mégis nagybetűvel oda van írva, hogy Bánfalvi Ági, akkor az nekem egy öröm. És még van olyan, hogy most, amit akartam mondani az előbb, hogy külföldön 3 éves, hogy van egy növendékem, aki Angliába ment egy fiú, az ügynökség, és megnézték, hogy hova járt, és gratuláltak a mesterükhöz. Az én voltam. Úgyhogy ez nagy dolog.
1: Ezek nagy ismerések.
2: Fölhív, engem nem ért utol, és az egyik másik növendékemet ért el, és mondta, hogy okvetlen, mondd meg, légy szíves a tanárnőnek, hogy így beszéljenek Londonba róla. Úgyhogy...
1: És te magadra hogy tekintesz, mint tanárnő, mint színésznő, mint rendező, tehát hogy mindent tudsz, és mindent is csináltál, meg csinálsz egyszerre, de melyik a te fő identitásod? Mit gondolsz magadról?
2: Én szerintem, ami... Hát... tényleg nem akarok gyerektől, de egyszer, amikor úgy zongorázott, akkor mondta, hogy T.O., vagy nem tudom, valamit mondott. Mondom, az mit jelent? Azt mondja, továbbadni a tudást. Úgyhogy én így érzem, hogy én nem tudok, csak pont ma mondta a Varga Iza, mert ő játszik nálunk, én imádom, ahogy ő dolgozik és gondolkodik az egész színészetről, valami frenetikus egy nőszemély, és ő mondta, hogy valamilyen mestere mondta neki, hogy az ember összegez egy idő után, és akkor azt próbálja kiadni, vagy továbbadni, vagy bármi. És való igaz, hogy én inkább úgy terelgetek, mint a delfin, a kis delfint, tehát, hogy megkeresem, hogy mi az a dolog. Tehát nekem ezért nagyon jó, hogy én csináltam ezt a hétvégi kurzust, mert nagyon sokat tanultam, rengeteget tanultam. Tehát utána már ugye mindenféle idézőjelben mondom, emberek jöttek. Tehát amikor elém áll egy közgazdász, hogy ő szeretne önállóan majd, mert már unja, hogy olyan, mint egy könyvelő, ő szeretne önállóan nyitni egy valamit, és hogy én ebbe segítsek, hogy össze... Hát mondom, jó. Mindig megkérdeztem, hogy mi a cél. Az egyik embert ki akarják rúgni 52 évesen, hogy tudja ezt megakadályozni. Hát jó. Akkor a másik az matematikus, és szeretne tanársegéd lenni, mert annyira elkényelmesedett, hogy otthon dolgozik, és pilliókat keres, ugye, mert ő sem kell kimenni a lakásból, nagyon kényelmes, jó kis élete van, nagyon jól keres, de szeretne visszamenni az egyetemre kutatónak. Hát mondom, édes szívem, most visszamegy arra az egyetemre, körülnéz, hogy ez az-e az egyetem, amire még úgy emlékszik, vagy a valóság ugyanaz-e. És mondom, akkor onnantól kezdve beszéljünk. Na, jó, visszajött, hogy hát ez nem olyan, ez egyáltalán nem olyan, sok minden szempontból nem olyan, amire ő úgy gondolt, és egy hét múlva, ez olyan igaz, ahogy itt ülök, egy hét múlva fölhívott a szombati nap, hogy tanárnő, ne tessék haragudni, nem tudok jönni, mert felhívott egy volt évfolyamtársam, Szegedre jártak, és azt mondta, hogy kapott valami akkora európai uniós pályázaton rengeteg pénzt, hogy ő az egyetlen, akiben megbízik, és társának venné ilyen kutatásra. Hát most erre mit mondjak, hogy minden összejött. Tehát nagyon, nagyon sok mindent kellett kitalálnom, összegyúrni, tehát hogy ki micsoda. Tehát ebben inkább olyan katalizátor vagyok, vagy nem is tudom mi, ami próbál valamit, ami... Hát az Abigére is, ugye, amikor most megcsináltuk, most olyan lett, amilyen, de tényleg megálmodtuk, tehát ez most olyan, mint a, mondják is, a közönség is mondja, hogy ez most olyan, mint a könyv, amit a Magda megírt, tehát ez most olyan
1: ez lett. Milyen érdekes, hogy azt gondolnám, hogy a közönségnek az kell, hogy olyan legyen, mint a film, de a film is olyan, mint a könyv.
2: Hát nem olyan.
1: Nem?
2: Nem. nem. Nem annyira olyan, és mert az tévé sorozatnak készült. Mm. Tehát ez nem igazán film. Ez négy részes, ez egy sorozat. Tehát négy részre. De most másfél óra, két órában nehéz ugyanezt megcsinálni, amit egy négy részes sorozatban csinál az ember. Tehát nem volt más. A könyv után kellett mennünk. Mm. Tehát most úgy írtuk meg. Főleg a férjem vette a kezébe, aminek nagyon örültem. És hát szerintem frenetikus lett. Ugye vannak kicsit modernebb eszközök, tehát például ami külsőben játszódik, az filmen van felvéve, tehát azt levetítjük. Meg van hozzá egy-két ilyen dokumentum rész, ami megtámogatja a kort, ugye, és tehát ez az egyik, és hát eléggé jól sikerült.
1: És játszol benne?
2: Én úgy gondolom, én nem játszom benne.
1: Ebben most nem?
2: Nem tudok már mit játszani benne, torva nem lehetek, Holmici meg már van a izánk, úgyhogy, tehát az a lényeg, hogy nagyon sok munka van benne, viszont látszik, és mindenki, eddig még mindenki azt mondta, hogy igen, ez most tényleg olyan. Tehát nagyon megrázó. Például valaki azt mondja, hogy két napig azért nem tudta felhívni a férjemet, vagy a fiamat, hogy gratuláljon, mert annyira benne dolgozott.
1: Hol láthatjuk?
2: A MON-ba játsszuk Pesten, hát is megyünk a városokba, pólus helyekre megyünk, ugye, mert elég nagy, tehát már úgy nagy, hogy sok embert igénybe vesz ez az egész, és hát próbálunk ugye technikailag is mindent alátámasztani annak érdekében, hogy kiderüljön, nagyon édes volt, mert a férjem, mikor megkérdezte, hogy na milyen, mikor megnéztem a őpróbát, mondtam, olyan pasis. De tényleg, de ez nem kárára lett. Ilyen.
1: Mondtad, hogy szóljak, ha vége van. Hát sajnos lejárt az időnk, de hát, olyan örömmel hallgattunk meg, még hallgatnánk, de hát ennyi idő jutott most. Bánfalvi Ágnes, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és hogy meséltél nekünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és hát remélem egy kicsit beavattam a kedves közönséget, még ha ilyen részletesen is, de örülök, hogy általában ilyen kérdések vannak, amikről esetleg nem tudnak az emberek, és örülök, hogy most ebbe úgy remélem, hogy beleláttak.
1: Szerintem élvezték a hallgatók is. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Napos száraz, egyre melegebb időre készüljünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sport szolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
4: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád az egy ilyen ki vagyok én identitáskeresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködik ködve van a bullying témánk, bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
3: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van mi két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A bikini egyik klasszikusát például, szól majd pár perc múlva a Mielőtt végleg elmegyed, de itt lesz Tóth Vera, az Emberek, Jani Csákvetsz, most pedig jön a United, Hófehér Jaguár.
6: Yeah.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szűcs Judit egykori slágerével, a Fresh-t hallgattuk, a Táncolj még után. Jön nem sokára Roy és Ádám, a Csapból is én folyok előtt pedig Adrit hallgatjuk, Szinglik éjszakája a retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a konyha, ez volt a földre való.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jöjjön nem sokára Degén Ferenc egyik klasszikusa, a nagy kedvencem, tőle a Sajtból van a hold, előtte pedig Tóth Gabi és az Elég volt.

legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Na, Margaret Island, ez volt az eső. Gáspár Laci is velünk lesz pár perc múlva. A Hagyd meg nekem a dalt szól majd tőle. Zoltán Erika klasszikusa után. Szerelemre születtem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az ismerős arcok, és a nélküled után egy hasonlóan szép dallal megyünk tovább, a Kim Novák zenél, Gyémánt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Radics Gigi és a vadonatúj érzés után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szentgyörgyi Bálint rendező producer lesz majd a vendégem, aki annak idején a Besúgó című sorozatért felelt. Ő rendezte, az ő ötlete alapján készült, és most leforgott már, és talán jövő év elején a moziba kerül legújabb alkotása, az Egyke lesz, miről beszélgetnünk, ráadásul vele lehet is. Szentgyörgyi Bálinttal várunk mindenkit holnap este az Abaházi Presszóban, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Nekem biztosan az lesz, mert végre valahára látom élő egyenesben. Jó, persze nem a helyszínről, de a televízióban élőben közvetítve, azonos időben, inkább így fogalmazok, nagy kedvencemet, Neymart játszani. Nagyon drukkolok neki. Zsédával búcsúzom ma, csak a szívemet dobom eléd a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.